0: többsége enyhe vagy közepes volt. Az eredmény egyelőre klinikai vizsgálat, így nem általánosan elérhető gyógymód, ám a kutatók szerint nagyon ígéretesek az eredmények. Az amivantamab így fontos új lehetőség lehet a jövőben azoknál a betegeknél, akiknél a hagyományos kezelések már nem működnek. A szert több tucatnyi további klinikai vizsgálatban tesztelik, így tüdő, vastagbél, agy és gyomordaganatoknál is. Ha további adatok is megerősítik a mostani eredményeket, akkor az injekciós forma a betegek életminőségén is sokat javíthat. Az ugyanis egyszerűbb és kevésbé megterhelő, mint a hosszabb infúziós kezelések.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy most a brit csoda, Ray, akinek feltett szándéka, hogy 2026-ban az USA-t is meghódítsa, és hát erre minden esély megvan, az adottságai mindenképpen. American Music Awards jelölése van, díja még nincs, viszont van 7 Brit Awardja, egy Grammy-je, MTV Europe Music Awards díja. Nagyon messziről érkezett Rachel Keane, ez az ő polgári neve, Dél-Londonból, és most már az egész világ ismeri a nevét. Where's My Husband? Hozom az aktuális kedvenc.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million.
1: Csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai slágermencs, Bibi Rexha, Faithless és a New Religion a folytatásban. Bibi Rexha az egyik legmeghatározóbb alakja annak az albán inváziónak, ami az elmúlt évtizedben nagyon rányomta bélyegét a globális popzenére. Ugye, hát ott van Bibi Rexha mellett Dua Lipa, Rita Ora, Eva Max, őket szoktuk emlegetni, a DJ között Regard, és érdekesség, hogy mindannyian albán gyökerekkel rendelkeznek, de a legtöbben diaszporában élnek. Londonban, az USA-ban vagy Németországban voltak gyerekek, úgyhogy egyszerre ötvöződik bennük a nyugati kultúra és a balkán gyökerek. Bibi Rexha, New Religion.

csak igazi mai sláger, mert hamarosan például a Hurt klasszikus, bár mondhatjuk, hogy az Purple Disco Machine remixében a jó kis Wonderful Life, és a Purple Disco Machine-nek Tino Pionteknek innen is gyógyulást kívánunk. Fülzugás és hirtelen hallásfesztés miatt sajnos törölte a fellépéseit, előre láthatólag július közepéig. Reméljük, hogy gyorsan meggyógyul. Ezt az igazi mai slágert már bekészítettem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös párizsi klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 század Celsius

0: Az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus kétfokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlat változásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a párizsi klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mely Taylor Swift Opel Light, de szeretjük most ezt a dalt. Taylor Swift aktuálisan a Toy Storyhoz is írt egy zenét, ilyen country-s hangulatú dalt, és a Toy Story kapcsán nagyon jók a visszajelzések, az ugye az ötödik rész. A játékoknak ezúttal egy egzisztenciális fenyegetéssel kell szembenézniük, vagyis azzal, hogy az alfa generáció tagjai közül szinte senki nem játszik már fizikai játékokkal. Szóval összecsapnak benne a hagyományos játékok és a modern technológia. Nagyon jó alapsztori.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert péntek reggel ilyenkor pedig már szépen lassan elkezdenek gyülekezni a Balázsék rajongók a Szántódrév kompállomásnál, mert hogy 6 és 7 óra között lesz a felszállás. Balázsék a Balatonon, minden ezzel kapcsolatos fontos info pedig ott van a weboldalunkon, a radio1.hu-n.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ez a Rádió 1.
0: Csak igazi ma is lehet.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Jelentős útfejlesztések Debrecenben. Csütörtökön tárgyalnak a szolidaritási hozzájárulásról. Bukor Rajmund hosszabbított. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. Jelentős útfejlesztések javíthatják a közlekedés feltételeit Debrecenben és a Vármegye több pontján. Bár a beruházások átmeneti forgalomkorlátozásokkal járnak, hosszú távon biztonságosabbá és kényelmesebbé tehetik a közlekedést. Erről beszélt a Médiacentrum Debrecen Esti Közelkép című műsorában Szoták Zoltán, a Magyar Közút Vármegyei igazgatója.
3: Teljes felületre semmiképpen nem akarunk lezárni, de azt tudni kell mindenkinek, hogy a több sávból valamelyik sávon kénytelen dolgozni a kivitelező, hiszen készen kell lennie. Ki kell marni a felületet, és utána ezt a felületet be is kell dolgoznia. Tehát útszűkületre számíthatnak, sebességkorlátozásra, és mindenképpen torlódásra.
2: A Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy a nyári munkálatok idején fokozott figyelemmel és türelemmel vezessenek. A teljes adást visszanézhetik a De Híren. Ismét napirenden lesz a közgyűlésen Debrecen szolidaritási hozzájárulása. Mint ismert, a városnak idén 12 milliárd forint fizetési kötelezettsége van. Ezt 4 részletben kellene teljesíteni, és eddig 2-t kellett, így 6 milliárd forint lett átutalva. Viszont az összefogás a Civisvárosért önkormányzati képviselője Pák Károly előterjesztést nyújtott be a szolidaritási hozzájárulás fenntartásának elutasításáról. Ezt csütörtökön tárgyalja a testület. Párakapu és vízosztás a főtéren, hűtött takarmány az állatkertben. Debrecenben felkészültek a forró napokra. Az országos tisztifőorvos péntekig meghosszabbította a másodfokú hőségriadót, szombattól pedig a legmagasabb harmadfokú riasztás lesz érvényben. Az előrejelzések szerint egy úgynevezett hőkupola húzódik Magyarország fölé, ami tovább fokozza a rendkívüli hőséget. Vasárnap akár 39 fok is lehet térségünkben. Bukor Rajmund hosszabbított a Deacé korong csapatánál. A rutinos védő újabb egy évre kötelezte el magát a Debreceni Egyetem együttese mellett. Az előző Eszterliga szezonban 30 mérkőzésen játszott a Deacé korongozója, és 6 gólt, illetve 8 asszisztot jegyzett. Tihanyi Csaba marad a Deac férfi futsal csapatánál. A vezetőedző ugyanis aláírta a következő idényre szóló szerződését. A 44 éves szakvezető 2023 nyarán lett a Debreceni Egyetem együttesének új vezetőedzője. A csapattal tavaly a 4. helyen végzett a bajnokságban. Térségünkben ma folytatódik a kánikula. Sok napsütésre és magas UV-sugárzásra lehet számítani. Csapadék nem valószínű. Reggel 25, napközben 32 fok körüli hőmérséklet lesz.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmentesítésről.

0: megelőzésről.
1: Ígéretes eredményeket mutattak be a világ legnagyobb rákkutatási konferenciáján. Egy nemzetközi klinikai vizsgálat szerint az amivantamab nevű bőraláadható injekció több előre haladott fej- és nyakidaganatos betegnél is látványos javulást hozott. A kutatásban több mint 100 olyan beteg vett részt, akiknél a daganat már kiújult vagy áttétet is adott. A korábbi kezelések, köztük a kemoterápia és az immunterápia pedig nem vezettek eredményre. A vizsgálat szerint több mint 40 páciensnél a tumor összezsugorodott vagy teljesen eltűnt. 15 betegnél az orvosok már nem is találtak kimutatható daganatot. A szakemberek szerint azért különösen fontos ez, mert olyan betegcsoportról van szó, amelynél általában már nagyon kevés terápiás lehetőség marad. A vizsgálat főként a HPV negatív fej- és nyaki daganatokra fókuszált, ezeket a típusokat sok esetben nehezebb kezelni. Az amivantamab úgynevezett háromszoros hatásmechanizmussal működik, egyrészt gátolja azt a fehérjét, amely szerepet játszik a daganatok növekedésében. Másrészt blokkolja azt az útvonalat, amelyet a rákos sejtek gyakran használnak a kezelések kijátszására. Emellett az immunrendszert is segíti abban, hogy felismerje és meg is támadja a tumor. A kezelés módjában is óriási az előrelépés, 3 hetente beadott bőr alatti injekcióról van szó. A beszámolók szerint a mellékhatások többsége enyhe vagy közepes volt. Az eredmény egyelőre klinikai vizsgálat, így nem általánosan elérhető gyógymód, ám a kutatók szerint nagyon ígéretesek az eredmények. Az amivantamab így fontos új lehetőség lehet a jövőben azoknál a betegeknél, akiknél a hagyományos kezelések már nem működnek. A szert több tucatnyi további klinikai vizsgálatban tesztelik, így tüdő, vastagbél, agy- és gyomordaganatoknál is. Ha a további adatok is megerősítik a mostani eredményeket, akkor az injekciós forma a betegek életminőségén is sokat javíthat. Az ugyanis egyszerűbb és kevésbé megterhelő, mint a hosszabb infúziós kezelések.
0: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert az igazán korán kellőknek is. Hát Rádió 1-es időszámítás szempontjából két fontos dolog is van a héten. Ugye egyik pénteken a Balázsék hajós kitelepülése, Szántódrév komp a helyszín, a másik pedig, hogy hétfőn elstartolt a megújult Rádió 1 Live Mix. Ez azt jelenti, hogy a Summer Edition, a nyári kiadás, innentől kezdve két órás lesz, vagyis 5 és 7 óra között szólnak minden este az igazi mai slágerek mixben.

0: gondolók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös párizsi klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 század Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. Na, a párizsi klímaegyezmény még 2015-ben született meg. Az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlatváltozásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a párizsi klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Nem tudom, mennyi napunk van még, talán 50, ugye? Vagy 40. 45 valahogy így állunk, mert nincs olyan sok. Sajnos az már a nyár második fele jócskán, ugye augusztus 8. Ez most kicsit ilyen privátabb lesz abból a szempontból, hogy azt a 63 000 embert érinti, aki jön majd a szigetre, ugye augusztus 8-án. Az Oti bulira.
2: Mert egyébként fejre fog állni a város közlekedés.
1: Meglehetősen. Kicsit felforgatjuk a közlekedést, lezáratjuk a hidakat és a rakpartokat. Igen, itt közben kapom az adatokat, hogy nagyjából ez hogy néz ki. Ugye 150 ember dolgozik majd azon, aki szkenneli jegyeket, emellett ugyanennyi biztonsági őr lesz, 300 ember segíti majd a 65 000 emberre bejutását. Ingyenes buszjáratok, járatsűrítések és BKK hajók indulnak el nagy tömegben a sziget felé. Kicsit bulizgatunk ott a haverokkal. Most érted? Hát megcsináljuk ezt a dolgot. Úgyhogy lezárják az alsó rakpartot, és mindjárt felhívjuk a vitézit csak, hogy mesél nekünk, hogy ilyenkor egyébként hogy számolják ki a kapacitást az egyes villamosnál, a hévnél, mekkora járatsűrítéssel jár ez, honnan indulnak pontosan ingyenes buszok, azt hiszem talán a Nyugatitól, de ezt majd ő még elmondja. Tehát ez a buli egyébként, ez most ott tart, hogy ez komoly infrastruktúrával egy kicsit megdolgozzuk a BKK-t, a hévet, az egyes villamost, a hajóközlekedést, hogy oda megérkezzen 65 000 ember. És akkor kapom az adatokat, hogy nagyjából egy óra alatt az egyes villamos vagy a hív az mennyi ember tud elvinni. De egészen érdekes számítások vannak itt egyébként, hogy kell kiszámolni, hogy 60-65 000 ember, az mondjuk ha csak egyes villamossal és hívvel jön, az óránként hány ezer ember, és 16 órával előtte kell, hogy elinduljon az egyes villamos, hogy oda vigyen. Oda vigyen, hogy 65 000 ember. Ez egy jó kérdés. Ugye szabad parkolókat kell biztosítani, leálló helyeket, azt hiszem talán ez az Ocean parkoló lesz, tehát hogy van egy csomó minden, amiben akkor mi ugye nem is az, hogy bele se gondoltunk, de hogy valójában mi is most tanuljuk ezt az egészet, hogy mondjuk egy helyen egyszerre 65 000 ember, az hogy néz ki? Egy olyan nehéz infrastruktúrá, mint a sziget, ugye? Mert mondjuk, ha ez a Puskás, 86 bejárattal, 86 megközelítőnek. De ugye ide úgy kell elvinned embereket, hogy egy hídon tudnak bejutni, ez a K-híd. Illetve meg lesz nyitva majd még egy híd, az Árpád hídnál, ahogy ott a Dog Bistro, vagy a Dog szórakozóra mentél be. Ott is be lehet majd menni. Nyilván az egy nagyobb séta, ha valaki vállalja, akkor még kényelmesebben be tud jutni. De hogy ez a komplett város infrastruktúráját megmozgatja.
2: Ha az Osanba szorult egy kis üzleti érzék, akkor most fizetősé teszi a parkolót.
1: Az Osa, igen, az Osa jó arc, akkor arra a napra. Igen. Na, mindjárt megkérdezzük a Dávidot, aki már itt van velünk. Hello, Dávid, jó reggel, ciao.
3: Jó reggel, sziasztok.
4: Jó reggel, miniszter úr.
1: Köszönjük szépen, hogy a sűrű teendőit közepette erre van időt, hogy egy kicsit itt segíts nekünk ebben kibogozni.
3: Még elég korán van.
1: Sűrű napok ezek mostanában, nem?
3: Abszolút, de nagyon élvezem, mert rengeteg dolgot meg tudunk oldani.
2: Félelmetes nekem, kicsit olyan érzésem van, mintha mindenhol ott lennél.
1: Igen, többen vagytok, Dávid? Igen, tényleg egyszer innen, igen, egyszer onnan, egyszer külföld, belföld, döbbenetes
2: van, a dolog. Van már egy alter egód, amit néha bedobsz?
3: Nincs, még sok híra példáját nem követem, de...
1: De kemény.
3: Tanulok, de tanulok.
1: Keménybe vagytok. Na, mesélj nekünk egy kicsit, mit kell tudni? Ilyenkor milyen infrastruktúrát néztek? Hogy zajlik a számítás? A járatsűrítés, buszjárat, villamos, hév, H5 hév, hogyan sűrítitek? Milyen számolások zajlanak ilyenkor? Például egy ekkora rendezvénynél.
3: Nem akarnám, hogy túlzottan elbíz magad, de a fő referencia pont Rihanna egyébként. Mert...
1: Egy kicsit hátradőltem, mosolygok. Ezért ez jól esik az egómnak.
2: Hogy mondod, Rihanna?
3: Igen, mert ugye akkor volt a szigeten utoljára ilyen típusú terhelés. Ugye egy normál szigetnapon, amikor tart a fesztivál, akkor a rend az nagyjából, hogy körülbelül ha a magyarok számára nagyon ismert és szeretett sztár is van, akkor is maximum a látogatók fele az, aki aznapra látogat ki, és jellemzően magyar. A látogatóknak fele, inkább még több is általában, kínálvó külföldi látogatója a szigetnek, aki ebből eredően nem közlekedik aznap, hanem csak a hét, meg a Sziget Fesztivál hetét megelőzően, vagy azt követően, amikor a sátrával érkezik, vagy elhagyja a Szigetet. Tehát magyarul sokkal kisebb a terhelés. A Rihanna volt utoljára akkor a érdeklődést kiváltó koncert a Szigeten, a budapestiek körében is, hogy ilyen méretű terhelést kapott a Sziget, mint amit most fog. Tehát éppen ezért nézzük, hogy akkor mi működött és mi nem működött. Én ezzel már fővárosi képviselőként is foglalkoztam, meg most is nyilván a MÁV révén erre ránéztünk. Valóban a Puskás egy jó referencia, ez nagyjából olyan, mint hogy egy teltházas Puskás meccs lenne, kettes metró nélkül, és egy olyan stadion nélkül, ami erre van kitalálva. Tehát ez egy elég nagy kihívás lesz a város közlekedési rendszerének, és magának a Szigetnek is, ugye valójában azért a legszűkebb keresztmetszet, az maga a K-híd, aminek a felújítása egyébként most el fog indulni, ezen sokat dolgoztunk, de csak a Sziget Fesztivál után tud már elindulni, hiszen ha le lenne zárva, akkor még nagyobb baj lenne. És a K-híd a jelen állapotában ugye nem tud egyszerre nagy tömeget fogadni, tehát ott ugye azért vannak azok az ilyen szűkítő elemek, amiket mindkét oldalon mindig kiraknak a rendőrök a fesztivál idején, mert nem mehet rá egy adott mennyiségnél több ember egyszerre a K-hídra, tehát még hogyha le is száll nagyon sok ember a hévről, nagyon sokan egyszerre akarnak hazamenni, akkor nyilván ott kialakul egy torlódás, tehát itt éppen azért lesznek külön buszjáratai is a BKK-nak a nyugati pályaudvartól, azért lesz hajó, ami nyilván nem old meg minden, de egy kis extra kapacitást ad, és ezért próbálja majd bátorítani a Sziget a látogatók egy részét legalább, hogy ne a K-hídon, hanem az egyel délebre a Szentlélek térhez közelebb eső H-hídon hagyják el a Szigetet, hogy ezt a szűk keresztmetszetet amennyire lehet enyhíteni lehessen, és persze a hév pedig egész éjjel sűrített menetrenddel fog járni. Azért azt kell látni, hogy ez egy órában, ha minden jól megy, akkor is 10-12 ezer embert jelent, tehát ezt ahhoz, hogy 63 ezer ember oda megérkezzen, úgyhogy nem alszik kint senki, ahhoz, ha minden szuperül menne, akkor is 5-6 órára van szükség, és nyilván óhatatlanul elő fog állni olyan helyzet, hogy ez nem egyenletesen jelenik meg. Tehát itt biztosan az jár jól, aki minél előbb kimegy, és egy kicsit el van a hajógyári-szigeten, azért jó idő lesz, nyár lesz, ennél rosszabb dolgok is történhetnek, tehát szerintem érdemes kimenni, piknikezni, kimenni előbb annak, aki tud. És hazafelé lesz nyilván, mint minden meccs után, vagy minden nagy koncert után, általában még kijutni az egyszerűbb, mert ott az jobban szétoszlik, de a vége után hazafelé van mindig a legnagyobb nehézség, ez minden foci meccs szervezésénél, vagy nagy olimpiai egyévesemény szervezésénél, és mindig a hazafelé menet a nehéz. Éppen ezért van az, hogy lesznek különböző afterbulik is ott, amennyire tudom, hogy aki esetleg úgy dönt, hogy nem egyből az első hévvel akar a koncert vége után hazamenni, már pedig az nem fog sikerülni az emberek nagy részének, hogyha még marad egy pár órát utána a Szigeten, akkor is legyen program. Ezt csak így lehet megoldani.
5: A 9000 vagy 10000 az nagyjából, amit az óránként az egyes villamos vagy a hév tud elvinni, mondjuk a Batthyányitól az Árpád hídig? Tehát így számol ilyenkor, vagy így számoltok, hogy nagyjából ez hát a 9000 per óra?
3: Hát itt három bejárati pont van a Szigetre. Egyik a K-híd, amit ahogy mondtam, ott van egy jelentős kapacitáskorlát, hogy mennyi embert lehet átengedni. Úgyhogy nagyjából ilyen két sorba tudnak az emberek menni, annál több nem fér be. Van a H-híd, amin át lehet menni busszal is, ezt fogja is használni a BKK, meg gyalog is, egyel délebre, és van a hajós bejárat a túloldalon, de hát ott meg ugye a hajók kapacitása az elég szűkös. Ez határozza meg valójában, nem a hév önmagában, hanem hogy a Szigetnek a három bejáratán mennyi ember tud
5: egyszerre bejutni. Igen, mondjuk ez a hajójárat, ez aranyos a BKK-tól, 300-an fölférnek a kis hajóra, ott azért párszor fordul a hajó, de az is egyfajta segítség, hogy ott
3: nincs
5: is pár ezer ember.
3: Azt hiszem, hogy azért
5: nincs hajó.
6: Én hónapokkal ezelőtt bedobtam, hogy egy ponton hidat azért csak össze kéne ácsolni.
5: Igen. Egyébként azért nem egy rossz megoldás, hogy valahol a Sziget és a pesti oldal között egy hidat. Igaz, hogy a hajóforgalmat zárni kellene.
6: Na, menjenek a másik oldalon. Hát
3: a kis oldalon lehetne új hidat építeni, ugye ott a K-híd felújítása tervben is van. Ugye a probléma az, ez sok gondolkodás volt egyébként már a korábbi években, hogy amíg a K-híd épül, mit lehet csinálni, hogy mindenhol természetvédelmi területek vannak, és ott eléggé bele kéne nyírni a növényzetbe ahhoz, hogy ott bármilyen híd meg tudjon olyan helyen érkezni, ahol ma nincs. És végül ezért lett ez elvetve, és ezért a K-híd felújítása kezdődik el rögtön a Sziget Fesztivál után, és azt fogja most a Budapest közút és a főváros rendbe rakni, úgyhogy még jó pár évig használható legyen, és egyébként pont ezek a típusú korlátozások, hogy egyszerre hány ember mehet rá, ezek megszűnjenek, de ezt az idei nyáron már nem lehetett megcsinálni, mert nem volt rá idő onnantól, hogy ezt a pénzt kiharcoltuk még évelején.
2: Amikor láttátok, hogy mennyi egy ment el, 60 ezer hónapokkal ezelőtt ez már kiderült, akkor volt egy ilyen...
5: Igen, ajajajajajaj, ezt rajtunk fogják leverni.
2: De volt egy ilyen haksóhajó, cseszd meg.
3: Ez rögtön, ugye volt ez a, emlékeztek rá, hogy volt egy elég nagy közéleti vita arra, hogy a szigetnek hogyan és miként segít a főváros, meg hogy mentjük meg, hogy legyen idén is sziget. Ugye ennek én is részese voltam, és próbáltuk kialakulni a feltételeket, ott ugye ebben minden közéleti szereplő megszólalt, nagy viták voltak, és már akkor lehetett tudni, hogy ahhoz, hogy a gerendaiék meg tudják menteni a szigetet, és azután, hogy a külföldi tulajdonos kiszállt, ezt meg tudják oldani, egyszerűen kell olyan programokat csinálni, ami a magyar fiatalokat jobban érdekli, és kimennek szívesebben. Mert a külföldi érdeklődés azért az nagyjából fix, és az nem tartott el egyedül, és akkor már lehetett tudni, hogy valamilyen olyan programot szeretnének, ami nagyobb számban megszorítja a magyar fiatalokat, viszont ők, mivel itt laknak Budapesten vagy környékén, vagy akár vidékről is, inkább egy intercity-vel feljönnek, ezért nyilvánvalóan nem fognak kint sátrazni egész héten. Tehát ez, hogy lesznek ilyen nagy terhelésű napok, erre az első perctől készültünk, még szerintem talán azelőtt is, hogy tudtuk, hogy ki fog fellépni. Tehát ez tudnivaló volt. És hát összességében is volt egy nagy menetünk annak érdekében, hogy a magyarok nagyobb számban tudjanak kimenni a szigetre. Ez volt valójában az egyik legnehezebb vitáspont, és ugye, hogyha valakinek van országbérlete, Pest vármegye bérlete, vagy budapesti bérlete és diák, tehát ugye akár egyetemista, akár középiskolás, akkor egy nagyon kedvezményes félárú szigetbérletet tud venni. Ez a MÁV applikációból és a BKK applikációból is elérhető. Tehát azért, hogyha valaki magyar fiatalként kimenne a szigetre, azért most az idei évben sokkal jobb esélyekkel indul ennek neki, mint bármikor korábban. Ez volt az ára annak, hogy a sziget kedvezmény kapjon a fővárostól az újrainduláshoz.
5: Csak ez azt jelenti, hogy a kifelé jövő embereket is napi sűrűségű egyes villamos és hév viszi, tehát hogy szinte folyamatosan, abszolút. Mert ott akkor fel kell szippantani, még 30 ezer ben marad az afterpartin, de mondjuk 20-30 ezer úgy dönt, hogy szépen kikocog, akkor őket is sűrített járatokkal kell hajnalba hazavinni, vagy elvinni.
3: Így van, így van. Tehát a hajnali időszakban is a hév is 5 percenként fog járni, a villamos is sűrűn fog járni szinte munkanapi sűrűséggel, így készül a MÁV és a BKK is. És egyébként készült most a puskásos nagy meccsekről egy elég érdekes analízis, és azt látjuk, hogy például a megosztott rollerek és addigra már a Bubi is újra működni fog, Bubik és hasonlók, azok ilyenkor azért nagyon tudnak még segíteni a csúcsot ki egyengetni. Még a sziget normál napjain is az látszik, hogy rengeteg rollert raknak le és vesznek föl a Sziget Fesztivál bejáratánál, és az alsó rakparton jönnek be. Ez nyilván, mint a rollerezés, általában, hogy mondjam, bír a maga biztonsági kockázataival, de abba tud segíteni, hogy még valamennyi extra kapacitást adjon. Tehát még az is meg fog jelenni, hogy sokan mikromobilitással közlekednek ilyenkor.
5: Úgy, ilyenkor a Lime vagy valamelyik nagy szolgáltató kialakított egy parkolóhelyet, mert ugye csak ott tudod lerakni, ahol ő erre engedélyt ad a térképén.
3: Igen, igen, igen. Ők is, meg a bérautósok is szoktak ilyet csinálni. Azt nyilván azt feltételezi, hogy valaki alkoholmentesen csinálja végig az estét, de még a bérautós cégek is szoktak ilyenkor extra állomásokat csinálni.
6: A Bubit lehet egy sör után vezetni? Vagy kettő? A bringás szolgáltatást?
3: Hát ugye úgy változottak lesz az előző kormányzat idején, hogy minimális alkoholos befolyásoltság alatt kerékpározni lehet, igen.
6: 3300 bringát ígértek, az meg lesz addigra, hogy az a kezdet, azt nem tudom, tudod-e ezeket a számokat.
3: A főváros nevében én már nem mernék nyilatkozni, hiszen nem dolgozom ott egy jó ideje, de a Bubinak elvileg már most is kész kéne lennie, látom, hogy még vannak nehézségeik, szerintem azért nyárra ennek össze kéne állnia. Elvileg május vége volt a korábbi szerződéses határidő, az letelt. Azt, hogy most ez pontosan hogy áll és mikorra lesz kész, ezt a békeket tudja megmondani.
2: Ilyenkor van B meg C terv, ilyen vészforgatókönyv, tehát mi, ne adj Isten, van egy áramszünet. Nem megy a hév, leáll az egyes villamos. Szóval, hogy ilyenkor fel vagytok készülve mindenre?
3: Hát, hogy mondjam, ezt azért nem állítanám, mert nyilván itt azért nehéz kiválasztani, vagy kiváltani ezeket a kapacitásokat, és azért mégiscsak akármennyire is fontos koncertről van szó, vagy fontos zenei eseményről, azért, hogy mondjam, nem kritikus infrastruktúra ez feltétlenül, tehát ha ilyen van, ne legyen, remélem nem lesz, akkor valószínűleg csúszni fog a dolog, mert nem fognak tudni ki, ugye nem lehet ezt pótolni, ezt a kapacitást, amire itt szükség van buszokkal. Nyilván most, ha tényleg valami történik a szentendrei hével, akár csak egy normál szigetnapon, nyilván ugyanúgy küld pótlóbuszokat a MÁV vagy a BKK, mint amúgy, de hát nyilván egy ilyen terhelés mellett azért ez biztos nem tud elég lenni. Ezért is érdemes tényleg, ez nem csak azért mondom, mint amikor mondják, hogy indulj el időbe az iskolában, mert akkor biztos odaérsz, hanem tényleg egy ilyen eseménnyel érdemes rátszámolni azt a pár órát, hogy az ember előbb kimegy, visz magával, nem tudom, néhány doboz sört vagy valamit, és akkor megissza a barátaival, el van, kim van előbb, nem a legnagyobb tumultusba ér ki, és hozzafelé is rászámolni egy kicsi időt, mégiscsak nyár van, és hogy mondjam, bulizni. Megy ki valaki a szigetre, hogy egy ilyen rendezvényre megy, és nem utolsó pillanatban Takra odaérni, mert ott azért az már tud nehéz lenni.
5: Abban baj lesz,
6: igen. Köszönöm, hogy a koncertet javítottad zenei eseményre.
5: Hívjuk inkább így. A koncert erős tudat. Dávid, nagyon köszi, jó munkát neked, meg eljárt egy időt szántál ránk itt nagyon a sűrű teendő közepette. Köszönjük szépen, köszönjük, jó munkát, ciao ciao, Vitézi Dávidnak, köszönjük szépen. Írjam, aki történelmi gyerekek, az első miniszter nálunk.
6: Nem.
5: Már ki volt? Volt egy, valaki? Klasszban talán, nem?
6: Nem, az már itt volt a földművelés ügyből kifolyólag
5: valaki
6: beszéltünk.
5: Valaki volt? Már nálunk?
6: Igen, már nem emlékszem pontosan, de talán a Nagy Istvánnal
5: már lehet, beszéltünk. Igen.
6: A második, de igen. Az biztos, hogy ebben az új érában az első. És
5: igen.
6: Akkor még két kreditünk van.
5: Bocs, az egyiket el kellett lőni az Oti bulira. Ne arra mutatok.
6: Vannak fontos események. Rohadt jó ötletek jöttek, tehát az egyes.
5: Igen.
6: A Velencei tó összes csónakját és vízibicikliét át tudjuk így hozni, mert sajnos nekünk az most nem
5: tökéletes,
6: kell.
5: Tökéletes, az is plusz 500 ember.
6: Plusz 500 ember, akik áthajoznak. Lehetne hívni egy ilyen nagyparittyás valami sztorit, ahol az igazán bátrakat átlőhetné.
5: A Pesti oldalról.
6: Lenne egy ilyen rohadt nagy fölfújt matrac, érted, a sziget partján, és akkor oda játszúzliznánk embereket. Remek ötletek van.
2: Teljesen jó ötlet, igen. Hogy hány önkéntes révész fogja majd üzembe helyezni magát.
5: És átemezni a Dunán folyamatosan.
2: Az, lesznek ilyen megvilágosodnak.
5: Feketén, tudod, feketén. Jönnek majd a vízitaxisok, hozzák az embereket.
2: Nem az lesz, hogy cigi, de motorcsónak.
5: Pont ezért van egyébként kettőkor kapunyitás. Tehát oké, hogy rászánod a délután, meg meleg van, de hogy kettőkor nyílik a kapu, és akkor azért így van időd mondjuk este 5-6-ig bejutni. Tűzomáltozás, persze. Meg hát egy csomó minden ott már él. Tehát, hogy oké, hogy maga a sziget az, mit tudom, 3 nappal később indul, de ott már a kiszolgáló egységek, az óriáskerék, egy csomó minden már ugye működőképes lesz tulajdonképpen augusztus 8-ára. Tehát, hogy bejössz kettőkor, akkor nem egy üres nagy színpaddal találkozol, hanem ott már nem rendezvényhelyszínek vannak, de nyilván mondjuk kiszolgáló egységek, helyszínek, éttermek, italok, bárok, azok már abszolút működnek. Jó, tehát a fogyasztás az rendben van.
2: Azt mondd meg nekem, hogy hány nap előtte menjünk kielásni a készleteket.
5: ez fakultatív. Csak vigyázz, hogy ne építsenek rá. Ne építsenek rá valamit. Na jó van, gyerekek, hát ez lesz akkor augusztus 8-án. 2 órakor nyitjuk a kapukat, ahogy mondtam, tehát érdemes tényleg egy kicsit előbb jönni. Ha valaki ilyen 7-8-kor érkezik meg, az 9-10-es bejutással számoljon. Tehát ez
2: vicces. Figyelj, ez nagyon jó, mert jön majd egy ilyen szupersztár így koncertezni, és akkor azt fogják mondani, hogy Rihanna és DJ Otis.
5: Hát a Rihanna hasonlat azért fáj csak, mert itt írja valaki, hogy emlékeztek, fél óra után lement a színpadról, és unatarcó hazament. Emlékeztek? Mindenki őt várta, iszonyat szarbuli volt, végigunta az egészet, 3-4 órát volt a színpadon, előtt 3 dalt, és lement a színpadról. Igen. És így köszönjük, állt 60 ezer ember, hogy mi a fuck. És soha többet nem jött vissza. És borzasztóan unta azt a 3 dalt is. És nagyon szarul szólt.
2: Viszont olyat verkelt.
5: Ez volt az óriási Rihanna koncert, az megvan. Emlékeztek? Óriási balhé volt belőle. Mint nyomott 50 perc, egy órá. Unta, nagyon letett a mikrofont, azt mondta, hogy köszönjük elég. Kelet-európai kis turné, tehát ő ezzel nem nagyon foglalkozott. Megérkezett magánhelikopterrel, 50 percet lenyomott.
2: Hello, Bukarest!
5: Bemondta, és utána levonult a színpadról. Ez volt, igen.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
7: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MHZ két személyes kemping sátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
11: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
12: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Reklámot hallottak.
14: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Jelentős útfejlesztések Debrecenben. Csütörtökön tárgyalnak a szolidaritási hozzájárulásról. Bukor Rajmund hosszabbított. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. Jelentős útfejlesztések javíthatják a közlekedés feltételeit Debrecenben és a vármegye több pontján. Bár a beruházások átmeneti forgalomkorlátozásokkal járnak, hosszú távon biztonságosabbá és kényelmesebbé tehetik a közlekedést. Erről beszélt a Médiacentrum Debrecen Esti Közelkép című műsorában Szoták Zoltán, a Magyar Közút vármegyei igazgatója.
2: Teljes felületben semmiképpen nem akarunk lezárni, de azt tudni kell mindenkinek, hogy a több sávból valamelyik sávon kénytelen dolgozni a kivitelező, hiszen készen kell lennie. Ki kell marni a felületet, és utána ezt a felületet be is kell dolgoznia. Tehát útszűkületre számíthatnak, sebességkorlátozásra, és mindenképpen torlódásra.
1: A Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy a nyári munkálatok idején fokozott figyelemmel és türelemmel vezessenek. A teljes adást visszanézhetik a De Híren. Ismét napirenden lesz a közgyűlésen Debrecen szolidaritási hozzájárulása. Mint ismert, a városnak idén 12 milliárd forint fizetési kötelezettsége van. Ezt 4 részletben kellene teljesíteni, és eddig 2-t kellett, így 6 milliárd forint lett átutalva. Viszont az összefogás a Civisvárosért önkormányzati képviselője Pák Károly előterjesztést nyújtott be a szolidaritási hozzájárulás fenntartásának elutasításáról. Ezt csütörtökön tárgyalja a testület. Párakapu és vízosztás a főtéren, hűtött takarmány az állatkertben. Debrecenben felkészültek a forró napokra. Az országos tisztifőorvos péntekig meghosszabbította a másodfokú hőségriadót, szombattól pedig a legmagasabb harmadfokú riasztás lesz érvényben. Az előrejelzések szerint egy úgynevezett hőkupola húzódik Magyarország fölé, ami tovább fokozza a rendkívüli hőséget. Vasárnap akár 39 fok is lehet térségünkben. Bukor Rajmund hosszabbított a DEAC korong csapatánál. A rutinos védő újabb egy évre kötelezte el magát a Debreceni Egyetem együttese mellett. Az előző Eszteriga szezonban 30 mérkőzésen játszott a DEAC korongozója, és 6 gólt, illetve 8 asszisztot jegyzett. Tihanyi Csaba marad a DEAC férfi futsal csapatánál. A vezetőedző ugyanis aláírta a következő idényre szóló szerződését. A 44 éves szakvezető 2023 nyarán lett a Debreceni Egyetem együttesének új vezetőedzője. A csapattal tavaly a 4. helyen végzett a bajnokságban. Térségünkben ma folytatódik a kánikula. Sok napsütésre és magas UV-sugárzásra lehet számítani. Csapadék nem valószínű. Reggel 25, napközben 32 fok körüli hőmérséklet lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki, Laci,
2: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs!
0: Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
3: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
4: Így vagyunk, jó reggelt kívánom mindenkinek, 6 óra után 19 perccel, jó reggel, gyerekek, elnézést kérek, itt voltam már, jók időben indultam, minden rendben volt, gyerekek, minden rendben volt, csak, hát most hogy mondjam, szóval nem volt könnyű a beengedésem.
5: Nehezen jutottál be.
4: Nehezen jutottam be, mert újak a kollégák, és nem tudnak megnyomni egy rohadmányos gombot, hogy beengedjenek a motorra, én meg földöltem, mint a büdös bogár, úgyhogy hát ezt nem hiszem el, komolyan mondom.
5: Étrendnek, fegyelemnek.
4: Ül a csávó bent, és nem nyomja meg a gombot. Fölhajtott rostéja, jövök, hogy fél, nem látsz, nem, és én lejtő lefel, és földölök a motorra, mert várok, hogy kinyissa az ajtót. És kijön, és meg nem tudtam, hogy te vagy. Hát szinte ki lenne 5 óra 58-kor motorra, úgyhogy tegnap láttál elmenni motorra. Te. Na mindegy,
5: hagyjuk.
4: Ugye lejtőn állt meg a motor, és nem értem el a nyitógombot. És villogtam, meg nyisd már ki, de hogy a motor meg lejtőn áll. Ezt nem tudom letámasztani. Próbáltam, akkor sebesség, fölengedtem, kinyomta a támasztót, úgy, ahogy rádölt a lábamra, míg én hátra nyúltam nyomni a gombot. Érted? Erre kijön a csávó. Nem tudtam, hogy te vagy.
5: Jaj.
4: Tegnap nagyon, nem ide álltál a motorra. Szerinted, ha tegnap láttál, hogy motorral megyek el, akkor azt szerinted nem engedsz be, hogy kijön még ide 5 óra 58-kor motorra. Hát normális vagy?
6: Na, egy rendes hát munkaerő.
5: Ő
6: vigyáz az épületre.
5: Őt számon kérik, igen. Mire? Nem engedhet be
4: hogy
5: akárki.
4: 9 éve ide járó ember 6 óra 2-kor kinyitja, megnyom nem egy gombot, ami föl. Egész nap a dolga lenne, hogy nyom meg a gombot, akkor gyere le a garázsba, és ellenőrizd le, hogy ki vagyok. De ha látod, hogy motorral éppen állok, és szerencsétlenkedek, engedj már be. És mondja, lejön utána, mondja, és lejön utána, és jó, semmi baj.
5: De meg akar mondom, juttatni, ez olyan, hogy egy elesik, összetöri magát, tudod, és akkor azt mondod, neki semmi baj.
4: Semmi, éppen földöltem ott, ami ráesett
5: a lábamra.
4: Hát, mondom, ez hihetetlen, komolyan mondom. Elképesztő, ilyen szériában vagyok. Na minden, gyerekek.
5: Jó van.
6: Ezt is ki kell próbálni.
5: Jó van, semmi
6: egyszer
5: baj.
6: Egyszer mondtam neked, ez mi, ezen mindenki túlesik. Rossz helyen akarja letámasztani a motorját.
4: Ki kell próbálni ezt is, ahogy a budapesti éttermet, hogy mit csinálnak a turistákkal, a gyerekek, tegnap ezt is sikerült felavatnom.
6: Mi van?
4: Megnéztem, hogy dolgoznak a budapesti éttermesek. Jó halétterem lent a rakpart környékén, így csak akkor nem szűkítem be annyira. 2 darab halászlé, egy kicsi, egy nagy. 2 darab előtél és egy víz, 30 000 forint.
6: Két halászlé.
4: Egy padlizsánkrém, meg egy haltepertő, meg egy víz, 30. Az sehogy se jön ki.
5: Hát nem nagyon.
4: Nálatok ez mennyi?
6: Nálunk 50.
4: Hát, 30, mondom 30. Tesó, hát mondom, te rendben van, hogy turistákat vártok csak.
5: Azt hittem, hogy turistákat.
4: Nagy halászlé 6000, kis halászlé csészében 5000, az még mindig csak 11. Várjál, az 11. És van egy padlizsánkrémed, van egy padlizsánkrémed, egy haltepertőd, meg egy vized. 30. Mondom, most ez meg a portás felborít. Hát mondom, cumiba vagyok, gyerekek. Semmi baj. Le se esett. Később esett le. Ott nem esett le. Kifizettük.
6: Nem adtál 20 000 jattot?
4: Semmi.
6: Nem.
4: Hát gondolom, azt számolgattuk, hogy gondolom még kosaranként a kenyér 2000, 2 kosár kenyér. Nem jön ki, nem tudod meghaladni, nem tudod megenni ezt az állatot.
6: Miből volt? Aranyhalból volt?
4: Harcsa halászlé, semmi.
5: Beluga. Kolyhalból.
4: Kolyponyból. Nagy halászlé 6500. Ami egy bogrács. Azért melyik Balatonon sem érik ennyit. Kicsi 5000 valamennyi, de 11-ig jutottunk a számolásból.
6: És hol a többi?
4: És egy padlizsánkrém, meg egy haltepertő, meg egy víz, az még nem tud 20 lenni, ha csak nem 8000 a víz.
5: Bali, ma menj vissza, és reklamálj.
4: Nem, dehogy is, nem, csak így fölröhögtünk, hogy aha, ja, igen, hát ezek a belváros. Isten hozta a turistákat, csak good luck, gyerekek.
6: Jó, láttad,
4: jó étvágyat a vacsorában.
6: Láttad a Dunát?
4: Rálátsz a Dunára, igen.
6: 5000.
4: Okay. Igen.
5: A vízfűtés, igen.
6: Na, ezt tegnap megbeszéltük, ugye, hogy a hidegebb üdítő, az drágább.
4: Hűtötte a vizet, az még egy ezeres, forró volt a leves, az nélkül. Egyébként jó kaja volt, Istenem, jó hangulat. Tehát tényleg tök jó, csak úgy beestünk valahova. Egy kajára, mert úgy akartam menni egy halászlevet, mindegy, nem is ez a lényeg, de úgy mondtam, hogy hát Isten hozta a turistákat. Mondom, értem, hogy belváros, meg rakpart, meg hú, de jó, de azért az úgy zombika.
6: És tele volt, fogadjunk.
4: Hát, ja, fúra, csak külföldiek.
5: Fúra. Hát ugye, nem
4: néz, én sem nézem meg, tényleg nem számít, meg nem nyafogok, meg most nem ezen múlik, nem az. Csak úgy azért, hogy azt mondta, hogy csibészes. Két halászik, két előttem meg egy 30 asszonyt, azért csibészek vagytok, srácok, semmi baj.
6: Akivel voltál, nem titkos alkoholista, és kiment és bevert 6 viszkit.
4: De erre van esély.
6: Érted, csak neked nem szól.
4: Emek mosdóba.
6: Löplöplöp a legdrágábbból.
5: A baliszámájára.
4: Ma még felborít egy portás, hát most még mi jön, érted? Hát lesz szar egy madár vagy.
5: De figyelj, tegnap láttam életem egyik legvalószínűtlenebb jelenetét, dugó volt rettenetes, míg lejutottam az Asztóriára, majdnem 3-4 óra volt.
4: Írtad is a közösbe, hogy ne gyertek erre baleset.
5: Én ilyet még nem láttam, egy kiégett tranzit az Asztória kellős közepén lángolt, tehát szar volt égve, teljesen. Ott volt a tűzoltóság, ott volt a mentő, a rendőrség, mindenki. Olyan furcsa volt látni egy csutkára kiégett kocsit.
4: De még lángolt, vagy már csak fekete
5: nem,
4: volt?
5: Nem, már csak fekete volt az egész. Én nem tudom, mi a túró történt ott, de hogy az egész
4: éppen... Motortérben valami tűz az. Van, tudod, pippakát terjed, és mondtok, ez nem áll meg.
5: Iszonyatosan gyors. Nekem volt egy ismerősöm, aki mesélte, hogy autópályán elkezdett füstölni a kocsi, éppen hogy csak félre tudott állni, 3 perc alatt égett.
4: Pippak, ezek pippak furán kiégnek, igen.
5: Most is volt valami videó, ahol valami benzinkútra gurult be így egy ilyen lángoló autó, igen. És neki ment a...
4: Jó, hát nincs hozzá közöm, ha erre akarsz kiugadni. Tehát az égő transzponte...
5: Az égő... Azt mondod, hogy rossz széria, na hát neki tegnap rossz széria.
4: Vannak rosszabb szériák, igen. Busz Balázs előzetesben van, így keltem ma reggel erre a híre, mondom, jó van, engem csak leszettek 30-en egy halászlére, mondom, az élet szép, tessék elmenni motorozni, erre felborít a portás. Hát,
6: ugye a Királyi TV-ben, rádióban főnököknek nincs melója, ahhoz...
4: De mindig találj valami rosszabbat, akkor lesz, hogy nincs nagy baj. Igen. Ne nyafogj, Balázs fizess a Ferinek. Igen, igazatok van. Ja, tényleg, az a cumi folytatódik. Néztem tegnap az öreget. Figyelj, komolyan mondom, erre a csávóra hatással van. Bárki bármit mond, hatással van az, hogy mit csinál a Messi. Ez úgy akarta tegnap a Mester 3-ast, ahogy senki, de hajtott, jól játszott, úgyhogy a 10-es az érkezik.
6: Nem tudom, utána a nyilatkozatát.
4: Azt ugye? Már nem néztem meg,
6: illetve
4: valószínűleg.
6: Volt még így belemondta a kamerába, hogy na, én azért itt vagyok. Tehát az biztos, hogy ugye ő az előző meccsen hát nem játszott túl jól, meg az egész nem. Portugál válogatottra mondták, hogy ott nem voltak erősek. Ez a csávó, ez úgy főszedte magát, úgy főszívta
4: magát a Ronaldo. Az egész csapat tömte labdával, hogy legyen meg a Mester 3-as, le se cserélték, néztem a második félidőt, mikor kaptam az SMS-eket, mert hallgatták sokan a műsor, Ronaldo gól, 6. perc, meg bebuktad, mondom, a rohadt életbe, Roni, de hát miért most szeded össze magad, komolyan mondom, 5 éve nem rúgtál gólt VB-n, EB-n, érted? A csávó full eredménytelen a világtornákon, 5 éve. De fogadok a Ferivel, és azonnal izé.
5: De nem Üzbegisztán volt nagyon gyenge?
4: De nyilván az üzbeg csapat sem erős, meg a portugáloknak is föl kell cívni magukat, de nem így van, 20 óta, 21 óta van.
6: Az van, hogy egy listán a Ronaldo most első lett, ez pedig a futballtörténelem első játékos, aki 6 különböző világbajnokságon is betalált. 2006, 10, 14, 18, 22, 26. Aha. Akkor valami jött elcsúszott.
4: Hát akkor lehet, hogy 22, vagy EB-n nem lőtt utána? Lehet, hogy EB-n volt gólmentes?
6: VB-n biztos, hogy, mert most írja az újság, aha, hogy ő az első játékos, tehát ezzel mindenkit megelőzött, és ugye ezt már a Messi majd nem is tudja megjavítani.
4: Ezt a Messi nem tudja, és ő lett volna a legidősebb, aki Mester 3-as lő, amit most a Messi megdöntött, de mivel nem lett meg a Mester 3-as, fia, imádtam volna. Tehát az, hogy a világ két legjobb futballistájában az egyik lő 5 meccsel ezelőtt, vagy 3 nappal ezelőtt egy Mester 3-as, erre jön a másik, akit szétszinkelnek, felszívja magát, és bepakol egy 3-as, az mekkora sztori? Úgyhogy megy a 10-eske.
6: Nagyon várom, néztem is már.
4: Bukószériában vagyok, érted? Fölborulok, leszednek, 30-al egy étterembe, 10-et utalok neked, de valami legyen már, érted? Valami történik, majd hogy Revoluton érkezhet, jó?
6: Ja, bármit szeretek.
4: Jó, akkor már is dobom. A fogadás az fogadás.
5: Ja, csak ennyi. Azt hittem befostál, Bali.
4: Nem.
6: Az mára van.
5: Az mára. Délután.
4: Igen. Ronaldo a meccs után a nyilatkozatában mondta, hogy a rádióműsorban fogadtak, csak ezért rúgott gólt. Igen. Szerintem hallgatott ideget ezt történt.
6: Nagyon szeretem a Ferit, és azért rúgtam gólt, hogy keressen egy 10-est.
4: Igen, tömték, de nem lett meg a Mester 3-as. Aztán láttam még a fekete csávó gólját, meg nem mondom, hogy hívják. Ilyen copfos rasztás, hogy nagyon nagy gólt lőtt. Aztán az utolsó 20 percet már nem láttam igazából, de ott már láttam, hogy nem lett Mester 3-as.
6: Azért olvastam. Nem sokon múlott, hogy ez nem 7-0 lett.
4: Aha.
6: Hát voltak még olyan helyzetek, hogy így nézted, hogy csak a szerencse, hogy mellé ment, vagy kifogta a kapus.
4: Hát most csoport elsőként tovább jutnak, és az argentinok is tovább jutnak csoport elsőként, és ott még nyernek egy-egy meccset, akkor azt hiszem talán a 8-at döntőbe Portugália-Argentina. Mekkora vagyis Messit és Ronaldót látjuk
5: az
4: hosszú
5: lenne.
4: Ideje egy pályán, egy világtornán egymással ellen. Azért az nagy. az jó meccs. Az jó meccs.
5: Figyeljétek ezt az ivószünetet, ezt most csak a VB-re vezették be, vagy az innentől kezdve így marad már?
4: Hát, ezt inkább a hallgatóktól megkérdezzük, és akkor ők azt majd megválaszolják. Én nem tudom. De így volt szünet, ami reklámszünet is egyben, tehát közben egy csomó reklámot nyomnak, azt mondják, hogy az UFS azért találta ki, majd közben lehet jó pénzért reklámot nyomni. Nem tudom ez most hogy van. Tök igazából.
5: Szóval. Nagyon megakasztja
6: a játékot. Az viszont nagyon kemény, ahogy az UEFA nyír mindenfajta reklámot. Azt nem tudom, olvastátok-e. Ugye ebből a legnagyobb az egyik stadionnak a Lewis Farmer, ugye a névadója, és akkor ilyenkor minden ilyesmit le kell, hogy hívják, takarni. Tehát, ha mondjuk itt az MVM Domban rend, azt nem hívhatnád MVM Domnak, a közvetítés alatt, akkor Budapest Dom lenne a neve. Mindent le kell takarni, de nem csak azon, hanem ha bármi ki van téve, és a Lewis kitalált, hogy ők nagyon szívesen letakarják az emblémájukat.
5: Egy kurva nagy Lewis.
6: Egy pontosan ugyanolyan színű, vagy ugyanolyan formájú fehér vászonnal takarták le. Megvan a Lewis persze, embléma, ugye, persze. Hogy egy ilyen fura alakú alul egy ilyen éves sztori. Ránézel, és mindenkinek duplán jut eszébe a Lewis.
4: Mert hogy le kell takarni
6: le
4: valamit,
6: kell takarni,
4: és keres, zseni, keres zseni rá, milyen rákeresek, zseni.
6: Hogy Lewis stadion, és le van takarva, és hát ez ugye egy óriási, mint egy 30 méteres logó van fönt a stadion tetején, aha. Ami most nincs rajta a lovacska, meg a izé, meg
4: csak
6: a felirat.
4: Csak letakarták a logónak az alakjára.
6: De így ránézel is tudod, hogy na, akkor én veszek most egy Lewis Farmert.
4: Na mindjárt megnézem, de zsenik. Nagyon, nagyon zsenik.
5: Én csak azt olvastam, hogy ezt a díjat is, a fődíjat, vagy a kupát a Trump fogja átadni.
4: Igen.
5: Becsalta magát a sztoriba megint.
4: Igen. Jó, megnézzük meg ezt az ivószünetet, és itt azt írják a szakik, akik nálunk jobban értek hozzá, hogy ez csak a VB-re van. Ja. Tehát kánikulában eddig is volt talán, de hogy ez most így ebben a formában csak a VB-re van. Jó, oké, megnézzük akkor mindjárt ezt is. Jó, elmegyünk egy picit hírezni, reklámozni, beszélünk a pénteki hajózásról, úgyhogy ja, elindítjuk ezt a ma reggelt. Jó, jelentkezzetek játékra, mi pedig itt vagyunk mindjárt.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs.
7: Chery Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Jelentős útfejlesztések Debrecenben. Felújítás kezdődött a Faragtár úti vasúti felüljárónál. Felkészültek a hőségre a városban. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Jelentős útfejlesztések javíthatják a közlekedés feltételeit Debrecenben és a Vármegye több pontján. Bár a beruházások átmeneti forgalomkorlátozásokkal járnak. Hosszú távon biztonságosabbá és kényelmesebbé tehetik a közlekedést. Erről beszélt a Média Centrum Debrecen Esti Közelkép című műsorában Szoták Zoltán, a Magyar Közút Vármegyei igazgatója. A teljes adást visszanézhetik a dehíren. Elkezdődött a Faragtár úti vasúti felüljáró lépcsőinek felújítása. A DTV híradó megkeresésére a Magyar Közút azt közölte. Az elmúlt téli időszak felgyorsította a gyalogos átvezetést biztosító lépcsők állapot romlását. A javítás előkészítése során kiderült, hogy a korábban tervezettnél nagyobb beavatkozásra van szükség. Összesen 82 lépcsőfokot kell kicserélni. Az előregyártott elemek elkészítése miatt a munkálatok várhatóan július 31-éig tartanak. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a felüljáró teljes felújításának tervei már elkészültek. A kivitelezés központi költségvetési forrás biztosítása esetén indulhat el. Párakapu és vízosztás a főtéren. Hűtött takarmány az állatkertben. Debrecenben felkészültek a forró napokra. Az állatkertben élő fajok többsége meleg éghajlaton őshonos. Jól viselik a nyári forróságot. A rendkívüli hőségben azonban minden állatra fokozottan figyelnek a parkban. Bajkán Labovszki Millát, a Zoo Debrecen gyűjtemény vezetőjét hallják.
2: Ilyenkor különös tekintettel vagyunk a friss hűsített vízre, valamint árnyékot biztosítunk a külső kifutójukban. Megválaszthatják, hogy a külső vagy belső kifutójukban helyezkednek el, általában ugye ezek bent hűvösebbek.
1: Az országos tisztifőorvos péntekig meghosszabbította a másodfokú hőségriadót. Szombattól pedig a legmagasabb harmadfokú riasztás lesz érvényben. Az előrejelzések szerint egy úgynevezett hőkupula húzódik Magyarország fölé, ami tovább fokozza a rendkívüli hőséget. Vasárnap akár 39 fok is lehet térségünkben.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Az új parkolási rendszer bevezetésével egy időben változott az elektromos autók díjmentes parkolásának szabálya. A tisztán elektromos gépjárművek várakozása csak a zöld zónában maradt díjmentes a debreceni lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére. A díjmentesség regisztráció köteles. Térségünkben ma folytatódik a kánikula. Sok napsütésre és magas UV-sugárzásra lehet számítani. Csapadék nem valószínű. Reggel 25, napközben 32 fok körüli hőmérséklet lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók, és igen, jön mindjárt egy játékosunk. Itt beszélgettünk, ugye most azért így hozogatjuk be a foci VB-s híreket, gyerekek, azoknak, akik nem néznek focit, nem szeretik, mi eddig a kedvenc műsorok voltunk, mert nem volt róla szó. Most egy kicsit lehet, hogy azért nem annyira kedvetek, de néha muszáj fociról beszélni, gyerekek, azért, ha Messi lő egy mesterhármast, közben jön két nap múlva a Ronaldo, bepakol kettőt, nekünk ez még laikus foci szakértőknek is jó, úgyhogy meg itt közben történnek érdekes dolgok. Igen, ez amit a Feri elkezdett mondani, ezt tedd már be, Zsül, nézzük már meg ezt a Lévi stadion, meg aztán megbeszéljük. Ilyen érdekességeket nyugodtan küldhettek nekünk, ezeket nem biztos, hogy mind megtaláljuk, de nagyon-nagyon jó, nincs meg? Nagyon jó dolgok, meg közben ugye Feri elmondott, hogy a FIFA ugye letakarja ezeket a stadionokat, ahogy hívják őket, mert hogy van ott Amerikában Lévi stadion, meg van mit tudom én, ezer fajta nevű stadion, de hát a FIFA ugye ezeknek nem akar ingyen reklámot sem, mert nem fizettek lószart se a VB miatt. Letakartatta a logókat, és ugye Feri elmondta, hogy a Lévis, ugye ők egy ilyen piros logóban, egy fehér Lévis felirattal, ha magad elé képzeled, akkor olyan, mint a 9-jukú hídnak egy része, az a piros rész. És benne fehéren, hogy Lévis. Ők ezt letakarták egy ugyanolyan ponyvával, ugye egy fehér ponyvával, tehát tudod, hogy Lévis. És erre írták a hallgatók, ezt mi nem is tudtuk, nem tehetünk meg, de mindjárt megnézzük, hogy van Gillette stadion is, ahol meg borotva külön takarást raktak rá. Mennyire zsenik? Hát mennyire zsenik, tényleg ott van Lévi stadion, nézd meg, ott van letakar a fejére, mindjárt megtakarja, átrakja a tévét, hogy ez mennyire jó egyébként, mennyire okosak, mennyire jól csinálják a marketinget, és ott van. És egy 153 éves cégnél előtted van a Lévis logó.
2: Persze.
1: Ugye alul ilyen félkörívek, benne a Lévis felirat fehéren, és piros az egész logó, zseniális az egész. Super Bowl Lévis stadion, így hívják. Letakarták. Erre a Zsilett jött, és ő meg letakarta borotva habbal a saját Zsilett stadionját. Tehát, óriásiak egyébként. De jól néznek ki ezek a nagy amerikai félköríves stadionok. Te jó Isten! Úristen, de durva. Gyönyörűek.
3: Én pont most olvastam, hogy képzeljétek el, hogy a skót meccsen megdőlt minden idők legnagyobb zaj rekordja.
1: Olyan hangosak voltak a szurkolók.
3: 125 decibel volt. Ez olyan, mintha egy légvédelmi sziréna mellett állnál. Ekkor a zajt bocsájt ki, hogyha felszáll egy repülőgép melletted.
1: Azt a mindenit. Úgy nyomták?
3: Ezek voltak a Bostonban a skót szurkolók.
1: Igen, kemények, igen.
2: Új és a izét láttátok?
3: A norvégokat?
2: A norvég evezést.
1: Láttam a norvég evezést.
2: De hogy üzenik a csapat, mindenki ült a füvön, a Haaland dobolt, és szembe vele a szurkolók ugyanúgy eveztek át.
3: És nem csak a szurkolók, én láttam egy olyan felvételt, ahol a norvég parlamentben a képviselők ugyanezt eljátszották a parlamenti ülés előtt. Tehát olyan szinte virálissá vált ez az egész történet. Nagyon-nagyon tetszik.
1: Tényleg elképesztő, egyébként így van, a Gillette stadion zseniális. Azt is megkeressük mindjárt, hogy a Gillette stadiont, igen. Igen, a Hollandék, ugye, amit mondtak, a Hollandék közönséggel együtt a Viking evezéssel ünnepelték a továbbjutást. Ja, figyelni kell, azért ezek most jó dolgok. Itt van, megtaláltad, de jó, itt a Gillette stadion. Zseniálisak. Befújták borotva. Figyelj, annyira értenek a marketinghez, annyira jók, annyira ügyesek, hogy így kell. Leszonták, hogy kapjátok
2: jó,
1: be.
2: Jó, de nem, akkor nem
1: kapja
2: látszik.
1: Be a FIFA, gyerekek. FIFA,
2: nem látszik, nincs így, semmi látnivaló nincsen. Csokom. Mindenki azonnal tudja, hogy mi van.
1: Azonnal letakarták fehér borotvabbal, igen.
3: Ami szintén nagyon cuki és nagyon tetszik, van egy Ross Smith nevű amerikai influencer, aki mindig a nagymamájával haknizik. A nagymamája egy ilyen 90 éves őszhajú néni, és kimentek a Messi meccsre, a nagymama felöltözött esküvői ruhába, és kiállt a pálya szélére, és ott onnan üzenget Messinek, és a Messi meg nagyon cuki visszainteget neki, hogy vegyél el feleségül.
2: Hát, jó.
1: Annyi AI videó van, hogy nem tudom, hogy nem AI, de hogy áll a pálya szélére a mama?
3: Gondolom, tehát, hogy szerzett valahonnan jegyet, és akkor valahogy így lecsalták, tudod.
1: Valahogy levitték oda.
3: Néni, igen, és akkor a Messi visszainteget neki, olyan kis helyes az egész történet.
1: Igen. Ezek jók, ezek a sztorik, ezeket mi szeretjük, mert most az, hogy játszottak a dánok, a norvégok, a kettő, egy senki nem érdekel. Engem, mint ezek a háttérsztorik érdekelnek. Tehát én a VB-s hírt olvasok, én mindig a kivitte a rokonát, eljutott az anyja, a nem kapott vízumot, de az ország kivitte, a norvég szurkolók, ezeket tökre rajta vagyok, ezeket nagyon-nagyon szeretem. És itt van, írják a hallgatók, Tamás írja nekünk, hogy skót meccs után elfogyott a sör. Azt mondták az amerikaiak, hogy ők ilyet még nem láttak.
3: Hitták őket, igen.
1: Hát mennyire jó arcok. Hát kimentek az amcsikhoz, tudod, és azt mondták, persze, zabáljátok itt a hot dogot, még nem látható, oké, leraboltak a sörkészlet. Az ott ne, pedig Amerikában azért tudod, milyen készletek vannak. Mekkora sörök, milyen 6-os, 8-as, 20-as dobozok, tehát ott azért fura valami elfogy. Ők ilyet még nem láttak. Hát,
3: ők voltak azok, akik hajót béreltek, ugye, mert hogy nyilvános helyen elvileg nem lehet alkoholt fogyasztani, és azt mondták, tudod mit? Akkor itt a hajó. És felszálltak rá, és csatakra vágták magukat.
1: Zseniálisak. Zseniálisak, igen.
3: Nagyon durván.
1: Egészen durván. Ja. Úgyhogy Bostonban volt, igen. Bostonban. Igen. Skótok miatt elfogyott a sör egész Bostonban. Az milyen? Az milyen? Hát nem kisváros Boston, aki volt már Bostonban. Azért az nagyon kemény. Igen. Á, imádom, nagyon jó egyébként. Úgyhogy ezek tényleg ezek jó hírek, meg azért lesznek majd jó meccsek. Na, szóval itt azért elindulnak az egyenes kiesések, ott azért már nagy találkozások lesznek. A zöldfoki szigetek, a gyerekek, továbbra is figyelnünk kell. Szóval van. Ők mikor játszanak, mi ugye elmegyünk Szabira, de majd is a közösbe bepakolgatjuk, meg ott azért azt figyelnünk kell, mert annak a kis csapatnak nagyon drukak, én imádnám azt a sztorit, ők tovább jutnának. Tehát, hogy az nagyon, nagyon jó az egész történet. Hogy
2: miért ne lehetne csoda gyerekek?
1: Nézzük már meg, hogy állnak a csoportban, hogy állnak. Még egy meccsük van talán Szaúd-Arábia, és ők két ponttal, ugye úgy van, várja, hogy uruguayok vagy spanyolok játszottak, és minőtt döntetlen tosztak, tehát van két pontjuk, elvileg továbbjutó helyen lehetnek. Egy-két meccsre emlékszem. Egy-két meccs így megmarad. Hihetetlen, nem tudom,
4: egyébként a memóriád, de ezt figyelem, nem csak ebben, nagyon durva.
1: Ilyen váratlanul beugranak, de nem, az közben megérted.
2: Az egyszerű dolgok meg nem mennek,
1: de...
3: Aztán semmi, aztán felborul a motorjába.
1: Tíz év után meg nem tudom, hogy hívják a Júli férjét. Ezt ne kérdezz, hogy ezt érted. Tehát, hogy vannak dolgok, amik 20 évre visszamenőleg, de vannak dolgok, hogy tegnap elmesélsz, és üveges tekintettel nézel. Erről már beszéltünk? Igen, tegnap mondtam el neked 3 óra keresztül.
3: Ne menjünk el amellett a hír mellett, hogy Anna a tabella érele mozgott.
1: Hoppácska!
4: Oda mozogtunk.
1: Hoppácska!
2: Pikachu
1: letaszítva. Megmondta az 5-0-át.
4: Megmondta az 5-0-át. Betippelt, és ugye ez nagyon sok Zseni volt, ha pontosan Peti. Eltaláljuk.
2: Nem pixel.
4: Hát úgy képzeld el, hogy de. Ja, és megmondom őszintén, hogy
2: sokat veszítettünk.
1: Figyelj, ezt megrakott tipmixem, mert az 5 az nem kevés, ez jól fizet a tipmixem.
4: Tudod, hogy hanyarikat találja el telibe?
1: És lóvéra játszik?
4: Várjál, amikor ő lóvéra játszik, ilyen semmit mondóknál mindig, ha azt mondod, hogy játszon lóvéra, akkor gyakorlatilag pénzünknél vagyunk, tehát hogyha így globálban nézem mondjuk egy 2-3 hónapot, akkor amennyit rákölt, azt vissza is nyerjük, tehát nincs mínuszba a Peti, de pluszba se.
2: Mert tudod, mi van, ha pénz nincs, van nincs. Mögött, akkor elkezdesz agyalni.
4: Ez így
2: mert
4: van.
2: Ezt most így megkérdezted, hogy mi a meccs, így bedobta 5-0.
1: Bemondta, hogy 5-0, és beverte az 5-0-át. És elől vagy a tabellán?
4: Hát most ebben a pillanatban, igen, hát jó, hát jönnek a meccsek sorba, aztán majd letaszítanak. De Pikachu. Érted, Pikachu, nagyon jól tippel. De tényleg így azt mondom, hogy megvan a Petinek, tehát ha ott van, hogy pénzért kell csinálni, nem, egyébként...
1: Zseni. Ugye csak mondjuk, hogy van egy ilyen házi verseny, retrósok a Rádió Egyesek között, ahol aki akar benevezett, van egy bedobva ajándék, és mindenki meccs végeredményre tippelhet, és Anna ennek a tabellának az élén van. És Pikachu a második. Igen. És nem tudjuk ki a Pikachu.
4: Nem. Mondom, van tippem.
1: Pikachu. Na, az a szép. Megindultál, mint a tolófájás írek. Ez jó, figyelj, ez tökéletesen rendben van. Igen. Tehát ez menő. Menő a Peti azért, tényleg.
4: Ért hozzá, szereti meg.
1: Ért is hozzá, igen.
3: Tippmix, tippekért kövessetek be.
1: De tényleg.
4: Tényleg az kellene, igen, tényleg. Nagyon-nagyon vágja. Mindig mesél érdekességeket. Mindig a legek a foci VB-nél.
1: Én most ezt a Messi, én alapszinten követem, de most ez a Messi Mester 3-as, jön a Ronaldo, ő is lő 2-t, ezt nagyon szerettem tegnap ezt a sztorit. Mondom, mekkora lenne a világ két legjobbja egymásra rádobja, egy 39 éves, egy 41 éves, érted? Hát. Ez körülbelül olyan, mintha mi rádióznánk, és jönne két 80 éves, és két hét múlva megkapnánk az adatokat, hogy mindenkit megvernek. Azonnal leghallgatottabbak, tudod, és így állnak, hogy ne mondd, hogy a VB két legidősebb játékosa, vagy szinte legidősebb játékosa egymás után bever két Mester 3-as, milyen nagy sztori lett volna. Nem? De. Milyen szép történet. Ha szereted őket, ha nem, hogy ahogy a Rafael, a Nadalnak, a Roger, meg a Beckernek, a Samprasnak, a Vitoria, hogy ez a két csáv, ez hogy tudja egymást előre vinni, hogy a Roliba tuti benne volt.
4: Benne.
1: Hogy a rohadt életben, hogy mindenki a Messiről beszél a VB-n. A csávót nem láttam ennyit futni nagyon régóta. Ott volt, harcolt, gólt akart lőni, becsúszott, ment. Olyan éhes volt a gólra, úgy tömték a portugálok a második fél időben, hogy meg lenne a Mester 3-as, 3-ra elsírom magam. Ez egy zseniális. Ez milyen szép történet, nem? Lőtté 3-at, lövök 3-at.
2: Én is, igen.
1: Azt a mindenit.
2: Nem volt szép, hogy az utána a következő interjún ugye valaki szóba hozta Messi nevét, és így elfordult a csávó, és mondta, hogy következő.
1: Az nem elegáns. Az nem elegáns. Igen, nem elegáns a Messivel sokszor.
2: Kicsit durci volt. Valószínűleg amiatt, hogy nem nőtt össze a mester hármas. Ugye, mert pont azt akartam mondani, hogy a Messi megcsinálta a három gólt, még ott valakit mondott, és így a csávó elfordult.
1: Igen, az tök szép, amikor valaki úgy elegáns, tudott, hogy igen. Ahogy mondjuk a Roger volt a Nadalad, ők még szerették is egymásnak, barátok a Nadalad, vagy a Gyoko a Roger.
2: A Bocskorra.
1: Ahogy én a Gáborra. Érzitek ezt az öreg szagot? Ja.
4: Igen, de a Nadal nem volt például Djokovic-sal.
1: Nadal Djoko nem. Nadal Djoko nem. Federer Djoko is. Nem.
4: És a Djokovic nagyon elegáns volt. Egy talpi ilyen ember. Imádom.
1: De aztán jóba lettek.
4: Hát jóba. Igen, de az egy nagyon ronda dolog volt a Nadal.
1: Jó, de a Djoko is azért csinál dolgokat. Tehát amikor
4: nem, a Djoko nem csinált semmit.
3: Na, mit csinált
1: a Djoko? Amikor a Djoko megverte a Rogert, nem tudom, valamelyik Grand Slam döntőben is odállt az apja a kamerához, és azt mondta, meghalt a király, éljen a király.
3: És nem.
4: És milyen igaza van.
1: És utána még a Roger húzott, és utána a Roger nyert még 8 Grand Slamet, úgyhogy agyonvágta a Djokot azért sokszor. De ott a szerbek azért tudnak sokszor nem elegánsabb lenni.
4: Ő egy nagyon elegáns ember.
1: De egyébként én azóta is megkedveltem a Djokot. Nagyon-nagyon szeretem, igen. Na jól van, itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt, hello!
1: Jó reggelt! Hello, egészségedre. Jani, mi újság, honnan hívtál minket?
5: Most éppen Pestről. Nagykanizsára megyek majd a kollégámmal, úgyhogy most még egyelőre Pesten vagyok.
2: És hol laksz, melyik város?
5: Tessék?
2: De kanizsai vagy egyébként?
5: Nem, Pest megyei vagyok. Tehát pesti kerületben rakok, csak a munkám véget az ország szerte járunk mindenmerre, aztán éppen most Nagykanizsára kell majd eljutni.
2: És mi a munkád véget?
5: Biztonságtechnikában dolgozok, tűzjelző berendezéseknél levő foglalkozó céggel.
3: És odaállsz egy gyújtóval ilyenkor?
5: Nem, annál egy kicsit azért összetettem meg, azért jobban hangzik a dolog. De ez attól is függ éppen, hogy milyen fajta rendszert kell tesztelni. Tehát füstérzékelőt, hőérzékelőt, mindenfélét, tehát nem csak öngyújtó kell hozzá.
2: Te miattad kell néha nekünk is elhagyni az épületet? Tudod,
5: azt nem mondanám, hogy miattam, mert hozzátok nem jár.
2: Jó, na, értelek. Tudod, nálunk is lesz. Most lesz, vagy most volt ez most a kivezénylés?
5: Azt mondta, Anna, most volt.
2: Most volt, túl vagyunk rajta. Na és kivel játszanál?
5: Hát én a Balázsral.
1: Na.
2: Vigyázz velem, ma nagyon fókuszált.
1: Ma nagyon ott vagyok. Egyébként tényleg kipihentem
5: vagyok. Reméljük, hogy ez a motoros balhéz éppen reggel kibillentettebb az egészről.
1: Figyelj, ez semmi. Egyszer már föl kellett borulnom, így egy kicsit több alázattal ülök majd a motoron. Mert ez már érett, hogy valami történjen, mert elég nagyképűen motorozom egy szápolóba a városba. Egy bukós is akar, úgyhogy... Valami nem baj, ennél valami történik. Jó, az ezt egy jelként kell fölfogni. Jól van, játszunk akkor egyet. Én kész vagyok.
2: Jó, akkor indítom is. 3-2, gyere!
1: Na, itt vagyok. Figyelek. Miért engem választottál, Jani? Megvan az indok?
5: Vagy nincsen. Ötletem sincs egyébként.
1: Csak úgy?
5: Megmondom őszintén, már nagyon régóta próbálkozzátok jelentkezni. És
1: régóta? Az mit jelent? Mióta? Évek óta?
5: 3 éve nagyjából.
1: 3 éve?
5: Aha.
1: Az tényleg
5: nagyon sok. Nagyjából olyan 3 éve, és eddig sosem volt nyilván alkalom, úgyhogy mindig filózta vagy a Feri, vagy te, és...
1: És aztán végül így lett.
5: Hát, mondhatjuk így is. Egyébként mikor mentek szabadságra, várjátok már?
1: Szabadságra? Jövő héten. Szabadságra megyünk, egy hetet pihenünk. Aztán jövünk vissza.
5: Mentek valahova? Lesz valami nyaralás? Egyébként személyenként?
1: Hát össze-vissza megy mindenki. Belföld, külföld, ide-oda. Sokfelé. Kirajzunk ilyenkor, sokfelé. Sokfelé megyünk.
5: Motorozni mentek?
1: Terve van véve egy motoros túra is, így van.
5: Itt
1: motorozol?
5: Földön, vagy hol? Ne.
1: Hogyan? Mit mondtál? Ott valami
5: jó,
1: volt.
5: Ki mondta? Ez elment.
1: Elment?
5: Szerintem egyelőre... Hogy mondja?
1: Megtört a rendület.
5: Elment. Ment. Megadom.
1: Elment, megadjuk. Nem akarjuk elvenni. Igen. Megállítottad, volt már, hogy egy fél nemet elfogadtunk másnak, úgyhogy elfogadjuk, jó? Megkapod, akkor nem veszük ezt most el, nem vagyunk ilyen szigorúak.
5: Köszönöm.
1: Volt ilyen de mivel észrevetted, igen. Meg nem mondtad végig.
3: Le is fagyott tőle.
1: Igen. Viszont jó volt a játék, pörögtél, kérdeztél, ha most ez egy nyomi játék lett volna, még lehet el is veszük, de így, hogy így lendületben voltál, ez.
5: Hát örülök neki, köszönöm szépen.
1: Tényleg ügyes voltam.
5: Már egy párszor lejátszottam az agyamba egyébként, hogy miket lehetne úgy feldobni témának személyenként nektek, meg azt, hogy lehetne ezt megpörgetni, de hát nyilván ilyenkor egészen más.
1: Igen, más azért játékban, de flott volt, kérdeztél, beszéltél, tökre megadható, úgyhogy nincs ezzel baj. Mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj.
6: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jó voltából.
1: Ah, jó volt.
5: Nagyon jó hangzik. Köszönöm
1: szépen. Megérdemled. Örülünk.
5: Köszönöm.
1: Köszi, szép nyarat, ciao.
5: Legyen nektek szép napotok, fiatok.
1: Neked is, ciao, ciao. Hello. Balázs jobban elpofizták, mint a Jóskát Brüsszelben.
2: Nem, azért. Csár,
1: jó esemes, te jó, te szeretem. Jóskát.
3: Élvezte is.
1: Jóskát Brüsszelben. Igen, ez jó. Ja, Istenem, jól van, gyerekek, oké, megyünk akkor. Jó?
2: Aztán... Mi a ma szerda van, és akkor van rovatunk? Utolsó hát, szerda.
1: Ú, de jó vagy.
3: Állj, tényleg.
1: Állj.
2: Utolsó szerda van szerintem, mert
1: mit szoktunk? Mert jövő héten nem vagyunk.
2: Meg már július.
1: Ezt nem hiszem,
2: hogy szerdán július.
1: Megint elment egy hónap.
3: Mindjárt még
2: lesz is tesztünk, lesz is ma tesztünk, megint elment egy hónapra. Az idő múlásáról hoztam nektek egy tesztet, hogy tudjátok-e lassítani ezt az érzést, de szerintem ránézésre nem.
3: És egy kicsit megáll.
1: Megőrülök, hogy megint elment egy hónap.
4: Igen, be van írva, igaz van a Ferinek, 24-e Jónás.
1: Hát gyerekek.
4: Igaz.
1: Hát akkor 8-tól. Én imádok mocskos titkokat nagyon meghallgatni, bűnöket, becsalásokat, szexeket. Igen, válásokat, nyomorúságokba tocsogni. Nagyon szeretjük. Jó, hát akkor 8-tól. Nem, annyira gyorsan mennek a hónapok, hogy ezt nem tudom megérzni, de akkor 8-tól gyógyunk egyet. Ez jó. A nyár előtti utolsó lélektisztító gyónás, hogy mindenki úgy fordulja rá nyárra, hogy tiszta lélekkel kövesse el a további bűnöket, amiben él és tocsog, úgyhogy akkor gyónunk tényleg. Hát mert jövő héten ilyenkor már egyébként július?
2: Igen. Szerda, pont azt hiszem az első.
4: Igen,
2: nem?
4: Jól mondom. Igen. Szerda első.
1: Nyomorpornó írja Meli, aki mindig nagy bűnöket, amiben él és tocsog, úgyhogy akkor gyónunk tényleg. Hát mert jövő héten ilyenkor már egyébként július?
2: Igen. Szerda, pont azt hiszem az első.
4: Igen,
2: nem?
4: Jól mondom. Igen. Szerda első.
1: Nyomorpornó.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék

Hajósz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Több nyár, több komfort. Vásárolj ide a Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
7: Három dolog a tudatos babaváráshoz. Te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
8: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
9: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi Autós Komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
2: Reklámot hallottak.
10: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Jó reggelt.
12: Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
13: Szia, drágám. Na, Isten, ilyen aludtam ma is.
11: De jó neked. Mi a titkod?
13: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
11: Sedacur Forte.
13: És a koncentrációt nem befolyásolja.
14: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészt.
15: A Tondag Fusion Protect felületkezelésű tetőcserepei keményebb, ellenálló felületet és tartós szépséget biztosítanak. Tájékozódjon a gsv.hu-n vagy a gulyás tüzében.
16: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
17: Otthoni és üzleti internet csomagok 3

0: 0612-77-es telefonszámon.
1: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
2: Egy este, ami nyomot hagy. Július 4-én Debrecenben Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
3: Rendeljen a Formula ételbárból. Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldes tálak. Minden egy helyen, a hét mindennapján. Formula ételbár, keresse a Facebookon.
4: Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klímaajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy kedv Debrecen, Galamb utca 6, istar.hu.
5: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebbek a jó bringában Böszörményi út 153 vagy jobringa.hu.
6: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
7: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
8: Hirdessen nálunk!
9: reklamkukac.mcdb.hu.
10: Reklámot hallottak.
11: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
12: Jelentős útfejlesztések Debrecenben. Csütörtökön tárgyalnak a szolidaritási hozzájárulásról. Bukor Rajmund hosszabbított. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. Jelentős útfejlesztések javíthatják a közlekedés feltételeit Debrecenben és a vármegye több pontján. Bár a beruházások átmeneti forgalomkorlátozásokkal járnak, hosszú távon biztonságosabbá és kényelmesebbé tehetik a közlekedést. Erről beszélt a Médiacentrum Debrecen Esti Közelkép című műsorában Szoták Zoltán, a Magyar Közút vármegyei igazgatója.
13: Teljes felületre semmiképpen nem akarunk lezárni, de azt tudni kell mindenkinek, hogy a több sávból valamelyik sávon kénytelen dolgozni a kivitelező, hiszen készen kell lennie. Ki kell marni a felületet, és utána ezt a felületet be is kell dolgoznia. Tehát útszűkületre számíthatnak, sebességkorlátozásra, és mindenképpen torlódásra.
12: A Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy a nyári munkálatok idején fokozott figyelemmel és türelemmel vezessenek. A teljes adást visszanézhetik a De Híren.
11: Gazdasági hírek.
12: Ismét napirenden lesz a közgyűlésen Debrecen szolidaritási hozzájárulása. Mint ismert, a városnak idén 12 milliárd forint fizetési kötelezettsége van. Ezt a 4 részletben kellene teljesíteni, és eddig 2-t kellett, így 6 milliárd forint lett átutalva. Viszont az összefogás a Civisvárosért önkormányzati képviselője Pák Károly előterjesztést nyújtott be a szolidaritási hozzájárulás fenntartásának elutasításáról. Ezt csütörtökön tárgyalja a testület.
14: A gazdasági hírek támogatója az S-Box bevásárlópark Hajdúsámsonban.
12: Párakapu és vízosztás a főtéren, hűtött takarmány az állatkertben. Debrecenben felkészültek a forró napokra. Az országos tisztifőorvos péntekig meghosszabbította a másodfokú hőségriadót, szombattól pedig a legmagasabb harmadfokú riasztás lesz érvényben. Az előrejelzések szerint egy úgynevezett hőkupola húzódik Magyarország fölé, ami tovább fokozza a rendkívüli hőséget. Vasárnap akár 39 fok is lehet térségünkben. Bukor Rajmund hosszabbított a DAC Korong csapatánál. A rutinos védő újabb egy évre kötelezte el magát a Debreceni Egyetem együttese mellett. Bukor Rajmund az 5. idényét kezdi meg a Civisvárosiaknál. Tihanyi Csaba marad a DAC férfi futsal csapatánál. A vezetőedző ugyanis aláírta a következő idényre szóló szerződését. A 44 éves szakvezető 2023 nyarán lett a Debreceni Egyetem együttesének új vezetőedzője. Térségünkben ma folytatódik a kánikula. Sok napsütésre és magas UV-sugárzásra lehet számítani. Csapadék nem valószínű. Reggel 25, napközben 32 fok körüli hőmérséklet lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék!
1: Anna, Júli, Zsülike,
2: Viki, Daci,
0: Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
3: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
4: 7 óra után 13 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgató. Megtömtétek a kis pacitokat?
5: Nem.
4: Ettél te is? Te nem szoktál nagyon reggelizni. Ettél?
5: Most ettem kivételesen, igen.
4: A Lackó behozott nekem egyet.
5: De mert a Lackó pontosan ismerték.
4: Nem.
5: És ő tudja, hogy ha leteszi a kaját az asztalra, akkor elkezdesz csipegetni.
4: Nem, olyan, tegnap ez a haltepertő halászlé, ezzel nekem egy napig meg vagyok. Úgyhogy ha valaki még ilyes gyerekek, egyetek.
5: Hány órakor etted?
4: 10-kor, fél 10-kor este.
5: Ez nekem. Neked még kitart?
4: Micsoda, 3 napig fosok. Nem, ez ilyenkor nekem kimarad egy reggeli ebéd simán, én ilyenkor böjtölök. Nagyon szeretek így erre nem reggelizni, hanem akkor egy fél napot így tisztulni. Mert erre még zsátolnám ezt a kolbászos, tojásos reggelit. Ha,
6: mondjuk az... hánykor etted a vacsit?
4: 9, most ez késő volt, 9:30.
6: Igazi, jó.
4: Ez a klasszik magyar ember. Zsíros, halas, tocsogós, fehér kenyeres. Ez úgy nagyon odavág.
5: Az a baj, hogyha a vacsorát nagyon megtolod, akkor másnap reggel borzasztó éhesen ébredsz. Én legalábbis így vagyok. Tehát, hogyha nem vacsorázom, akkor másnap egészen délig simán kihúzom.
4: Kitágul a gyomrod. Azért. Én általában nem vacsorázom. Tehát, hogy nem is azért, hogy fogyokulázom, kihagyom. Szeretek egy üres gyomorral lefeküdni. Tök jó érzés. Júli jobban
6: egyébként
4: alszom.
6: Sunyít.
4: Igen?
6: A reggeliknél mindig az van, hogy ugye mi ilyenkor kirohanunk, mindenki kajál, közös izé, evés van, és Júli így mindig nem, és azt egy fél óra múlva kimész, és látod ott
4: üli. Édesem, a maradékra megy. Olyan, mint egy gondoskodó szülő, aki először megeteti a gyerekeket, és megvárja, hogy mi marad. És akkor a maradékra rámegy egy kicsit, még jó, ez a maradék, ez jó lesz nekem.
5: Amikor már vállalhatatlanul hangosan korog a gyomrom.
4: Akkor kimész, és még a maradékra rámész egy kicsit, de mondom, én most nem kérek semmit, úgyhogy nyugodtan. Laci behozott ide egy svéd asztalnyi ételt. Azt mondja, hogy a zenei szerki miért nem megy Szabira, Jani Zalából. Azért, mert nincs. Hát halljátok a zenéken, nincs zenei szerkesztőnk.
5: Na, majd
4: 3 éve elhalálozott, az berakta így nekünk, és azóta tulajdonképpen ez van. Mi sem tudjuk ezt már követni, gyerekek.
5: Tolok nektek ma egyet, jó?
4: Jó, na. Egy ilyen életről lejövős. Túl jó kedvünk van, túl jó a lendület. Te gyere, tedd ezt tönkre 7:30-kor. Mutassál valamit. De ne, jöhet tényleg egyébként.
5: Jó.
4: Nyár van, belefér egy-két jó zene, belefér más zene, beleférnek limonádébb témák, sok zene, minden. Kitört a nyári szünet, nem? Tudjátok, nem kell megfeszülni.
5: Olyan csapatos feretőset, vagy olyat, amire a Zsüli is elkezdte
4: szállni? Rád bízom. Itt, amit akarsz.
6: Amit kívánsz.
4: Csak legyen fellelhető az interneten. Tehát valami ilyen sötét bugyrából a zenei világnak azt hozhat, hogy azért az neten megtaláljuk.
5: A neten mindent megtalálsz.
4: Lépésben haladunk, M7 Tárnoktól Áltörök Bálintig. Kaptuk SMS-ben, csak így lehet ma veletek érdemben kommunikálni. Ha Ronaldo gólt rúg Kolumbia ellen, mesternemest, akkor fogtok foglalkozni a 30 éves betegszállítóval, aki titokban Edgénén képzeli magát. Barnabás, ír le, hogy mire gondolsz pontosan, és akkor foglalkozunk vele, vagy küld át a cikket, de ezt hát így nem értem. Nem vágom ezt a hírt.
5: Nem ő a kanibál?
4: Aki evett embereket?
5: Hát, na, hát tele volt vele.
6: Igen, mondjuk, gyerekek, volt az nagyon kemény.
4: Gyerekek, én nyárban negyed annyit netezem. Tényleg, tehát, hogy motorozom, élek, nem tudom a híreket.
6: Ez nincs meg neked, ez a sztori?
4: Mondom, nagyon keveset vagyok neten.
5: Pedig az összes Viber csoportunkba beraktuk.
4: Nyáron a képernyő időm az 6-7 óráról 3-4 órára csökkent. Komolyan mondom, nem tudom. A Viber se figyelem.
6: 3-4 óra, ebből is 40 perc pornó.
4: Így van.
6: Most nézd,
5: így segítok a végére.
6: Minőségi szórakozás.
4: 5 perc pedig meleg forró.
5: Én sem vagyok a régi.
4: Ez csak 43 perc forró a képernyő időm. Nem, de majd akkor beszélünk róla. Ember te vett?
6: Hát nagyon kemény. Olyanokat találtak nála, agy otthon, emberi arc.
4: Tegnapi hír.
5: Ez egy beteg, igen.
4: Tegnapi hír.
5: Igen.
4: Azért ez át szokott menni, de akkor tényleg nagyon nem vagyok net közelve, gyerekek. Hát nincs idő, nyáron nincs idő netezni, nyáron élni kell.
5: Nyáron nincs idő embert tenni.
4: Nincs idő embert tenni, igen. Kapott gól nélkül veretlen egyelőre a magyar válogatott.
6: Igen.
4: Azt írja Laci, hogy direkt nem tette be, mert annyira durva a hír.
5: Igen.
4: Nos, gondolom, már ő se teszi be. Ez kaján mosolya szokta behozni arcán, és itt van még valami.
6: De mi van?
4: Öregszel. Öregszel, Laci, mit? Öregszel. Egy ilyen hírt nem teszel be.
6: Nézzétek meg a képeket.
4: Ja, hol van már a régi Laci? Jó, megvárjuk akkor még akkor. Már iskolában sincsenek a gyerekek, úgyhogy nem kell igazából semmit.
5: Olvasd el a szünetben, aztán majd meglátod, hogy mit lehet belőle kihozni.
4: Igen.
5: Emészthető-e?
4: Megnézzük, ránézünk, majd tényleg elkerült a figyelmemet, igen. Azt mondja, hogy viszont az Alai Jézus, ez megvan, ez a hír, beszéltünk róla, gyerekek. Persze. Beszéltünk róla, ő ugye, hát én nem is tudom, hogy ő pontosan mit csinál, de most ítélték
6: a
4: el.
6: Teskándi Jézus?
4: A Teskándi Jézus.
6: A Teskándi Jézus a következő.
4: Beszéltünk róla.
6: Így van, tette Zala megyében, ugye hát egy kis közösséget kovácsolt össze saját magának, amiben van beugró. Hát egyértelmű, akarsz tartozni valahova, akkor ott pénzt kell adni. Ezt jótéteményre fordítja a rendes ember ugye a közösség fejlesztésére. A Teskándi Jézus személygépjárműveket vásárolt magának nagy értékben, és hát egyéb luxus szórakozási formákra költötte, és a Teskándi Jézus megvilágosodván saját magától érezte, hogy a hívei között jelen lévő ellentétes nemű jóképességű hölgyek, asszonyok, hát az ő érintésére, szeretetére vágynak.
4: Óriási.
6: Innen, itt robbant ki, és várjál, mert a pénz még igazából nem is volt így, így nagyon nem verte ki a biztosítékot. Ugye Teskándi Jézus né, tehát a párja verte ki a balhét, hogy hát ott egy-két hívet a Teskándi Jézus, hogy is mondja.
4: Kézrátételegyített, igen.
6: Igen.
4: Jézus reinkarnációjának gondolta magát, ugye erről beszéltünk, erről a hírről, nagyon szeretjük. És ugye hát, amit te is mondasz, ugye, hogyha hozzáforduló betegeket, ugye pénz ellenében, szolgáltatás ellenében, nagyjából 20 milliót csalt ki a követőitől Jézus reinkarnációjaként. Tehát már önmagában imádjuk ezt a hírt. Ő az igazi neve? Ő az igazi neve. Ugye elfogadó parancsot adott ki ellene a rendőrség.
5: Igen. Ez volt az, akinek volt egy betelefonáló hallgatónk, ahol aki mesélte a fiatalember, hogy az édesanyja nagyon sokat járt hozzá, és egyszer ő is volt nála, és akkor bevezette valami szobába, ahol volt néhány szentkép a falon.
4: Igen, igen. Na ő az, igen. Az... És telefonáltak hallgatók, akik jártak nála, vagy vitték hozzá rokonukat gyógyulni.
5: És kinyitotta a sziklasírt is.
4: Kézd az van, hogy korábban kiszabott börtönbüntetés, 4 év 6 hónapra enyhítették, nem vonult be a börtönbe, bujkál. Lap szerint elképzelhető, hogy külföldön tartózkodik. Turkoly Miklós Endre, ugye így körözi a rendőrség. Hát ha ránézel a képre, azért látod, hogy nem Jézus reinkarnációja. Legalábbis Jézus nem volt ilyen rossz bőrben, az Zalai Áj Jézus. És körözi a rendőrség, ugye egy kis Al Capone nem vonult be, nem kezdte meg a börtönbüntetését, és most azt találgatják, hogy lehet, hogy külföldre menekült, nincs meg. Az is lehet, hogy szublimálódott.
6: Az a baj, hogy a rendőrség, és ti sem veszitek a jeleket, hogy az egész dolog, ami most történt vele, az sajnos álságos, ugyanis a Teskándi Jézus
4: fölszállt a mennybe.
6: Tehát, hogy minden vád, amivel őt illetjük, az hamis. Mert ő tényleg az.
4: Harmadnapra.
6: Föltámadott.
5: Eltűnt a teste. Igen. Igen. Most áruhában van, tehát levette a csuhát, és akkor most mondjuk felvett egy farmát.
4: Na ez érdekes, hogy azon gondolkozom még, hogy ha menekülnék a rendőrségtől, hogy menekülsz? Tehát mit csinálsz? Mit jelent, hogy kimész Spanyolországba, egy rokonodhoz, elbújsz egy házban, telefon nélkül, és a következő 30 évet okot akarod leélni? Hogy kell menekülni jól a rendőrség elől? Ez mit jelent? Nem értitek, húsvétkor kerül elő. Nem bújkálsz zarándoklatomban. Hogy a francba menekül egy Áj Jézus a rendőrség elől?
6: Keresel egy országot, amivel nincs kiadatásunk, és gyorsan veszel egy röpjegyet.
4: Oké, és onnantól kezdve a létedet, az életedet azért az valahogy finanszírozod. Tehát, hogy nem tudsz időkvégezetig bújkálni. Pénzbe kerül, kajánod kell, ki kell mozdulnod. Nem bújkáltam még a rendőrség elől, lehet, hogy nem ennyire bonyolult. Meghúzod magad valahol egy rokonnál, és éveket leélsz úgy, hogy ki sem mész az utcára, vagy kimész, nem, mondjuk egy spanyol ingatlanból kimész, ott nem biztos, hogy egyből megtalálnak.
6: Igen, de ott van kiadatás. Tehát keresel, és hogyha mondjuk ez más vallású ez az ország, eddig Teskándi Jézus volt, most majd nem tudom, Csatakungai Buddha lesz.
4: Igen,
6: és újra kezdi a csávó, ott is fölépíti ugyanezt a dolgot.
4: És ott fog gyógyítani.
5: De igazából nem is kell elmenni külföldre. Tehát Magyarországon is simán el tudsz bújni, úgyhát titeket hányszor igazoltattak, lépett oda hozzátok a yard, az utcán, hogy akkor vedd elő a személyigazolványodat. Engem még soha a büdös életben.
6: De várjál, átköltözik mondjuk Somogyba, vagy átköltözik.
4: De akár, és él ugyanúgy.
5: De néhát most a hány fotó arcképet látsz egy nap, 1000 milliárd.
4: Nem
5: most
4: tudnám.
5: Fel tudnád idézni, a szembe jönne veled az utcán, akkor azt mondnád, hogy te vagy az.
4: Nem. Írja valaki, ő úgy néz ki ezen a képen, mintha éppen most mászott volna le a keresztről. Egyébként igen. Tehát, hogy azért nagyon okosnak kell lenni, hogy elhitt, hogy ő a Jézus reinkarnációja. Tehát azért ez nagyon-nagyon kemény. Éhezni nem fog, mert a hal ott a kosár. Ott a kosár, ahol végtelen mennyiségű halat meg bort csinál. Igen, az Zalai Áj Jézus.
5: Hát a vízes felületek környékére nem menjen, mert árulkodó lesz, hogyha végig sétál.
4: Éveken át tévesztette meg a hozzáfordulókat.
5: Igazi
4: szemét. Éveken át. Az anyagi javak megvetését, a testi-lelki tisztaságot hirdette, hívei pedig nem sejtették, hogy adományaikkal a férfi luxus kivitelét, luxus életét finanszírozzák. Hogy miért mindig ennyire egyszerű ez a dolog, de tényleg? Zsül megnyitotta, tett ki Zsül képernyőre, Zsül megnyitotta az elfogató barancs alapján kiadott fotókat. Hát azért ott vannak érdekes fotók, de én se jelenteném, ha látnám valahol, megmondom őszintén. Tehát, hogy azért
5: rádiad, aki...
4: azt a mindenit. Megnyitottuk a rendőrség oldalát, ez a polisz.hu-t.
5: Ez egy virágcsokor.
4: Összesen 10 000 találat van fönt, tehát 10 000 arc van fönt, akiket köröz a rendőrség. Mondhatni, akkor azért olyan nagyon nem sikerül őket megtalálni, ha 10 000 arcot keresnek el pillanatban. Hát ránézel így az első 3 sorra, azért az 6 000 év börtön, nem?
5: De mondjuk tímel, ha velem szembe jönne, őt lehet, hogy megismerném őt a szemöldökéről.
4: Én azért azt mondom, hogy Csikós Jánosné nem tudom, hogy mit csinál, de nem szeretnék vele találkozni egy sötét sikátorban. Azonnal odaadnám a briefkómat Csikós Jánosnének, mondom, tessék Jánosné, vigye.
6: Telefon kocsikulcs.
4: Igen, telefon kocsikulcs. Azt a mindenségit neki.
5: És vajon Bernát Levente Zsolt miért került fel kétszer?
4: Azt a mindenit. Azért felhívom figyelmeteket, hogy Radói Sándor egy sötét sikátorban azt mondja, hogy Juli, a pénztárcádat, a ruhádat és a motorodat, azt szerintem nagyon gyorsan add.
5: Én igazából ezeknek bármit odaadnék. Elnézem itt ezt a listát. És itt van ezek között a Jézusunk is valahol?
4: Ja, ott keresd már meg Tújkor Miklós Endét egyébként, hogy ott van a Jézus. Azért az egy jó kérdés, hogy volt utolsó vacsora az eltűnés előtt? Homlokon csókolta valaki Miklós Endrét, mielőtt egyébként igen, valaki 30 pénzért.
5: Ez is pénzért kidobta
4: föl. Kiment oda hozzá a kertben, a Getsemáné kertben, és csókolta homlokon, hogy lássák, hogy figyelj, ki a megváltó.
5: Ez a Habsi olyan, mint a középiskolai tanár.
4: Ez a Habsi nem, ez a Habsi olyan, mint egy nagyon rossz állapotban lévő 70 éves magyar tanár. Nő.
6: Igen.
4: Magyar tanár nő, napi 3 doboz szimfónia után. Tehát, hogyha te így nézel ki hosszú évek után luxusautókkal és sok lehúzott emberrel, nem akarom ezt csinálni. Tehát,
5: amikor rabosítanak, akkor mint a klasszik amerikai filmekben, akkor csinálnak egy ilyen
4: igen,
5: szemből oldalra.
4: Ez az a fotó.
5: Ez nem a személyigazolvány.
6: Látszik, hogy nem vagy boldog.
4: Szerintem ez a rabosítás fotója. Igen, felismeri, tegyen bejelentést. Igen, nem-e férfi? Na, ezt megkérdőjelezem a fotó alapján.
5: De és ilyenkor, hogyha én mondjuk felfedezni vélem a reinkarnálódott Jézust, mondjuk a Tököli úton sétál velem szemben,
4: teszel egy bejelentést,
5: akkor ők kivonulnak, tényleg kijönnek arra, hogy én azt hiszem, hogy azt láttam, hogy itt van velem szemben.
4: Akkor ők valószínűleg kijönnek. Igen. Nem tudom, hogy a 112-be betelefonálsz és megmondod, hogy jó napot kívánok. Szerintem a Tökölitől láttam Turkoly Miklós Andrét.
5: Igen,
4: erre azért, hogy nagyon megmozdulnak. De én azt nem értem egyébként, hogyha ő már bizonyítottan ezt csinálta évekig, 20 milliót lehúzott, akkor őt miért engedik még utána szabad lábra? Miért nincs szökés, elrejtőzés veszélye, tanúk befolyásolása? Nincsen. Évekig csinált egy ilyet, évekig kiderült, hogy sok-sok 10 milliót szedett le emberekről. Miért nem vágják be 30-at előzetesbe?
6: Valószínűleg azért, mert nincs hely.
4: Zsaszek, szabad lábon védekezhet. Úgyhogy egyébként az elrejtőzés veszélye nagyon fent áll egy ilyen típusú embernél.
6: Igen, csak mondjuk van mellette 5 gyilkosság, vagy érted, nagyobb, hogy hívják, bűn, akkor őket fogják bent tartani.
4: De hát egész egyszerűen nincs hely.
5: Igen, de szerintem... lábperecet nem tesznek rá ilyenkor legalább.
4: Egyébként az se rossz, hogy ahogy valamit dobjanak rá. Judás dobta fel, ki más, igen. Volt, amikor szóltam a rendőrségnek, láttuk egy embert, akit köröznek, azt mondták, jó, nem jöttek érte. Ezt mondom, ha te betelefonálnál a 112-re, én nem gondolnám, hogy nagy erőkkel egyébként Turkoly Miklósért kivonulnának a Hungária körútra. Tehát, hogy igazából nem nagyon tudnak vele mit csinálni. Érted? De a rendőrség imidzsének se olyan fura, nem, hogy itt van a nagy magyar rendőrség, óriási állami apparátusa a pénze, és az alai Já Jézus meg nem tudom, ott hagyja őket, aztán bujkál szabadon. Lehet, hogy aztán pikpak meg lesz. Ugye nem olyan rég tűnt el. A június 11-én adták ki a körözést, mert hogy hát nem jelent meg, vagy nem vonult be, vagy onnantól kezdve nem adott életjel.
5: Van ilyenkor valami nyomravezetői díj? Tehát ha én Turkoly Miklóst meglátom az utcán...
4: Szerintem állampolgári kötelezettséget.
5: Igen. Kapok egy plecsnit, vagy valami oklevelet, esetleg valami mörcsöt.
6: Hát ha 3-at egy napon belül elfogsz, aha, akkor szerintem igen, van kitüntetés, vagy fölnyomsz.
4: Egyébként tényleg fura, hogy a mai technológiával nem tudnak valamit a lábára dobni. nem? Tehát, hogy oké, okay, meg kell mondani, figyelj, sok embert nyomorítottál meg, beteg emberekkel, nekem ez kiemelt lenne. Tehát, aki beteg embereket nyomorít meg, és rákos végstádiumban betegektől kér még el 20-30 százezer forintot, és nyomorítja meg őket, egyrészt adja meg a gyógyulás lehetőségét, kettő hitegeti őket, és még pénzért le is veszi, az azonnal minimum előzetes vagy karperez, de te biztos, hogy nem tudsz elmenekülni, mert az egyik legaljasabb dolgot csinálod, az az, hogy beteg embereken próbálsz még pénzt keresni, és az ő nyomorúságukon és betegségükön élősködsz.
6: Oké, okay, de ez csak csalás kategóriába esik, érted?
5: Tehát nem olyan ez, súlyos.
6: Ja. Igen, hogy ez tulajdonképpen nem egy súlyos bűncselekmény a csalás.
4: Aha.
6: És na jó, ezt követte.
4: Hát lenne most fontosabb karperec is az országban, igen, ezt én is látom.
6: Foglaltak a karpereceink.
4: Lenne most kire föltenni, tehát azért ezt lehet látni. Igen, valószínűleg Punci Imrénével bujkában. Igen, lábperec volt rajta, csak a cukorbetegség elvitt a lábperec. Igen.
5: Valószínűleg nagyon együttműködő volt a hatóságokkal. Akkor, amikor elkapták, akkor rögtön beismerteltettét, nem fellebezett, és a többi, és a többi, és akkor ilyenkor gondolom van egy ilyen, hogy mekkora az esély annak, hogy akkor ő megszökik. És akkor ez szerint osztogatják ezeket a karpereceket.
4: Valószínűleg ez van, igen. A főnökömet felismertem a police.hu oldalán, de ő adja a fizum, mit csináljak?
6: csak nem nyomott fel.
4: Az milyen? De azért ez kemény ez az oldal, ez a police.hu, tehát hogy azért
6: vannak
4: itt,
6: arcok,
4: itt vannak arcok, igen. Azért ez keményen néz ki a toplista. Körözési toplista. Figyelj, megőrülsz, van ilyen, hogy körözési toplista, ezt tisztük meg az elején.
5: Na, az elsőre kattints már rá nála, mi? Mert ugye mindenkinél van egy leírás.
4: Azt a mindenségit neki.
6: Laci
4: bátyámnak előre azt mondja, hogy figyelj, pénztárca, motor, bukós, és akkor mesztelenre vetközöm Laci bátyámnak. Nem is azt mondom, hogy figyelj, haver, még megmondom a PIN-kódomat, azt is vidd el.
5: Betöréses rablás szerintem.
4: Betörés és rablás, várjál.
6: Rablás, igen.
4: Aha, igen, nem írják a körözés, csak hogy szabadságvesztés letöltése céljából körözik. Kapcsolódó körözések, leírás.
6: Na, kattints vissza, mert van olyan,
4: igen.
6: Ahogy hívják, oda néz, díjkitűzés, ott a legszélén
4: díjkitűzés. Díjkitűzés van a Nándorra. Hát Nándor, hát mit csináltál, mennyi a díjad, várjál, rámegyek. Hát,
5: vagy gyilkosság, vagy nem jön visszak.
4: Nyomra vezetői díj 2 millió forint.
6: Júli! Hát gazdag leszek kicsi.
5: És mit?
4: Ember csempész és miatt kiszabott szabadságvesztés letöltése céljából körözi, 2M, ha meglátod valahol. Hát nem mondd, hogy ma nem keresünk mindenhol Nándort.
5: Bartos Nándort hol keresem? Egy ember csempész hol bujkálhat vajon?
4: Azt a mindenségét neki. Ugye nem szeretnék ezen a listán lenni. Ugye, hogy a nyugodt alvástál azért nincs jobb. Ugye, hogy így ne keressen az ember sokat, ne lopjon, ne csinál, csak legyen tiszta lelkis, mert aludjon jól. Ez.
5: Arcra egyébként nem is annyira antipatikus. Tehát, hogyha így ránézek...
4: Igen, kell utána adózni, kérdezi valaki. Na jövő mindjárt 7:30 pontosan, itt vagyunk a hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
3: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
4: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
5: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
7: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyár Debrecen.
9: Június 27-én szombaton érkezik a Tokaji Fesztiválkatlan nagy színpadára az Erkel Színház zenés komédiája, az Anconai Szerelmesek. Egy napfényes olasz történet sok nevetéssel és igazi nyári színházi hangulattal. Jegyek a fesztiválkatlan.hu weboldalon. Anconai Szerelmesek. Június 27-én Tokajban az Erkel Színház előadásában. Várunk benneteket!
10: Miért válaszd a Mini Magyarország használt autóit? Mert fiatalok vagyunk és stílusosak. Mindig is vigyáztak ránk, és kalandvágyunknál csak a kedvezményeink nagyobbak. Legyél te a társunk a következő élményekben most 2 év garanciával. Látogass el a mini.hu-ra, vagy keresd fel a Mini értékesítési partnereinket, és ismerkedj meg velünk személyesen is.
11: Több helyre vágysz, de nem mondanál le a kedvező árakról? MGZS benzinmodellek júniusban már 7.199.000 forinttól készletről 7 év vagy 150.000 kilométer gyári garanciával. Próbáld ki az MG modelleket és gyűjtsd be a kedvezményeket. MG Tóth Autó. Jobban jársz. A részletekről kérjük érdeklődj márka kereskedésünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.
12: A Tondag Fusion Protect felületkezelésű tetőcserepei keményebb, ellenálló felületet és tartós szépséget biztosítanak. Tájékozódjon a gsv.hu-n vagy a Gulyás tüzében.
13: Június 27-én ismét Hajdúszoboszlón az év diákbulija, a bizonyítványbuli. A színpadon Berry, Mis, Éverkóma, Mi
14: Mihály Filuca és még sokan mások.
15: Fergeteges koncertek, óriási hangulat és a nyár első felejthetetlen bulia vár rád. Bizonyítvány buli 2026. Június 27. Hajdúszoboszló repülőtér. A nyár itt kezdődik.
16: Itt a nagy gombóc matek a Kismandulában. Most két gombócos fagyi vásárlása esetén a harmadikat ajándékba adjuk. Ne érd be kevesebbel, élvezd a tripla hűsítést. Kismandula cukrászda. Két gombócra a harmadik most ajándék.
17: Hű, stabil optikai net féláron.
18: Bizony, ennek a felesem tréfa.
19: Otthoni és üzleti

0: számon.
1: Egy este, ami nyomot hagy. Július 4-én Debrecenben Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
2: Reklámot hallottak.
3: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Jelentős útfejlesztések Debrecenben. Felújítás kezdődött a Faragtár úti vasúti felüljárónál. Felkészültek a hőségre a városban. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Jelentős útfejlesztések javíthatják a közlekedés feltételeit Debrecenben és a vármegye több pontján. Bár a beruházások átmeneti forgalomkorlátozásokkal járnak. Hosszú távon biztonságosabbá és kényelmesebbé tehetik a közlekedést. Erről beszélt a Média Centrum Debrecen Esti Közelkép című műsorában Szoták Zoltán, a Magyar Közút vármegyei igazgatója. A teljes adást visszanézhetik a DeHíren. Elkezdődött a Faragtár úti vasúti felüljáró lépcsőinek felújítása. A DTV híradó megkeresésére a Magyar Közút azt közölte. Az elmúlt téli időszak felgyorsította a gyalogos átvezetést biztosító lépcsők állapotromlását. A javítás előkészítése során kiderült, hogy a korábban tervezettnél nagyobb beavatkozásra van szükség. Összesen 82 lépcsőfokot kell kicserélni. Az előre gyártott elemek elkészítése miatt a munkálatok várhatóan július 31-éig tartanak. Párakapu és vízosztás a főtéren. Hűtött takarmány az állatkertben. Debrecenben felkészültek a forró napokra. Az állatkertben élő fajok többsége meleg éghajlaton őshonos. Jól viselik a nyári forróságot. A rendkívüli hőségben azonban minden állatra fokozottan figyelnek a parkban. Bajkán Labovszki Millát, a Zoo Debrecen gyűjteményvezetőjét hallják.
5: Ilyenkor különös tekintettel vagyunk a friss, hűsített vízre, valamint árnyékot biztosítunk a külső kifutójukban. Megválaszthatják, hogy a külső vagy belső kifutójukban helyezkednek el, általában ugye ezek bent hűvösebbek.
4: Az országos tisztifőorvos péntekig meghosszabbította a másodfokú hőségriadót. Szombattól pedig a legmagasabb harmadfokú riasztás lesz érvényben. Az előrejelzések szerint egy úgynevezett hőkupula húzódik Magyarország fölé, ami tovább fokozza a rendkívüli hőséget. Vasárnap akár 39 fok is lehet térségünkben.
3: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
4: Az új parkolási rendszer bevezetésével egy időben változott az elektromos autók díjmentes parkolásának szabálya. A tisztán elektromos gépjárművek várakozása csak a zöld zónában maradt díjmentes a debreceni lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére. A díjmentesség regisztráció köteles. További részletek a DV Parking honlapján.
3: A DV Parking információit hallották.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
4: Délelőtt napos időre van kilátás térségünkben. Csapadék nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Érdekes, érdekes, érdekes. Érdekes kis zene volt. Igen, igen, igen, ezt akkor a zenét megtámogatjuk.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: Az időjárás jelentést, amit most zenének álcáztunk. Igen. Igen.
2: Hát olyan büntető volt ez a muzsika, mint a pénteki 38 fok.
0: Az lesz.
2: Az lesz. Az lesz. Az lesz. Az lesz a kitelepülésen. Fürdő, ruhát hozzatok a hajóra. Ma reggel már kérdezte valaki, hogy hol lehet jegyet venni. Ha ennyire hallgatsz bennünket, várja.
0: Gyere.
2: De gyere nálam.
0: Igen, Ferinél.
2: Nálam Ferinél. Lehet jegyet venni, csak kest fogadok el, 10 000 a belépő.
0: Igen. Ja, abszolút. Pénteken indulunk ugye a hajóval, de hogy ez a 38 fok azért nem fog minket érinteni, mert hogy mi csak a nap felkeltét nézzük meg, és 10-re újra a kikötőben vagyunk, úgyhogy mire igazán bedurran a meleg, addigra mindenki. Mindenki szabad, és mindenki tud menni, ahova szeretne, úgyhogy úgyhogy igen, pénteken. Pénteken egy utolsót hajózunk. Jövőre ez már így ebben a formában nincsen, úgyhogy nem hajózunk többet. Aki még nem volt, vagy egy utolsót hajózna velünk, az jöjjön, mert tényleg jó móka. Balaton közepén zenét hallgatunk, sokat zenélünk, keveset beszélünk. Egy-két játék, szép a Balaton, napfelkeltét a tó közepéről meg lehet nézni, úgyhogy tényleg jó program. Jó program, jók a programok.
2: Jó, és nem lesz sok köcsög.
0: És nem lesz sok köcsög, igen. Úgyhogy abszolút így vagyunk.
2: Oda lehet jönni már korábban, 7-kor fog kifutni a hajó, ugye 7:30-től
0: tudunk
2: feljönni, 7-kor indulás, ugyanoda érünk vissza, ennyit kell tudni róla. Jó igen. Hangulat, zenék, játékok.
0: Mi volt ez a muzsika, Juliska? Te patintottad ezt be, csak úgy rákadtál, vagy egy hajnali szettet hallgattál valahol, és úgy megszeretted?
3: Ez egy Paul Thomas, bárki is legyen ez a DJ, annak az egyik ilyen kis...
0: Azt írja valaki, igazi ruhaboltos zene.
2: Az.
0: Mi az, hogy ruhaboltos, ruhaboltos
2: hát,
0: zene?
2: Hogy ne zavarjon. Ez az a zene, hogy szól a háttérben a pitty-putty, nincs benne ének, nincs benne hangszer igazából, tehát nincs benne szóló, és akkor ez csak szépen ott elpütyörök hátul.
3: A Zarában vannak egyébként olyan jó összeállítások, hogy bemész, nem vásárolsz semmit, csak állsz és riszálsz a kis pólók fölött.
0: Igen. Na gyerekek, jó volt. Egyébként ilyen kis ibizai koktélbárba üldögélsz. Fújja a szél az ászlókat, és úgy hallgatgatod.
2: Még többen a polifónikus csengőhanghoz hasonlítják, tudod, amit le lehetett tölteni 300 forintért a telefonodra.
3: Igen. Hát ez most nem adta ki.
0: De megvan az új neve, DJ Otélia.
2: Inkább Butélia.
0: DJ Otélia.
3: Júli kétevel.
0: Júli, az is egyébként. Na gyerekek, akkor egy kis foci VB-s hír, talán még lehet, hogy kettő is belefér, de nem konkrétan futball. Csak kíváncsi, hogy mit szóltok. Áll a belga tévénél a balhé, mert hogy levették a műsorvezetőt a képernyőről, akit letiltottak, ugyanis elmondta a saját véleményét arról, miszerint az egyik focistájuk, a belga válogatott szélsője, Jeremy Doku, mindegy is, hogy ki ő igazából, első gyermeke születése miatt pár napra elutazott a világbajnokságról, és hát jött egyébként a Piero nevezetű műsorvezető, aki szabadon, nagyon szívesen ő elmondta ezt így, meglehetősen szabadszájon, hogy ő nem érti, hogy miért kellett egyébként erről a meccsről hazautazni, mert hogy ő valójában azt mondja, hogy a futballisták százai örülnének annak, hogy Doku helyébe leessenek, egy világbajnoki szereplésért tényleg a fél lábukat is odaadnák, lehet, hogy soha többet nem adatik meg nekük, és mi, a gyermekkori álmát éli a csatár azért, vagy a szélső azért, hogy ott lehessen a VB-n. Miért akar ott lenni a gyermeke születésénél, és miért megy haza, és miért nem marad a belga válogatottnál? Na persze, a csatorna azonnal közleménybe reagál. Levették a műsorvezetőt a képernyőről, állabál, és hát ugye elutazott egyébként egy csapatorvos segítségével Londonba, hogy ott lehessen a fia születésénél. Hatalmas balhé van most belőle Belgiumban. Ő egyébként a Manchester City-nél játszik, és azt mondta maga a műsorvezető, hogy gusztustalan pillanatnak nevezte, és azt írta az apa, ilyenkor teljesen haszontalan. Azt is hozzátette, vannak emberek, akik hitelt vettek fel csak azért, hogy láthassák a meccset, Doku pedig csak azért nem menne el, hogy elvileg elvágjon egy köldök zsinort, mondta a műsorvezető. Meglehetősen szabad szájom. Azért a belgák se pöcsölnek sokat itt a PC-vel, nem?
3: A műsorvezető az... családos ember egyébként? Igen. Ez kiderül vajon a cikkből?
0: Azt mondta, hogy az apának a születésnél nincs szerepe, csak statiszta, aki fogja a párja kezét és fényképeket készít. Aztán ő az X-en bocsánatot kért, személyes véleménynek nevezte a vitát, és
2: Mondjuk egy... nagy baj, ha ez a személyes véleményed, hogy neked nincs szereped apaként.
0: Azt mondja, hogy ez a beszélgetés egy vitás eszmecsere kontextusában hangzott el. Megérti, hogy szavai sokakat sokkoltak, vagy megbántva érzi magát, soha nem állt szándékában kisebbíteni az apák helyét és szerepét, és nyilván hát 100 000 nyelvcsapással kér bocsánatot.
3: Hát nyilván, ha melót akar bármilyen csatornánál, akkor ez
0: tökös a csávó egyébként.
2: Hát igen. Pár évvel ezelőtt volt a litván kosárlabda edző sajtótájékoztatója, az azóta is körbe megy egyébként minden évben kétszer a socialben. Ugye megkérdezték, hogy az egyik fontos kulcsjátékosa, hogy nem volt a meccse, mi az, hogy elment a gyerek születésére. És ott az edző olyanokat mondott, figyelj, annyira jó az egész, hogy mi van, mit kérdeztél? Hát, hogy fontos mérkőzésünk van. Neki meg gyereke születik. Aha. Érted?
3: De olyan magától értetődően, hogy mi van?
2: Annyira ki volt akadva a kosárlabda edző, hogy egyáltalán ez fölmerül, hogy ő ne engedjen el egy kulcsjátékos.
0: Igen, hogy gyereke születik.
2: Igen, és mondta, hogy a legszebb dolog történik vele a világon. Ez meg egy meccs, majd lesz belőle másik. Oké, értem, hogy fontos meccs.
0: Mi van, ha annyira fontos, hogy és annyira jól játszol, hogy ezen elmehet egy meccs? Ezen elmehet az országod, ezen elmehet a meccsed. Ezen elmehet az, hogy a csapatod tovább jut, mert mondjuk itt van ez a, nem tudom, ez a Doku nevezetű csávó, aki bal szélső, gólerős, nem tudom egyébként, hogy játszik a belgáknál, de viszi a hátán a válogatottat és az országot. És visz a hátán 5 millió belgát. És a belgák meg akarják lincselni, hogy ne menjen el a gyereke születéséhez, ha kijutott, őt képvisel egy országot. Ez a hivatásod, a pilótának is repülni kell, az orvosnak is műtenik kell, a színésznek is föl kell állni a színpadra. Neked az a feladatod, hogy focizzál, értjük a magánéletedet, de képviselsz ott 22 belgát, meg egyébként az országot, egyébként gólerős vagy, és a pályán van a helyed. Erre esküdtél, ezért jutottál ki, ezért lettél kerettag. Értjük.
3: Világ.
0: Értjük a dolgot. A belgák is vitatkoznak rajta egyébként. Nyilván a PC belgák mondták, hogy persze menjen. A véres belga szurkolók azt mondják, hogy árulás a csapatban a helye, és mi az, hogy ő elmegy. Nem merték elmondani, hogy hova megy. Azt mondták, hogy sérült, mert az Egyiptom ellen 1-1-es döntetlen volt, és azt mondták, hogy először betegséggel magyarázták, és később kiderült, hogy valójában gyermeke születése miatt utazott az Egyesült Királyságba. Tehát nem merték elmondani, hogy hol van, mert tudták, hogy a belgák is lincselni fognak, ha ez kiderül, hogy ő elment egyáltalán valahova.
3: De nem jobb egy olyan játékost elengedni, aki úgyse lenne ott agyban, a pályán, ebben a pillanatban, mert ő minden pillanatban ott van most a szülőszobában, azt érzi, hogy ott kellene lennie, és egy kicsit se figyelj el a játékra, mint erősködni, hogy te maradj itt, és játszál, és közben kóvályog a pályán. Szóval szerintem biztos minden szerződésben van egy ilyen kitétel, hogy menthető okok miatt kaphatsz el távot. Haláleset, születés, sérülés és a többi. Hát ő most ezt megragadta, ezt a lehetőséget.
0: Egyébként... Persze, valószínűleg nyilván nem tudja a csapatot tartani, tehát ezért az edzőt is meglincselnék. Tehát ki kell adnia, főleg a mai világban. De itt... lehet, hogy 20 éve erre azt mondták volna, hogy nem megy sehova. Tehát hát, szerintem a világ változott annyit, igen, hogy igen, menjél, korrektek vagyunk, PC-k vagyunk ott a helyen. Szerintem erre a sztorira 20 éve lehet, hogy egy Franz Beckenbauer, a német szövetségi kapitány azt mondja, hogy figyeljetek sehova. Ez itt most a német válogatott, te az országodat képviseled, megértjük, ahogy kiadták a szextilalmat 20 éve, nem találkozhattak a feleségükkel, emlékeztek? Nem volt olyan, hogy a feleséget, barátnőket odaengedték. Valószínűleg a világ változott annyit, és nyilván a legtermészetesebb dolog, hogy ott legyél és menjél, de szerintem 20 éve ez nem lett volna kérdés, hogy nem lehetsz ott. Uh-huh. Nem, ez most egy hónap arról szól, hogy te itt képviselsz egy csomó mindenkit. Figyelj, van videóhívás, FaceTime, képviseled ott, megnézed, végignézed, örülsz neki, és aztán fölmész a pályára. Ez egy műsorvezető nő volt ráadásul, gyerekek. Tehát ez egy nőci mondta. Én egy nő szájából el tudom fogadni. Tehát férfinek hímsoviniszta, hogy mi dolga az apáknak, meg oldja meg egyedül egy nő. De a nő azt mondja, hogy igazából ez a nőnek a feladata, a férfi statiszta. Értem, hogy mit mond. Persze, nyilván mi is ott voltunk, fontos volt, semmiért nem cseréltük volna el, de tök érdekes a felvetés, hogy ott meg egy országot képviselsz, itt meg a gyereket születik. És lehet, hogy életed meccsét kell ott lejátszani. Nem tudom, mi lett a meccs eredménye, nem tudom, mit játszottak aztán, nem tudom, mennyi múlik ezen a továbbításokon, nem tudom, hogy állnak a belgák. De hogy közben a nőci meg azt mondja, hogy állj, nem. Nem mehet sehova.
2: Hát ott
0: francia a műsorvezető.
2: Igen, meg a nőci párkapcsolatára is kíváncsi lennék, de mindegy, csak egy mellékzönge, hogy azt gondolja, hogy a férfinak ott nincs szerepe. Nem tudom, van gyereke ennek a nőnek?
0: Nem tudom, ennek így nem néztem utána. Hogy nem gondolnám, hogy a belga csapat VB-re esélyes lenne. Tehát ez nem hiszem, hogy ők azért játszottak ott abban a meccsben, hogy csoport elsőként tovább is és VB esélyesek. De érdekes a felvetés, hogy... Hogy...
3: Igen, van egy játékos, a norvég Ostigárnak, nem tudom, hogy ejték, szintén gyereke született a VB alatt, nem utazott haza, csak FaceTime-on volt jelen.
0: És ő nem ment haza.
3: És az Instagramon a norvég játékos szétszették a szurkolók,
0: aha,
3: hogy miért nem ment haza. Tehát, hogy... Na.
0: Mondjuk a nő szájából azt mondani, hogy nézzük meg utána ennek a nőnek.
2: Hogy... Kikérem magamnak egy kicsit.
0: Tehát ő azt mondta, hogy gusztustalan a pillanatnak nevezte, és azt írta az apa, ilyenkor teljesen haszontalan. Hozzátette, vannak emberek, igen, akik ugye hitelt vettek föl. Tehát egy nő szájából a szülése azt mondja, hogy gusztustalan pillanat, vele mi van?
2: Na,
0: neki ez hol ment el? Nem lehet gyereke, nem, nincs, aki gyereket csináljon neki, nem tud szülni, nem akar szülni. Tehát ott azért a nőnél is valami el van állítódva.
3: Nem tudom, nekem például nem volt bent a Miró, de ezt már meséltem.
0: Igen, ezt elmondtad.
2: De az egy megegyezés volt.
0: Oké, de úgy döntött.
2: Az tök normális, hogyha ti azt mondjátok megbeszélés alapján, hogy figyelj, ne legyél bent, mert még nem bírja. Én meg meghaltam volna, ha nem vagyok ott mind a kettőnél, érted?
3: Igen, meg egyébként, tehát, hogy nyilván ezt tök előre lebeszélték. Oké, basszus, pont VB-re esik, haza tudsz jönni, haza tudok jönni, mindent megteszek azért, hogy hazajövök, és ennyi. Álljon oda egy edző, aki azt mondja, hogy nem mehetsz sehová. Hát szerintem egy ilyen
0: nem, ezt ma már nem tud megcsinálni. Senki nem. Hát itt 20 éve tényleg az volt, hogy nincs szex, nem találkozhatnak a feleségekkel, hermetikusan el vannak zárva. Most írja valaki, a hollandok meg családos edzést csinálnak. Tehát, hogy, hogy tök sokat változott a világ, hogy ez most jó vagy nem, vagy helyén van ez így, vagy nem, teljesen mindegy igazából. De maga azért a műsorvezető Csajci, az érdekes,
3: két
0: hogy...
3: Két gyereke van, azt írják.
0: Ott akarsz hagyni mindent, hogy ott legyél a gyereket születésénél, ami egy undorító pillanat. Mondd szállt bele a belga focistába egyébként a műsorvezető nő, akinek két gyereke van.
3: Figyelj, csak a lábánál állj.
0: Az első gyerekemről beszélünk, ő mindenképpen szeretne ott lenni, mondta a Manchester City szélsője. Aki azért valószínűleg fontos, ha a Manchester City-nél játszik ugye klub szinten.
2: Hát meg fizetésemelés, új szerződés van, és alapember a csapatban. De,
0: igen. De ha abban igaza van, hogy közben belgák százai ölnének, hogy kerettagok legyenek. Tehát ebben azért van igazság.
2: De ez az ember idáig végig fociszta, és ezután is végig fogja focizni. Tudom, hogy egy meccs és fontos meccs, de neki ez a legfontosabb pillanat az életében, gyerekek. Hát
0: most igen. Levették a képernyőről, de ez is érdekes, hogy neki ez a véleménye. Ő szült. Ő ezt gondolja a saját születéséről, hogy ezért miért kell valakit levenni a képernyőről? Miért kell ennyire PC-nek lenni? Szültem kettőt, hiteles vagyok benne, nő vagyok. Én ezt hadd gondoljam így. Tehát érted, hogy mennyire PC lett a világ? Hogy
2: hát nem... ez két ok miatt is. Az egyik, ahogy a szülésről beszélsz.
0: De ha neki ez a véleménye, meg
2: hogy
0: szült kettőt.
2: Dolog nincs a világon.
0: De ő így gondolja, gátmetszés, hát véreztem.
2: Igen, csak
0: nem szültünk, okay, én el tudom fogadni, hogy ezt
2: csak
0: nő így gondolja.
2: Egy televízió műsort képvisel, egy csatornát. Érted? Ha te most bemész az RTL-re.
0: Oké, de ez egy beszélgetős műsor, ahol több vendég volt.
2: Értem, ő valamit képvisel. Ami mondjuk a csatorna hitvallásával mindenével szembe megy. Nem mondhatod azt.
0: Mert a csatorna hitvallása egyébként az, hogy tehát az egy hitvallás, hogy én mit gondolok a szülésre, ez egy szubjektum, nem? Én, te így, én úgy, neked ez egy szép élmény.
2: Tegyük fel, hogy ez
0: elvágódik,
2: egy...
0: ő okay. Hány ingen, ő nem akar bemenni, ő undorodik, ez vérzik, tehát egy csomó minden van. Egyébként nyilván szerintem
2: is szép. Igen, csak az sem mindegy, hogy ezt te hogy tálalod. Tehát, hogy ez itt egy hogy is mondjam, elég szélsőséges megnyilvánulás.
0: Szélsőséges volt, a csajszín.
2: Mert ezt el lehet mondani, hogy gyerekek a gyereknevelésben, a gyerekszülésben nem minden szép. Vannak árnyoldalai is. Igen, a szülés fájdalmas dolog. Ezt el lehet mondani így is, meg el lehet úgy, hogy a szülés az egy mocskos szar dolog. Hát azért van egy leheletnyi különbséget, azért érez már be.
0: Érzem csak, hogy azt gondolom, hogy valaki kicsit szókimondóbb a mai világban, és egyből az a válasz, hogy akkor most vegyük le, tiltsuk el, és mi mit mondott ki? A szülésről azt mondta, hogy egyébként szerinte ez most nem tudom milyen undorító dolog. Van két gyerekem, jó anya vagyok, nevelem őket, ez a véleményem a szülésről. Hát oké, neked ez a vélemény, neked ez egy ilyen megélés, valakinek meg a világ legszebb pillanat. Egyébként valószínűleg varták, érzed, ő így gondolja, mert ha nem szült volna, akkor azt gondolom, hogy megbántja azokat a nőket, akik szülnek. De ha ebben neki kétszer van tapasztalata, azonnal leveszik, azonnal büntetik, azonnal eltiltják a műsorvezetést. Úristen, milyen drámai dolgot mondott
3: hát,
0: ki.
3: Hát, 30 évvel ezelőtt nem engedte volna el az edző. Az
0: valószínűleg nem ment volna el.
3: 30 évvel ezelőtt nem rángatták volna meg ezért ezt a nőt ezért a kijelentéséért.
0: Hogy mennyit változott
3: igen,
0: a világ.
3: Sőt, valószínű, hogy azt mondták volna, igen, igaza van, miért ment el.
0: Tökre azt gondolom, hogy egy nőnek, aki szül, lehet véleménye arról, hogy hogy gondolja a szülést. Ettől engem nem bánt meg se a többi szülőnek, mert valakinek mondta, nem lehet, a világ legszebb élménye.
2: Értem, de nem így lehet véleménye. Tehát, hogy elmondhatod ezt normálisan, szerintem ez meg rossz a kontextus, amikor azt veszed elő, akkor azért veszed elő a nőiességedet, mert egy férfiről mondasz véleményt. Én szültem, te nem szűsz, és egyébként tudod mit?
0: Maradjál ott a csapatban, aztán focizzál.
3: A francia edzőnek elhunyt az édesanyja tegnap, azonnal elutazott Amerikából a temetésre. A norvégok elleni meccsen sem lesz ott, szerintem ez természetes.
0: Persze, abszolút, meg az, hogyha el akar menni valaki a gyereke születésére, az is. Az ügy és amit ebből kreálnak, az megint azért mutatja, hogy milyen durva működik, hogy leszednek ezért képernyőről, szankcionálják, eltiltják, lehet, hogy soha többet nem térhet vissza a képernyőre. Meg ki merte mondani, hogy szerintem gyerekek kettőt szültem, zakson, én szerintem ez egy gusztusos dolog, én kettőn túl vagyok, csókolom, nem? Nekem ez a vélem, örülök a képernyőre. Meg ki merte mondani, hogy szerintem gyerekek kettőt szültem, zakson, én szerintem ez egy gusztusos dolog, én kettőn túl vagyok, csókolom, nem? Nekem ez a vélem.

0: Én ezt szeretem benned, Anna. Így is van.
1: Nem vittünk volna el.
2: Érted? Egyről, te csak egyről megyen. Hát te is elmész ma, érted, zsemlét kenni az érettségére.
1: Hát de nem is szülök.
2: A lányod érettségére van.
1: Bizonyám, ott is vagyok.
0: Így van. Anna ritkán szól, de igazat. Ez a beszéd adjuk meg nekik.
2: Nem
1: finomkodik. Logikus gondolkodásnak hívják. Megkérdezem, ott lesz-e? 38. héten van az asszony. Ott leszek, akkor nem mész. Otthon maradsz! Nem egy messziről beszélünk, az egy gyerek.
0: Értve vagyok, gyerekek? Na, akkor... Ja, várjatok, és még a Gyónás, el sem mondtuk. Gyónás! Már mondtuk, de hogy Gyónás, nagy erővel, hónap utolsó szerdája, küldjetek mindenfélét, könnyítsetek a lelkiismereten. Nyomor pornó, vagy hogy hívjuk?
3: Az.
0: Gyónjatok, jól jövünk mindjárt.
4: Szám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az M-ház két személyes kemping sátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Na, mi lesz a mai program?
10: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
9: Vagyis?
10: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
9: És ha rock'n'roll, akkor...
10: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
11: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak.
12: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
13: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
14: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad. Tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Debrecen Autóház, Debrecen, Külső Böszörményi út 4.
15: Magyarországon gyártott Master Wallglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wallglass.
12: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő

Angolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az ötfős ebédet. Az ötfős ebédet.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Jelentős útfejlesztések Debrecenben. Sikeres volt a Vojtina jubileumi évada. Tihanyi Csaba hosszabbított. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Jelentős útfejlesztések javíthatják a közlekedés feltételeit Debrecenben és a vármegye több pontján. Bár a beruházások átmeneti forgalomkorlátozásokkal járnak, hosszú távon biztonságosabbá és kényelmesebbé tehetik a közlekedést. Erről beszélt a Médiacentrum Debrecen Esti Közelkép című műsorában Szoták Zoltán, a Magyar Közút vármegyei igazgatója. A teljes adást visszanézhetik a dehíre. 2 év alatt 710 rolleres sérültet láttak el Debrecenben, miközben a gyorshajtás továbbra is a személyi sérüléses balesetek egyik vezető oka. A közlekedésbiztonság aktuális kihívásairól és a megelőzés célzó intézkedésekről Illés Zoltán vármegyei rendőrfőkapitány beszélt a Médiacentrum Debrecen Hírpont című műsorának legutóbbi adásában. A rolleres balesetekkel kapcsolatban kiemelte, az egyik ok például az alkoholfogyasztás, ezért szükségessé vált a szabályok szigorítására.
3: Vannak most is jogszabályok, amelyek kezelik a roller használatot, tehát ittas járművezetés, gépi meghajtás járműnek számít, utasszállítás, járdán közlekedés. Nagyon sok olyan dolog van, amelyet igenis tovább fog elfokoznunk a rendőrintézkedéseket, és a megújuló jogszabályokkal pedig még hatékonyabban kell kezelni.
2: Illés Zoltán a gyorshajtásokkal kapcsolatban pedig elmondta. Június 18-án Debrecen több pontján is üzembe helyezték az új trafipaxokat. Az eszközök lakossági jelzések alapján kerültek ki, hiszen a gyorshajtás több helyszínen is visszatérő problémát jelent. 530 előadás, csaknem 42 ezer néző és számos kiemelt kulturális program fémjelezte a Vojtina Báb Színház 50. évadát. Az előadások mellett kiállítások, fesztiválok és egy születésnapi gála is színesítette a jubileumi szezont. Láposi Terka igazgató az évadzáron azt mondta, az elmúlt 5 évtized teremtette meg azt az értékrendet és szakmai alapot, amelyre a társulat a jövőben is építeni kíván.
1: A sporthírek támogatója a Karát Fashion, mert itt érdemes vásárolni.
2: Tihanyi Csaba marad a Deac férfi futsal csapatánál. A vezetőedző ugyanis aláírta a következő idényre szóló szerződését. A 44 éves szakvezető 2023 nyarán lett a Debreceni Egyetem együttesének új vezetőedzője. A csapattal tavaly a 4. helyen végzett a bajnokságban.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
2: Délelőtt napos időre van kilátás térségünkben. Csapadék nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 8 óra után vagyunk 12 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Itt vagyunk, és megfejtettük, hogy a hónap utolsó szerdája van, mert hát nagyon egyszerűen is kérdök, mert igen, metelik az idő, így van, vége a júniusnak, jó hét, ilyenkor már júli 1, ráadásul mi Szabin vagyunk, a jövő héten ugye nem vagyunk, pénteken még hajózunk egyet veletek, és utána a jövő héten a szokásos júni utolsó hete, júli, már beálltak a Szabijaink is a hosszú évek alatt, nem? Júni utolsó hete, igen. Júli utolsó hete, augusztus első hete, őszi igen. Szünet, tavaszi szünet és a tél a januárral. Tehát itt tök kiszámítható vagy, mikor vagyunk. És néha egy-egy nap, majd nyáron még igen a péntekek. De erről majd később viszont megfejtettük, hogy a hónap utolsó szerdája, úgyhogy gyerekek, gyónásra fel. Na, van itt aztán minden már, ahogy látom, igazából, és hát jönnek a... A gyónások egyre másra komolyabbal, vagy finomabbal kezdjünk, van minden. A menedzserem egy muszlim nő, de legszívesebben úgy megcsinálnám, hogy még Allahra is meggondolnám magát, hogy felvegye a keresztény vallást. Gergő küldte nekünk, köszönjük szépen. Igen, hát ez meg kell neki mutatni, aztán meglátod, hogy mi lesz belőle. Menedzser, nem szerencsés összeszűrni vele a levelet, nem?
1: Hát
2: igen. Több oka is van, hogy ne.
0: Több oka is azért kiállt, hogy ne csináld. Minden esetre.
2: Jó, de most még ez csak az agyában van.
0: Igen.
3: Rizikósabb egy női vezetővel összeszűrni a levet, mint egy férfi vezetővel.
0: Mind a kettő veszélyes lehet. Mind a kettő bosszút állhat, kirúghat, ha ott hagyod. Nyilvánosságra hozhatja, életveszély. Szerelmes lettem a haverom feleségébe, brutál együttlétek, lelki kapcsolódások, azonos célok. Terveztük a közös életet, majd aztán mégis maradt a férjénél. Nem mert kilépni. Nekem megmarad a tisztalappal kezdés az életem majdnem összes terén, de ezt vállaltam, amikor belevágtam.
2: Nem érzem alatt. Szomorúnak alapvetően a dolgot, ahogy elmeséli a hallgató.
0: Aha.
2: Hát ugye? Persze, igen. Hát végigmentél egy folyamaton, hittél valamiben, de azt, amikor mondta, hogy ő ezt választotta, azon úgy kicsit fel is oldozza saját magát. Hát figyelj, ilyen csapdába belelépsz egy csomószor.
0: Igen. A haver barátnője nem szép. Annyi szingli csaj van, annyi.
2: De a szerelem az meg ilyen.
0: Igen, de hogy van, akire nem lövünk. Mindig van egy döntés, amikor eldöntött, hogy szerelem lesz-e vagy nem. Mindig van az
2: a
0: első...
2: A szexben van döntés, hogy meghúzod-e a haverod csaját, az döntés.
0: Szerintem a havernál is van. Mikor először úgy néz rád, akkor azt lezárod. És azt mondom, hogy én is láttam, hogy te én is úgy néznék, de haver nem.
3: Vagy... De hol ismerkednél máshol?
0: Hát, igen. Annyi szinglinő van, nem áll haverod saját levarrod azért.
2: De lettél szerelmes, hát ne hallod.
0: Mindig van egy pillanat, ahol még megállhatsz.
2: Nagy beszélgetések vannak lelkikötődés. A lelkikötődésben nincs megállás. A szexben van.
0: Nekem egy nő, aki rámegy a barátnője pasiára, vagy egy pasi, aki rámegy a haverja a csajára, az kicsit mindig ilyen ingatag önértékeléssel rendelkező valaki. Neked is van, nekem is lehet. A tiéd, de majd elveszem. Egy nő, aki rámegy egy barátnő pasiára, az rivalizál a barátnővel. Nem szép.
3: Szerelem van.
0: Jó, hát szerelem van. Szerintem meggyőzhető vagyok. Akkor oké. Szeretném meggyőzni, hogy hazudtam éjjel-nappal, hazudtam a családomnak, a barátaimnak, a kollégáimnak is. Azt hazudtam, hogy vakbélműtéten voltam a kórházban, pedig hónapokkal előtte leszerveztem és elmentem Törökországba egy kis plasztikai beavatkozásra. Jövőre is így tervezem a cicimet megcsináltatni. Csak akkor az epém veszik ki, kérlek feloldozást.
2: De nem mondod, hogy nem veszi észre a család, hogy kétszer akkor mellé jössz haza.
3: Kisebb az orrod, vagy van hajad?
2: És közben, hát és közben nincs sebed, ugye, ahol a vakbeledet kivették.
0: Hát meg egy török klinikán azért na.
2: Nagyon jó.
0: Vannak nagyon jók. De mi van, ha azt ott azért úgy rosszul csinálják meg? És nem a történet lényegét fogtam meg.
2: Hát de ott legalább van légkondicionálás.
0: Nagyon, igen. Isztambulban meg a török plasztikai sebészet egyébként baromira jön föl. De hogy azért, na hát jártunk már török bazárba, azért nem kell neki mindent elhinni, hogy a Gucci az Gucci, nem?
3: Szóval, nagyon
0: azért ember legyen a talpán. Oké, lehet, hogy bejön is jó helyre, de mi van, ha nem?
3: Nagyon magas színvonalon űzik ezt a műfajt. Egy komplet iparág épül most erre. Csomagokat árusítanak.
2: Aj, beültetésre mennek emberek.
3: Szállodával, mindennel.
2: Jó nyaralás, egy hét múlva Rőzsével jössz vissza.
0: Ahogy mi sok évvel ezelőtt a fogturizmusban voltunk, nagyon jók, ide jöttek az írek, az angolok, a skótok, mindenki nálunk csináltatta meg, szállás, fogászat, vissza reptér. Ez most a török szépészeti iparág, de azért, hát na, azért bátor. Bátor. Ennek egyszer utána járatnánk, és milyen árakkal dolgoznak. Beszéltünk már erről?
3: A Krasznai szólalt meg.
0: Érdekes, komplett témák esnek ki. Valószínűleg ez már a demencia nálam is. Szomszédomat gondolatban rendszeresen megcsinálom, hogy most egyedülálló jó lenne, ha nem csak gondolatban történne meg, hanem a valóságban. Vivien, begyújtanám a kohódat. Hát üdv a szomszéd, jelige Haribó.
3: Ha te is Haribó, ha te is egyedülálló vagy, akkor mi nem kopogsz át?
0: Át kell menni.
2: Hát, ezt nem tudhatjuk, hát valószínűleg nem. Ugye?
0: A főnököm allergiás a levendula illatára, több évnyi szivatás után elérkezett az idő, hogy elrejtsek az irodájába egy levendulás illatosítót. Napok óta nem találja, és tajtékzik, hogy honnan jön a szag. Ez nem gyónás dicsekvés. Be nem mondjátok a nevet. Azt mondja, oldozzatok fel, a kisfiam a suliban barátkozik egy roma származású fiúval, nem örülök neki. Fenntartásaim vannak, előítéletes vagyok, és a szülők is neccesek. Komolyan nem tudom, hogy mit és hogyan mondjam, neki segítsetek.
2: Hát nem neki kéne először, nem a gyerekednek, hanem saját magadnak. Szerintem egy kört futni ezzel a cuccal, hogy attól, hogy roma ez a kisfiú, attól még lehet nagyszerű barát, nagyszerű ember. Pici előítéletes vagy, mint egyébként nagyon sokan ebben a témában.
0: Igen.
2: Tehát ez magadnak kéne lejátszani. Ne azzal indítsuk el, hogy...
0: Segítsetek, mit mondjak a gyereknek? Hogy tudom felhívni rá figyelmet? Igen, ez így azért fura. Anyukám idős otthonában van, ahova ő akart bemenni, sosem volt túl jó a kapcsolatunk, bemegyek látogatni, de őszintén csak azért, hogy ne legyen lelkiismert furdalásom majd egyszer. Alig várom, hogy eljöjjek onnan, épp elég az a fél óra, amíg ott vagyok. Nagy gonoszság, oldozzatok fel!
3: Hát de ha sohasem volt jó viszonyatok...
2: De akkor most legalább, járjunk be, vagy mi?
3: Ez respektálandó, hogy legalább bebe jár.
0: Bocsát, csak itt közben kaptam a szerkesztői falra egy üzenetet, csak ezt nem tudom beolvasni. Szóval nem tudtam, hogy a Torocka is szokott ide üzenni. Én kezdinkanajak vagytok, de szeretem. Nagyon jó. Na, visszatérve, mi van? Szóval bejár az anyjához?
2: Hát, hogy nem szereti az anyját, igazából nincs jó kapcsolat, de most azért jár be, hogy a saját lelkiismeretét megnyugtassa. Hányszor csinálsz ilyet, de hányszor, hogy egyébként a hátad közepére kívánsz valamit?
0: Megcsinálod.
2: Nincs családon belül meg persze, hogy megcsinálod.
3: Nincs ezzel baj. Ezek kikopnak egyébként, az elején még eljársz, hogy megnyugtasd a lelkiismeretét.
0: Aztán meghal.
2: Aztán ott hagyod.
3: Aztán meghal. Hetente, aztán havonta, aztán fél évente, és aztán végül.
0: Nem tudom elítélni. Ugye mondhatnánk ítéletet álságosan, hogy jaj, de az anyát be kell járni. Milyen volt a kapcsolatuk? Uh-huh. Szerette a gyerekét? Lehet, hogy bántotta, 50 évig utálta. Tehát érted, tehát ezek egy szülő-gyerek viszonyok, egy közhelyeket lehetne pufogtatni, hogy de az anyát be kell menni, lószart, nem kell bemenni. Ha nem szeretett, szar volt a kapcsolatotok, nem volt ő reflexiója, bántott, borzasztó gyerekkorod volt, miért is kellene? Szóval, hogy ez egy sokkal összetettebb dolog, mint hogy most nagy bölcsességeket mondjunk. Menj be, tudd le, gyereki, ne büntesd magad, mert nem tudsz.
2: Igen, de azzal sem büntesd magad, hogy nem mész be, és ha anyád a jövő héten meghal, akkor meg lelki fogadásod.
0: Így van, be kell menni, ott voltál.
2: Be, ott voltál, igen, letudva.
0: Így van, igen. Két barátom, két feleségével van szexuális kapcsolatom egyszerre. Ha oldozatok fel, mert ez kiderül, akkor nekem annyi. Hívjuk fel. Ez a sztori érdekel, azonnal csörögjük fel.
2: Hogy csinálod?
0: Jó nagy gané vagy. Jó nagy. Figyeltek, ez nekem nagyon érzékeny téma.
3: Na miért?
0: Nem, semmi, nem. Soha nem. Nem erre ugrom. Nekem a barátság az annyira szent, és annyira régi, és annyira 30-40 éves barátaim vannak gimiből, meg általános iskolából. Tehát nem tudom elképzelni, hogy valaki a barátját és a barátságát beáldozza azért, mert dugni akar egy jót. Ráadásul annyira ganaj, annyira gané, a barátod felesége, és a feleség is nagyon gané, hogy ebbe belemegy. Így két felnőtt ember nem mond erre nemet. És kijátszák azt, akivel te testvéri viszonyban vagy. Nekem a barátság egy testvéri viszony. Én az öt srácsal, mi testvérek vagyunk, tehát hogy 92 óta tart ez, és olyanok vagyunk, mint a testvérek, vagy hat velem együtt, hatan, heten. Így állunk össze. El nem tudnám képzelni, ráadásul két barátod, két annyit. Felesége, igazi gané vagy. Igazi
2: és
0: gané.
2: És itt még csak szerelem sincs, mint az előző SMS-ben, akit próbáltam védeni.
0: Igen, ugye, nem vagy barát.
2: Hogy itt egy egyszerű igen. Szex van.
0: Nem vagy a barátjuk, és remélem
3: és
0: kiderül.
3: És ha ez a párkapcsolat döglődik éppen, akkor adsz feloldozást?
0: Már melyik párkapcsolat
3: döglődik? Hát ha a barátodnak a
0: nincs. Nincs feloldozás. Nem. Egy barátnak a feleségére nem mér. Ő a barátod, ő a testvéred. Vele együtt átéltél egy csomó mindent. Ha elválik, és erre ő igen mond, és azt mondja, figyelj, én elváltam az exem, gyárt, csináltok, amit akartok, igen. Azt téged nem jogosít fel, hogy hát de ne haragudj, ha nektek döglődött a kapcsolatotok. Hát gondoltam, hogy kicsit belógatom, érted, az ott vagyok. Nem, nincs ilyen, nem. Tehát ez nagyon gennyes.
3: Segít pontot tenni a végére.
0: De ez tényleg, erre nem tudok feloldozást. Nagyon ritkán nem adunk feloldozást, erre nem adok. Én ezt erre nem adok feloldozást. Múlt héten volt a 37. születésnapom, az idejét se tudom, mikor nem telt magányosan és sírással egy születésnap. De alapvetően elfogadtam, hogy csak létezem, de nem élek. Nincs szerelem, nincs család, nincs barátság, csak a végtelen magány. Fú, gyerekek,
2: ez
0: de durva.
2: Ez kemény. Mondanám, hogy boldog szülinapot.
0: Hát de... itt egy megoldás van.
3: Le kell csapni a barátod csajára.
0: Menj rá, nem létező barátod, nem létező csajára. Ez kemény, figyelj, haver, ez durva. Erre nem is nagyon tudunk mit írni. Mit gyonsz meg? Nincs bűnöd.
3: Hát inkább csak ventilált.
0: Ja, csak ventiláltam. Tinder.
3: De figyelj, lent.
0: Rossz lányok. Valamit csinálj.
3: Lent vagy a gödör alján, innen már csak felfelé visz az út.
2: Igen, hát, de hány éve van?
0: 37
2: lent?
0: Éve
2: nem
0: ott van.
2: Nem tudja, hogy ez a hanyadik olyan szülinap, amit egyedül töltött. Tehát ez évek óta fönnálló állapot.
3: Most mit mondasz neki?
2: Hát pszichológust, vagy nem tudom, valamit.
0: Ez kemény, ez erre nehéz jutni, igen. Kezdjél
3: elinni.
0: Oldozzatok fel, mert az elmúlt 3 hónapban 6 milfel feküdtem le, közben a feleségemmel is, és mindet nagyon élveztem. De mindig hazamegyek bűntudatból, és jól megcsinálom az asszonyt is. Hát mi van ma? Milyen gyónások érkeznek?
3: Ezek nem gyónások, ezek ticsekvések.
0: Igen. Igen, ez így kemény. Azt mondja, hogy várjál.
2: A poligráfosat, azt nagyon
3: az
2: szeretem.
3: Csodálatos.
0: A poligráfosat?
2: Igen, mert az több kérdést is fölvet. Párom kételkedett bennem, és azt akarta, hogy menjünk el poligráfos vizsgálatra.
3: Na, itt álljunk
2: azt meg. Ezzel, igen, majd várjál, visszatérünk, olvassuk el az SMS-t, és visszatérünk rá. Azt hitte, ezzel meg fog ijeszteni, elmentünk, és gyerekek, át tudtam verni a poligráfot 2 olyan kérdésben, ami szerintem alapból génkód a férfiaknál. Az első kérdés, nézette pornót, amióta vele van? Ez volt az első, és fantáziált-e már egy kolléganőről olyat, hogy lefekszik vele? Ez volt a második, mind a 2 kérdésen átment.
0: Tehát a gép... Elmondom neked, hogy elment egy ilyen süketném a vak magánnyomozóhoz, aki rosszul hirdeti magát a neten, rákötött valami szart, ami egy EKG gép volt. Érted? Egyrészt nem veled a poligráfot, 2 a feleség vagy a barátnő, mibe van?
2: Na ezt akartam kérdezni.
0: Összerakta a kérdéseket, és az első az kérdés, hogy nézette pornót, mióta vele van.
3: Érted, és hogy fantáziálta esetleg a kolléganőjére.
0: Milyen minőségű párkapcsolatban vannak emberek? Te jó Isten!
3: Eleve, hogy merül fel egy párkapcsolatban az, hogy te meg én jövő héten elmegyünk egy magánnyomozó irodájába, és rákötik a poligráfot.
0: És a fölismerül, miért mész el? Tehát érted? Tehát, hogy miért vagy ennyire nyomorú?
2: Na.
0: Tehát miért mondod azt, hogy rendben, akkor elmegyek veled poligráf vizsgálatra? Szóval nem áll, de tényleg. Azért az kemény. Azért ez így kemény. Na. Poligráfos vizsgálatra teszik a csávót, igen. Azt mondja, hogy gyónom, hogy utálom a párom ex-férjét, nem a legjobb papa, gyerekeket sem jól neveli, megbízhatatlan rohadtul. Irigy vagyok, hogy neki szült gyermeket a párom, amikor a gyerekek panaszkodnak, bevédjük, de magamban azt gondolom, hogy bár utálnák őt, sokszor már nem nagyon bírom, néha eljönnék néha annyira rossz érzés. Naha? Ott mi történik, vagy mi van a háttérben? Hogy...
3: Tehát az, hogy van...
0: az ex-férje a csajának.
3: Aha. A csajnak van egy ex-férje, akinek gyerekeket szült, nekem még nem szült gyereket, szíve örülnék neki, ha nekem is szülne, de már szült 2, és ez egy gané, ez az alak, és gyűlöli.
2: Ott veled azért nagy baj van.
3: Kivel?
2: Már, hogy aki gyűlöli a jelenlegi párjának az exét.
3: Hát de egy szar alak. Hát ne hülyeskedj, hát csak úgy ebből az SMS-ből az derül ki, hogy csak fájdalmat okoz a gyerekeknek, meg a volt feleségének, hogy megbízhatatlan, hogy nem jön a gyerekekért. Hát
0: igen, nem jó art. Utána nem kötelességet szeretni.
3: Hát nem kötelesség.
0: De nem ad neki hangot, tehát hogy jól elegánsan csinálja.
3: Igen, azt mondja, hogy ügyesen kezelni.
0: Igen. Hát... A szomszédsrác kint szokott edzeni a kertben, és nagyon izgató hangokat ad ki közben, amit kiülök hallgatni, és izgulok rá. Oldozzatok fel! Wow! Mik történnek itt? Mik történnek?
3: Kis gazolás közben nyöszörök?
0: Igen.
3: Tedi le a kumpli bogarat?
0: Oldozzatok fel, a kolléganőmmel 3 hónaponta találkozunk a céges értekezleten, mindig előtte 2-3 héttel leszervezünk az együttlétet, elképesztően jó vele a szex. 30 pluszosak vagyunk, és mindketten 2-3 éve házasok, nem tudok mit csinálni vele, nagyon vonzódnunk egymáshoz, de tudjuk kezelni a helyzetet.
2: Most még.
0: Mondjuk ahhoz friss házasság azért mind a 2.
2: 2 év.
0: Tehát 2-3 év házasság után még azért így ebben a formában még azért az úgy izzani szokott. De már most mind a 2 itt félrekufircolás van. Hát nem.
2: Azt, na, ugye véleményes legalábbis.
0: De miért nem vagytok együtt, inkább is hagyjátok ott a férjeteket és a feleségeteket? 2 év után már aktívan félre szexelsz, azért azt úgy...
3: Abban van energia.
0: Abban van, egyrészt van energia, 2 megette a fene az egészet, nem?
3: Oldozzatok fel.
0: Ennyi erővel mammográfiára is elvihetted volna, te szerencsétlen.
3: 49 vagyok. A nők 99%-át megcsinálnám. Hát jó. Van pár bejelentkező 60-70-es nő. Van, akinek férje is van. Mindenkit sorban megcsinálnék. Sok éve nincs senkim. 60-70 éves nőket.
0: 60-70 éves nőket csinálna meg?
2: Igen, ő 50 éves.
0: Nagyon szexuális ez a júniusi gyónás. Mindegy, de én mennyire érezni, hogy nyáron, nem? Télen mi van? Nassoltam, nem járok edzőterembe, fölszedtem 2 kilót, megettem a gyerek csokiát, nyáron csak az, hogy szexeltem, szexelni akarok, nem szexelek eleget, igen. Oldozatok fel, az azt, hogy elmondta, hogy várandós, de nagyon megrémültem, hirtelen inkább beszartam, mint örültem. Ezt figyelj, ez tök természetes. Tök jó, tök jó, hogy nem maszkolod el ezt az érzést, meg lehet tőle érni, megijedsz, beleállsz, csinálod. Rendben van. Tehát ez az, hogy megijedsz és nem örülsz, nem is kézzel fogható még az elején egy férfinek, ez egy nőnek talán ebben a formában könnyebb, úgyhogy ezzel nincsen semmi baj.
3: Na, az én párom úgy viselkedik velem másfél éve, mintha olyan lennék, mint az a sok ocsmány ebben a házasságban. Egy titkos puszit sem adtam senkinek, semmi, annyira görcsösen hűséges vagyok. 10 éves koromban felfogtam, hogy ilyen ganaj a világ. Tudok menni a 37 éves férfivel, én egyszer voltam boldog a születésnapomon. Érted? Tehát, hogy hűséges, kitart, a felesége folyamatosan a nyakába liheg, hogy már pedig te megcsalsz, és erről szól a párkapcsolatuk, hogy ő állandóan tartja magát, soha nem tekint ki még csak félre sem, és hogy az asszony még esetleg.
0: Meg kell tenni.
2: Hát, ezek után, ha már
0: hát úgyis azt gondolják, rólad otthon, és tisztalanul, ne légy hülye. Hát akkor...
2: És a fő kérdés, mert Zsül már integet, hogy miért vagy ebben a kapcsolatban? Miért?
0: Az meg a másik,
2: miért?
0: Igen.
2: Menj, menekülj!
0: Gyerekek, nagyon sok gyónás jött, úgyhogy még akkor könnyítse mindenki a lelkiismeretén. Jövünk mindjárt, csak mennünk kell. Itt vagyunk 8:30, jövünk rögtön a hírek után.
1: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék! Hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A Nagy Színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sisi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái.

0: műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor?
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
7: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
9: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
8: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismeri meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: A Debrecen Plázában és a Civis Centerben rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek debrecenplaza.hu és civiscenter.hu.
13: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Debrecen Autóház, Debrecen, külső Böszörményi út 4.
14: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
15: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
14: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
15: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
12: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en. Csomagolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Jelentős útfejlesztések Debrecenben. Felújítás kezdődött a Faragtár úti vasúti felüljárónál. Sikeres volt a Vojtina jubileumi évada. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Jelentős útfejlesztések javíthatják a közlekedés feltételeit Debrecenben és a Vármegye több pontján. Bár a beruházások átmeneti forgalomkorlátozásokkal járnak. Hosszú távon biztonságosabbá és kényelmesebbé tehetik a közlekedést. Erről beszélt a Médiacentrum Debrecen Esti Közelkép című műsorában Szoták Zoltán, a Magyar Közút Vármegyei igazgatója. A teljes adást visszanézhetik a dehíren. Elkezdődött a Faragtár úti vasúti felüljáró lépcsőinek felújítása. A DTV híradó megkeresésére a Magyar Közút azt közölte. Az elmúlt téli időszak felgyorsította a gyalogos átvezetést biztosító lépcsők állapot romlását. A javítás előkészítése során kiderült, hogy a korábban tervezettnél nagyobb beavatkozásra van szükség. Összesen 82 lépcsőfokot kell kicserélni. Az előregyártott elemek elkészítése miatt a munkálatok várhatóan július 31-éig tartanak.
1: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól. Itt az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
2: A villamos vonalak forgalmának zavartalan fenntartása érdekében. A DKV július 20-áig több ütemben vágányfelújítási munkákat végez. Az első ütemben a vágányszabályozási munkák, a villamos forgalom fenntartása mellett 18 óra után, valamint éjszaka üzemzárás után is zajlanak, a Bem téren és a Simonyi úton. További részletek a DKV honlapján.
1: A DKV információit hallották.
2: 530 előadás, csak nem 42 ezer néző, és számos kiemelt kulturális program fémjelezte a debreceni Vojtina Báb Színház 50. évadát. Az előadások mellett kiállítások, fesztiválok és egy születésnapi gála is színesítette a jubileumi szezont. Az 50. évad hívószava az előidézés volt. A társulat visszatekintett az elmúlt 5 évtized értékeire és tapasztalataira, miközben saját sokszínűségét is megmutatta a nagy közönségnek. Puskás István a polgármestert hallják.
3: A Vojtina szerintem azért is egy izgalmas műhelye a debreceni művészet és kulturális életnek, mert hogy a maga kísérletező, tanulmányozó, gondolkodó módján mindig új meg új kérdéseket vet fel, és új meg új módon közelít az életünk aktuális dolgaihoz.
2: Az évadzáró társulati ülésen átadták a Város és a Báb Színház elismeréseit, valamint köszöntötték azokat a munkatársakat, akik immár 25 éve erősítik a társulatot. Délelőtt napos időre van kilátás térségünkben. Csapadék nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 9 lesz pontosan, 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Vape úr, valami kis finomat nekünk, virítson.
1: Hőkupola.
0: Köszönjük szépen.
2: Az időjárás jelentést a Vape rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: A legtartalmasabb rovatunk.
1: Óriási meló van benne, gyerekek.
0: Iszonyat felkészülés.
1: Ennyi.
0: Iszonyat melót tetszünk bele, nagyon szeretjük.
1: Népszerű a rovat, szeretik, támogatják, imádják, szétszakítják, sorba szép. Állnak.
0: Sorba áll, de tényleg, szerelvényből túl a Vapéval verekedik a hősök terén, hogy ki támogassa ezt a nagyon fontos rovatot, de gyerekek, hát ez van. Tulajdonképpen, ha meg se szólalnánk, azt is eladnák. De ez ránk nézve is dicséret. Hatalmas dugó az M7-esen Balaton felé, az M0-as csomóponttól a tárnoki lehajtói. Köszi, hogy küldtétek. Ez fontos. Paks 2-nél dolgozom, és egy fiatal sofőrrel nagyon lefeküdnék, olvassátok be, valószínűleg hallgatja. Csak így, fel júniusi gyónások a legjobbak. Szexelnék a Péterrel, küld el, Bali, olvasd be, hát ha tudja, akkor tudom, mire fogni, aztán csak összejön. Egyébként tényleg nagyon érdekes, hogy ősszel milyen gyónások vannak, nyáron mindenki be van indulva, télen a nassolás, fogyás, edzőterem, beleettem, megettem, csoki, zabálás, diós begli, most ennyi szexet nem kaptunk még. Tehát a június az tényleg arról, hogy kikivel, hogyan, milyen formában, miképpen tudnak félrelépni, és hogy mit csinálom. Magamtól kérek bocsánatot, hogy annyira unalmas az életem, hogy nincs mit meggyógyjak nektek, pedig tényleg szívesen írnék valamit, amit nem tudtok feloldozni. Ez milyen? Nem tud mit meggyógyni, érted? Gondold, de milyen élete lehet. Nagyon jó.
3: Nincsenek kilengések.
0: 30 éves vagyok, szerintem férfi, szüleim már...
3: Szerintem férfi.
0: Nem, zárójelbe F.
1: Ja, az, igen, ja. Az férfi. Igen.
0: De lehet, hogy Feri, tudod? Vagy lehet, hogy... Tehát, hogy nem tudom, mire gondol a zárójel F. Azt gyanítom, hogy talán azt akarod, hogy férfi, de miért nem tudom, miért nem írja ki. Mindegy, 30 zárójel F éves vagyok, egyedül élek, szüleim, de érted, aki zárójelbe teszi, hogy férfi, mit akar az
3: élettől? Mert nem írta alá, tehát hogy tegyed kontextusba.
0: De miért nem írek, hogy férfi? Tehát ha nem mered magadról leírni, hogy férfi, vagy zárójelbe teszed, nem. Ez a saját magad jellemzése, zárójelbe férfi. Érted? Hát figyeld a többi részét. Egyedül élek, szülei már értelemszerűen nagyon nem szeretnék, unokád, én igazából nem akarok se házasságot, se gyereket, viszont van egy nyomás, mert egyedüli fiúgyerek vagyok. Nem mondtam ezt így ki nekik, még a legjobb barátom is hülyeségnek tartja, oldozatok fel, nincs értelmetlen.
3: Istenem.
0: Ezért teszi zárójelbe, hogy férfi. Hát egy üzenetet nem tud rendesen elküldeni.
3: Bali, így nyíljon meg neked az ember.
0: Mit akar? Mit szenved? Mi baja?
3: Az, hogy a szüleivel él, rohadtul nem akar gyereket.
0: Miért nyomaszt?
3: A szülei nyomasztják, hogy unokát akar.
0: És akkor mi van?
3: Nem akar gyereket. És
0: ez a baja. 30 évesen, miért kell 30 éves egy gyereket vállalni?
3: Mert a szülei szegetik folyamatosan.
0: Hát ezért rakja zárójelbe, hogy férfi. Mert ő nem férfi.
3: Miért nem költözöl
0: gyerekbe
3: el?
0: Van még mindig. Persze, szüleivel él?
3: Hát igen.
1: Hát ezt szerintem igen.
0: Nőjél fel, és legyél férfi, és írd le, először merd leírni, hogy férfi vagy, ha azt lemered írni, akkor utána lesz esélyed 30 évesen nemet mondani a szüleinek, elköltözni, és ott hagyod az anyádat, talán egyszer lesz egy nőd is. Mert most még az anyád a nőd. De miért teszi zárójelbe, hogy férfi? Jó, ez nem tanácsadás. Oké. Okay. Ez az előadáson így zajlik. Itt most szeretünk mindenkit, ez egy rádióműsor. Oké, okay, nem, csak már egy írásból egy csomó minden kiderül. De tényleg, nem? Tehát ahogy megír egy SMS-t, abban már érzed, hogy mi van. Volt feleségem, megcsaltam, a mostani páromnak elmeséltem az életem, azóta állandóan gyanúsítgatás az életem, sose léptem félre mellette, nem úgy, mint ő velem szemben. Ha nem lenne közös gyermekünk, hát imádok, már elhagytam volna, adjatok erőt. Ú, az milyen nehéz, tehát hogy őszinte vagy, elmondod neki a régi életedet, és ő azzal visszaél és a szemedre veti, az nem szép.
3: Hát nem, ez a nőnek a belső bizonytalansága.
0: Abszolút.
3: Mert ő is attól fél, hogy erre a sorsra jut.
0: Ilyen, igen.
3: Hogyha volt igen. Egy ilyen combos múlt.
0: Igen. Halika, üzenem annak a szerencsétlennek, akinek a felesége megcsalással vádolja, hogy ott az asszony kufircol félre, ezzel leplezi, így terel. Üdzsé!
1: Hoppá!
0: Igen. Két gyerekes anyuka vagyok, néha azt mondom este a férjemnek, hogy túlóráznom kell, pedig nem. Nem csinálok semmit, csak kocsikázom, és közben megvárom, hogy megfürdesse, és megvacsoráztassa a két gyereket. Oldozzatok fel, nem minden nap csinálom. Tök igazad van, semmi baj nincs
3: egy
0: vele.
3: Kis én idő.
0: Semmi baj jár. Nincs vele. Nem vagy rossz
1: és
0: anya.
1: És közben a feleséged otthon egyedül szenved a gyerekkel.
0: A férje, férje, férje.
1: Az is.
0: Szenvedjen.
1: Hát milyen anya vagy te?
0: Szenvedjen, tök igazad van, menjél, autózzál, semmi baj nem lesz a gyerekeknek. A férjed jobb apa lesz, ellátja őket, kötődnek hozzá. Tök jó.
3: Hát és egy kicsit... heti 5 alkalom ezt ő csinálja, és azt a kettőt.
0: Igen. Mikor a 7-ből 7-et autózol, picit erős, de...
1: Hogy kezdjél gondolkodni?
0: Igen, de hogy abszolút megértjük, és ne átkozd ezért magad. Minden nő egy kicsit csalhat a gyermeknevelésben, minden nő egy kicsit lóghat, minden nő egy kicsit adhat magának önidőt, ettől nem vagy rossz anya, ne legyen lelkismeretlen. Ha már lógsz, akkor ne büntesd magad, vagy ne lógj.
3: Vagy büntesd magad a kocsiba.
0: Vagy büntesd meg magad a kocsiba, jó durva. De ha lógsz, és utána lelki furid van, az a legrosszabb. Mert ez... akkor ne büntesd magad, vagy ne csináld. Vagy csináld, akkor próbáld meg élvezni. Ez nagyon fontos bármiben.
3: De azért csinálja azt titokban, mert ezt vajon a férjével nem tudja megbeszélni.
0: Hát ez is egy jó kérdés.
3: Csináld most ezt, én kimegyek, sétálok egyet, vagy megiszom valahol egy.
0: Hát lehet, hogy nem úgy reagálna, tudod, hol vagy, autózom 2 órája, ő meg otthon haja égnek el 2 gyerekkel.
3: Reggel igen. 10-kor kilépett a lakásba, és este 10-kor se keveredik még haza.
0: Oldozatok fel, mert alfasz vagyok, a nejem megengedi, hogy más nővel is legyek, csak tudjon róla, de senkit nem találok, mert fasz vagyok. A 47 éves pasi vagyok, fénykoromban még a guruló krumpli is megvolt, de most már egy másnapos micsoda pitének is örülnék. Üdv nektek, Robi, Balázs, igazad van, más negyed barátnőjére nem lövünk. Aha, tehát, hogy neki a párja engedi, hogy félrelépjen,
1: és nem,
3: de, és nem de nem tud. De a mai világban nem tudsz felszedni valahol egy csajt, tehát annyi felület van Tinder itt ott, amott, hát csak arra várnak, hogy egy csomóan.
0: Igen, tehát ez megengedi a feleséged, vagy a barátnőd, és igen, igen.
3: Miért nem? Egyébként igen. A csaj egy ilyen szabad kártyát vajon?
0: Ez erről is egy jó kérdés, hogy miért mondod azt a párodnak, hogy szabad. Ő ha csak nem, neked is olyan szabad kártyát, ha. Igen. Jött egy nagyon jó, rohadjatok meg, hogy ennyit keféltek. Azt a mindenségét neki, igen. Hát erről szól a nyár, itt most nagyon-nagyon-nagyon beindult mindenki, igen. Azt mondja, hogy rossz poénokat küldök be nektek, hát a naphallgatója leszek, pedig nincs is humorérzékem, oldozzatok fel 10 előtt 10 perccel. Feloldozunk, valószínűleg ezért nem lettél a naphallgatója soha. 31 éves nő vagyok, nagyon boldog házasságban élek, a férjem a legjobb barátom, és egyben nagyon sok időt töltünk együtt, és minden tökéletes, de nem akarunk gyereket, én viszont nem akarom megbánni sem később, bárcsak elengedhetném teljesen, és tudhatnám előre, hogy nem fogom megbánni.
1: Mi van?
0: Tehát hát, ő nem akar most gyereket, de attól fél, hogy 50 évesen meg fogja bánni, hogy nem szült.
3: Hát, van egy dilemma.
0: De várja.
3: Szülj egy gyereket, az a biztos.
0: Igen. Az minden megold.
1: Igen.
0: Figyelj, de a 31 éves nő vagyok, boldog házasságban élek, semmiről nem vagy lemaradva. Tehát lehet, hogy pont 5 év múlva fog még nagyon megváltozni. Kiéltétek magatokat, jöttetek, mentek, utaztatok, minden jó, és 5 év múlva azt mondta, hogy oké, tehát most ha 40 éves lennél, azt mondanám, lehet, hogy szorult az idő, de 30 évesen te nem akarsz gyereket, adj időt még magadnak erre, ez 35 éves, lehet, egyszer fölkelsz, ránézel egy babakocsira, elsírod magad, és azt mondod, igen, megérettem, jöjjön a gyermek. Nem vagy lemaradva, ne sürgesd, semmi baj. Jobb egy érett nő, aki gyereket vállal, mint egy éretlen, aki korán szül, de aztán az egészet tönkre teszi. Szóval, hogy ez nem baj. Nem kell még 31 évesen mindenképpen gyerekre vágyni. 38, 39, 36 évesen szülsz egyet.
1: Ma már azért ez nem egy csoda, hogy abszolút. Valaki 35 után szül. Sőt.
0: Semmi baj. És nagyon sokat változol még a következő 5-8 évben, amit most még nem is tudsz magadról. Ez még hozhat egy olyan érést, vagy egy olyan változást, amire egyszer csak azt mondod, hogy oké, szülök egyet, jöjjön, felkészültem rá. Nem kell 30 évesen kész anyaként gondolkodnod arra, hogy... És az sem baj, ha végsem nem. Egyáltalán nem fogsz akarni, és nem szülsz.
3: Marika vagyok, 70. Ki az a fiatal ember, aki megcsinálja a számom kiadható?
0: Igen. Decemberben írtam nektek, hogy nem merek szakítani, a párommal beteg lett, viszont azóta meglépték, és azóta új kapcsolatom lett. Soha nem voltam boldogabb. Köszi a bíztatást, srácok.
1: Oh. Igen, arra emlékszem. Igen, emlékszem, hogy ugye az van, hogy beteg lett a párja.
0: Igen.
1: És hogy tulajdonképpen semmi értem az egésznek, szarul érzi magát benne, de a lelkiismeret furdalás miatt nem mer lépni. Hát akkor mert?
3: És már meggyógyult.
0: Imádom, hogy Balázs kétszer kisipolta a bal szótagot.
1: Jó, hát gyerekek.
0: Bocsánat, hát azért nem lehet csak így balosozni itt össze-vissza. Azt mondja, hogy egyedülálló anyaként szoktam néhány napra menni Olaszországba, egyszer vittem a gyereket is, de csak szenvedés volt, mert nyüglődött, pedig már 10 éves, szóval megbeszéltük, hogy jobb mindkettőnknek, ha egyedül megyek, de kicsit elgondolkozom, hogy ez mennyire helyes.
1: Hát ha megbeszéltétek.
3: Figyelj, nem fogja megbánni, 2 gyerekem van, az életemet megeszik.
0: Na látod, itt van. Igen, igen, igen, igen. 37 éves vagyok, én sem akarok egy gyereket, de nem tudom, hogy mondjam el neki. Ez is jó egyébként. Szóval visszatérve, menjél egyedül. Hát nincs itt kőbevésve semmi, gyerekek. Mert el kell menni egyedül, ha jól érzed magad. Azt, hogy a gyereked nyüglődik egy olaszországi nyaraláson 10 éve, ott azért valamit elcsesztél. De De nincs ez a baj. Miért nem mennél egyedül? 10 éves a gyerek, el van a pároddal, elmész 3 napra egyedül, jól érzed magad, van önidőd. Nem kell nem jobban kell... átkozni magunkat mindenért, mint amennyire igen. az élet átkoz, vagy igen. más átkoz bennünket, de tényleg?
3: Tehát, hogy... Nem kell félni az egyedül léttől. Sőt,
0: nem vagy ettől rossz anya.
3: A legjobb dolog, amikor néha magad vagy egy picit a gondolataiddal, egyedül csinálsz valamit, egyedül utazol, egyedül mész moziba, egyedül eszel, rendezed a kis gondolataidat.
0: Igen. Van, aki vállalja Marikát is közben, bevállalták.
1: Illetve írt egy lakatos, hogy kicsit most, hát már hogy a szakmája lakatos, hogy kicsit most izgul, mert itt mindenki a kollégájával szexel, és nála csak férfiak vannak.
0: Ja, hogy őnek lehez esélytelen, igen.
3: 50%-kal nagyobb az esély az esti rendezvúra.
0: Igen. Napokon belül megszületik a gyermekünk. Már közel 3 hónapja nem volt szex. Megígértem a páromnak, hogy kitartok mellette. De mocskosul, gyászolok az ujj alatt. Ó, Bence, ez nincs is hírértéke.
1: Nem is értem.
0: A gyónásra is alkalmatlan az, amit írsz, mert hogy nem üti meg azt a szintet, amit nekünk meg kell gyónni. Miért gyászolsz az ujj alatt? Ugyan már, hát nem hallod az SMS-eket? Hát, mi megy itt? Hát nem hallod? Tehát ezt akarod meggyónni, igen. 27 éves vagyok, a férjem 30, boldog házasságban élünk, mi sem szeretnénk gyereket.
1: Na.
0: Látod? Nincs ezzel baj.
3: És az a jó, hogy ezt most már megtehetik. Tehát, hogy érted, senki nem tör pálcát a fejet.
1: Dehogy nem. Még egy csomó van szerintem.
3: De most de már elküldheted őket.
1: Az elfogadás.
3: Most már elküldheted őket a fenébe azzal, hogy mi a franc között van hozzá. 10-20 évvel ezelőtt még tördelted a kezed és magyarázkodtál, most meg mondhatod neki azt, hogy
0: tök jó. Sokkal jobb, ha valaki tényleg bátran fölvállalja, és nem cseszi el a gyerek meg az ő életét, mint hogy belevág, és közben aztán szarszülővé válik, nem? Szóval, hogy ez tök jó önismeret. Nem, mert ezt nem akarok, köszönöm, csokom, élem az életet. Az én életemnek én vagyok a központjában. Oké, tök jó. Hát mennyivel elcseszettebb az, hogy a te életed központjában te vagy, de csinálsz két gyereket, aztán letoljod őket, és elcseszed, nem? Januárban írtam, hogy párom tuta nélkül nutellát eszegetek, most áttértem a táblás csokira, hogy még édesebb.
1: Na, végre nem szex, tessék!
0: Végre nem szex, igen. Hagyjatok már, nekem tökéletes a kapcsolatunk, azt, hogy mondta, hogy ezt írjam. Még nagyon korán jött egy... azt nem fogom most megtalálni, de tetszett, mert ott valaki felszólította a párját, hogy most gyónhat meg nekünk, mert hallja, hogy a Balázsiknál gyónás van, úgyhogy mindenképpen.
3: 3 hónapja nincs szex, ezen búslakodsz, haver, majd ha eltelik a 2 év, beszéljünk.
0: Igen. Tehát, hogy ez gyenge haladók vagytok, igen. Azt mondja, hogy tegnap összevesztem a feleségemmel, a gyerek előtt nagyon csúnyán beszéltem vele, konkrétan elküldtem a csába, de nagyon megbántam, ma szülinapja van, bocsánatot kértem tőle, és nagyon szeretem. De drága, ez cuki, nem?
1: Aranyos.
0: Ez kedves, aranyos. És ez még itt is meggyönnye. Férjem szerette második gyereket, én igazából az elsőt is nehezen éltem meg, most kapok újra a levegőt, de miatta valószínűleg bevállalom, de titokban azt kívánom, bárcsak a természet megoldaná helyettem.
3: Hát de nem vállalt be.
0: Nagyon kemény. Hát ez kemény, nem?
3: Hát ne vállald be a második gyereket, hogyha egy porcikát se kívánja, abban nem lesz köszönet. Hát
1: a
3: gyereknek se, neked se, senkinek se lesz. Hát ezt nem 3 hétre vállalod, hát ezt egy életre vállalod. Hát a második gyereket sem, a második gyereket nem akarod, az első se jött ki jól igazán, én biztos, hogy nem szülnék.
0: Igen. Tudjátok, mit imádok ebben? Az, hogy én mindig megörülök a gyónásnak, férjem pedig ilyenkor mindig küld nekem egy üzit. Szívem, ma gyónás van Balázséknál, ne felejtsd el kiteregetni a családi szennyest.
3: Mert reméli, hogy valamit beval, és akkor esetleg rá ismer, és akkor kiderülnek a titkok?
0: Hát akár, igen, vagy csak így ironikusan elküld, igen. Ez a rovat egy ingyenes párterápia, írja valaki, igen. Jó volt ez a júniusi gyónás a hűséggel, ezt nem így írta, de cseszhetjük, igen.
3: Páromnak sajnos úgy néz ki, nem lehet gyereke, viszont én szeretnék majd, viszont nem tudom, mit csináljak. Pedig megbeszéltük ezt. Hát ez hosszú távon, ez nem egy fenntartható állapot. Ha te gyereket szeretnél, a párodnak meg nem lehet, vagy nem akar, ez nem egy összeegyeztethető dolog, ez nem egy olyan dolog, amiben találunk kompromisszumot.
1: Örökbefogadás.
0: Értelmét vesztette számomra ez a rovat, mióta a feleségem is hallgat benneteket. Minden felolvasott üzenetemet felismeri. Na jól van, gyerekek, hát köszönjük szépen. Azért érezzük, hogy a június az miről szól, mi történik, és mi van benne. Sok gyónás jött, egy csomó minden. Csomó minden be se fért.
1: Kacér június.
0: Kacér június van, nagyon meleg van, kitört a nyár, igen, erős ez a... ez a történet. Lehordtam mindennek balit, hogy a munkatársam ne menjen a DJ Oti bulira. A jegyet megvettem tőle, azzal, hogy az unokatesomnak kell, így lett jegyem, és még hálás is volt, hogy a hülye. Ez mekkora genyó.
4: Jó,
3: hol lehet még ez egyeket venni?
0: Mekkora genyó mindenhol.
1: A DJ Otira akarsz, mert azt ez... a szart, hát az sebesség, de ha mégis meg, akkor az unokatesom.
0: Milyen genyedék. Ez mennyire durva. Jó. Na jól van, jövünk mindjárt. 3 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk a hírek után.
5: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Vakáció! Elindult a nyár, és ha már nyár, és vakáció,

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50%... Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára.

0: azoknak is, akik dolgoznak, ők viszont már szerintem a hétvégi strand helyszíneket nézegetik, és milyen jól teszik. Most úgy néz ki, hogy végig napsütés lesz, de brutál forróság is a hétvégén. Az ország egyes részein mérhetünk majd 38 fokot is akár.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovar riasztó és rovar írtó termékek támogatták.
0: Köszönjük szépen, és ha már vakáció, akkor ma délután is 2 órában szól a Live Mix, Summer Edition, bizony, de a maximumon pörög a jó hangulat így napközben is, nem sokára játék is lesz, páros Dunapart.

0: igazi mai sláger megy, és a Dunapart Festen is kint lesz a Rádió 1, lesz saját stage-ünk, és fellép az összes lemezlovasunk. Vidám, boldog Rádió 1 hallgatókkal szeretnénk bulizni, úgyhogy sok-sok jegyet kiosztunk ma is a műsorban. Halló!
1: Szia! Gábor vagyok. A játékra jelentkeznék.
0: Gábor! Lehet. Jól telik a napod? Minden rendben?
1: Csokoládé, vanília, fagyizik a família, igen, nagyon jó a napunk.
0: Nyaraltok vagy dolgozol? Még ezt áruld el.
1: Dolgozunk.
0: Jó van, sajnos. Akkor ebből én most kirángatlak téged, legalábbis jövő hétre, mert hogy 10-ként hívtál be, Gábor!
1: Nem hiszem el! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
0: Mekkora energia van benned?
1: Hát, a nagy meleg ellenére próbálkozunk. Nagyon jó.
0: Akkor ezzel az energiával várunk téged a Rádió 1 stage-nél is, a Dunapart Festen, július 2-án, 3-án vagy 4-én, oké? Okay?
1: Oké, nagyon jó, szuper, köszönöm szépen.
0: A partiról részletek most az információk között, aztán hozom a szuper jó zenéket bele a nyárba, a nagy melegbe, mindjárt jön a Hertz, Purple Disco Machine és a Wonderful Life.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3.

0: műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: foci VB hírek a RiceUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A futballvilágbajnokság tegnap esti Portugália-Üzbegisztán mérkőzésén a Ronaldo rajongók is kaptak szép gólokat. Cristiano a 6. és a 39. percben is betalált, de volt több helyzete is. Úgyhogy ő is elkönyvelhetett egy sportrekordot. Ronaldo a futballtörténelem legelső és egyetlen játékosa, aki 6 különböző világbajnokságon is gólt lőtt. 2006-ban, 2010-ben, 14-ben, 18-ban, 22-ben és most 2026-ban is. Portugália, Üzbegisztán 5-0. Az Anglia-Gána mérkőzés 0-0 lett, ezzel a gól nélküli döntetlennel is mindkét csapat az elcsoport éléről várja majd az újabb mérkőzését. Panama-Horvátország 0-1. A gól nélküli első félidő után az 54. percben érkezett a horvát gól, és ezzel az elcsoport harmadik helyén áll a csapat. Kolumbia, Kongói Demokratikus Köztársaság 1-0. Ezzel a győzelemmel Kolumbia 6 pontos és Portugáliához hasonlóan már bejutott a legjobb 32 közé, úgyhogy az utolsó fordulóban a portugálok elleni rangadó dönt majd a K csoport első helyéről.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a RiceUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis?
2: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
3: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
4: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
5: Mi?
4: Ne!
5: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
4: Ugrok egy bombát!
5: Szállás.hu.
6: Úgyis tett!
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
9: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
10: A 30 éves Pennyben ez is nyerő.
11: Meg ez is! És ez is!
10: Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
0: Reklámot hallottak.
12: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
14: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
15: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyár Debrecen.
0: Reklámot hallottak.
12: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
16: Jelentős útfejlesztések Debrecenben. Felújítás kezdődött a Faragtár úti vasúti felüljárónál. Tihanyi Csaba hosszabbított. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Jelentős útfejlesztések javíthatják a közlekedés feltételeit Debrecenben és a Vármegye több pontján. Bár a beruházások átmeneti forgalomkorlátozásokkal járnak. Hosszú távon biztonságosabbá és kényelmesebbé tehetik a közlekedést. Erről beszélt a Médiacentrum Debrecen Esti Közelkép című műsorában Szoták Zoltán, a Magyar Közút Vármegyei igazgatója. A teljes adást visszanézhetik a DeHíren. Elkezdődött a Faragtárúti vasúti felüljáró lépcsőinek felújítása. A DTV híradó megkeresésére a Magyar Közút azt közölte. Az elmúlt téli időszak felgyorsította a gyalogos átvezetést biztosító lépcsők állapot romlását. A javítás előkészítése során kiderült, hogy a korábban tervezettnél nagyobb beavatkozásra van szükség. Összesen 82 lépcsőfokot kell kicserélni. Az előre gyártott elemek elkészítése miatt a munkálatok várhatóan július 31-éig tartanak. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a felüljáró teljes felújításának tervei már elkészültek. A kivitelezés központi költségvetési forrás biztosítása esetén indulhat el. Tihanyi Csaba marad a Deac férfi futsal csapatánál. A vezetőedző ugyanis aláírta a következő idényre szóló szerződését. A 44 éves szakvezető 2023 nyarán lett a Debreceni Egyetem együttesének új vezetőedzője. A csapattal tavaly a negyedik helyen végzett a bajnokságban. Délután sok napsütésre és magas UV-sugárzásra van kilátás térségünkben. A legmagasabb hőmérséklet 32 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy közöttük. Vigye el valaki a páros belépőjét a Dunapart Festre, július 2-ára, 3-ára, 4-ére, Ráckevére. 0620-311-111, mind a 10 vonalunkra várom a hallgatókat. Aki 10-ként veszek fel, azonnal nyer a Rádió 1 szlogennel.

0: igazi mai sláger megy, és július 2-án, 3-án, 4-én érkezik a fesztivál, ahol lesz Rádió 1 Stage, fellép az összes lemezlovasunk, és ez nem más, mint a Dunapart Fest. Kit juttathatok most be? Halló, halló!
1: Ja, Gyuri vagyok, játékra jelentkeznék.
0: Honnan csörögtél be hozzám, Gyuri?
1: Budapestről.
0: Budapesten is nagyon meleg van?
1: Eléggé.
0: Melyik kerületben vagy?
1: Hát most a 20-ban.
0: A 20-ban is brutál forróság van.
1: Hú, nagyon.
0: Mennél fesztiválozni?
1: Jó lenne.
0: Összejöhet, mert hogy 10. lettél, Gyuri!
1: Jó, köszönöm, szuper, nagyon jó. A Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Gyurikám, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
0: Ott leszel Ráckevén.
1: Köszönöm, nagyon szuper, örülök neki.
0: És akiben benne van még a Flow, aki jönne még velünk fesztiválozni, az játszon velünk délután is. Lesz még játék sok a mai nap folyamán is a Rádió 1-en, ahol mindjárt folytatom a zenélést. Ray Dalton és a Blood Running is várakozik. Can't hold back.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
4: Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis
6: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
8: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
12: A Sopronfest színpadán Azaria, Valosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Arnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
13: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Reklámot hallottak.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1, tombol a nyár, úgyhogy ma délután 5-től ismét 2 órás a Live Mix, de most a Daily Mixet indítjuk ezzel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

Balázsékkal a Bahar Kompján. Tömj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jegyes szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Mit szóltok? Jó, kis progi, mi?
1: Jó, aha, feca nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
2: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt! Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Itt a grillrácsok örök királya. A Metro heti bajnok ajánlatában a Metro Shave cson nélküli friss sertéstarja minimum 3 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 22-e és 28-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
7: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
9: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
2: Reklámot hallottak.
11: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
13: Szia, drágám. Na, rá is. Tenél aludtam ma is.
12: De jó neked. Mi a titkod?
13: Nincs titok, csak a Cedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást, és pihentető alvást biztosít.
12: Cedacur Forte.
13: És a koncentrációt nem befolyásolja.
14: Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
16: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle színgöző választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
2: Reklámot hallottak.
11: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
17: Jelentős útfejlesztések Debrecenben. Felkészültek a hőségre a városban. Bukor Rajmund hosszabbított. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Jelentős útfejlesztések javíthatják a közlekedés feltételeit Debrecenben és a vármegye több pontján, bár a beruházások átmeneti forgalomkorlátozásokkal járnak. Hosszú távon biztonságosabbá és kényelmesebbé tehetik a közlekedést. Erről beszélt a Médiacentrum Debrecen Esti Közelkép című műsorában Szoták Zoltán, a Magyar Közút vármegyei igazgatója. A teljes adást visszanézhetik a De Híren. 2 év alatt 710 rolleres sérültet láttak el Debrecenben, miközben a gyorshajtás továbbra is a személyi sérüléses balesetek egyik vezető oka. A közlekedés biztonság aktuális kihívásairól és a megelőzés célzó intézkedésekről Illés Zoltán vármegyei rendőrfőkapitány beszélt a Médiacentrum Debrecen Hírpont című műsorának legutóbbi adásában, amit a De Híren is visszanézhetnek. Párakapu és vízosztás a főtéren, hűtött takarmány az állatkertben. Debrecenben felkészültek a forró napokra. Az országos tisztifőorvos péntekig meghosszabbította a másodfokú hőségriadót. Szombattól pedig a legmagasabb harmadfokú riasztás lesz érvényben. Az előrejelzések szerint egy úgynevezett hőkupola húzódik Magyarország fölé, ami tovább fokozza a rendkívüli hőséget. Vasárnap akár 39 fok is lehet térségünkben. Bukor Rajmund hosszabbított a DEAC korong csapatánál. A rutinos védő újabb egy évre kötelezte el magát a Debreceni Egyetem együttese mellett. Bukor Rajmund az 5. idényét kezdi meg a civilisvárosiaknál. Délután sok napsütésre és magas UV-sugárzásra van kilátás térségünkben. A legmagasabb hőmérséklet 32 fok körül alakul.
11: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most!
2: Rádió
11: 1 Daily Mix, az igazi mai slágerekkel. Mix

nagyon király nyarat és nagyon szuper szerda délutánt kívánok önöknek itt a Rádió 1-en. Ez már a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. 2026. június 24-e van, a mai napon túl leszünk, aztán már egy fokkal közelebb leszünk a hétvégéhez, úgyhogy kedves melós kollégák, kitartást kívánok önöknek. A mikrofonnál a stúdióban egyébként Kessérű Tomi egészen kettőig, az első órában ráadásul mixelek önöknek, utána pedig jön Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Nem sokára lerántom a leplet a munkahelyi ebédjátékunk győztes csapatáról, és várom a szülinapos nevezéseket, valamint az útinfókat. 0620 95 95 395. És ha már nyár, akkor ne feledjék, hogy elindult a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Minden nap 17 és 19 óra között, ez egy jó kis két órás mix, a kívánság műsor pedig 19 és 20 óra között várja önöket. Nálunk pedig érkezik egy újabb igazi mai sláger, a Rádió 1-en, a Daily Mixben, ez már Kashmir és a Wild Ride.

0: Itt a Rádió Egyen a Daily Mixben, itt az ideje akkor, hogy jól lakassunk egy munkahelyi csapatot.
1: Igen, tessék.
0: Halló, Kessérű Tomi vagyok a Rádió Egyből, és Dani Evelint keresném én.
1: Ő éppen fent van, mert dolgozik az egyik irodában.
0: Akkor kihez van szerencsém?
1: Söprű Zsolt vagyok.
0: Drága Zsolt, hát megkaptuk a nevezéseteket ugye a munkahelyi ebédjátékunkra. Többen is megtettétek, ezt biztosra mentetek, ugye?
1: Igen.
0: Hát kérem szépen, a szerencse ilyen, ti vagytok azok, akik a mai napon jól laknak, méghozzá általunk, illetve a Formula Ételbár jóboltából, hiszen ők biztosítják számotokra az 5 főre szóló nagyon finom menüt. Gratulálok nektek!
1: Nagyon szépen köszönjük!
0: Nagyon szívesen. Hát milyen a hangulat ebben a nagy hőségben, ebben a kánikulában nálatok?
1: Hát elég jó eddig, elég jó.
0: Azért nehezen viselhető ez elmeló közben, nem?
1: Szerencsére le tudjuk magunkat bent hűteni egy kis klimatizált helységbe.
0: Na ez mondjuk fontos, és hát nyilván az igazi mai slágerek is segíteni fognak ebben. Jó étvágyat kívánok nektek, és akkor szeretnék még hallani tőled valamit a végére, Zsolti.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Így van, ezt kérem szépen. A Daily Mixben pedig az ebéd mellé már is pörög Beberexa újdonsága. Ő egy amerikai énekes dalszerző, aki annak idején a The Monster megírásával robbant be a köztudatba, ugye Eminemnek és Rihannának közösen készült ez a dal. Aztán meg hát jött a szóló karrier és a világ hírnév meg a siker természetesen. Most éppen a Faithless-szel közösen jön a vadonatúj Maxi. Ez a New Religion, itt a Rádió Egyen a Daily

Rádió Egyen a Daily Mixben, itt az ideje, hogy megemlékezzünk a névnaposainkról június 24-én szerdán. Egyébként Szent Iván napja van, a nyári napforduló ünnepe, és hát éppen ennek apropóján az Ivánokat lehet megköszönteni. A régi magyar Jovános Ivános alakjából származik, illetve a János névnek a szláv formájából. A jelentése Isten kegyelme, illetve Isten kegyelmes. Itt vannak még a Beáták, a Jánosok és a Leventék. Köszöntöm Önöket, kívánok nagyon sokat és boldogat Martin Garrix dalával, már is pörög a Rádió Egyen a Butterflies. Ez a Daily Mix.

0: Itt a Rádió Egyen, a Daily Mixben, a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében szerdán június 24-én egy újdonságot hozok önöknek, figyeljenek, Alex Kengio voltából, aki idén 2026-ban elindított egy saját producer challenge sorozatot, ahol minden hónapban egyetlen hangmintából készít új dalt, és a rajongók szavazzák meg, hogy melyikből legyen a hivatalos megjelenés. A játék egyébként annyira népszerű lett, hogy több DJ producer is átvette a formátumot. Itt az új Maxi, már is pörög a Rádió Egyen, a Daily Mixben, a Bambolé.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Új MG3 Hybrid Plus már 6.949.000 forinttól. Sportos megjelenés, innovatív full hybrid hajtás és akár 195 lóerős rendszer teljesítmény. Mindez 7 év vagy 150.000 kilométer gyári garanciával. Ne hagyd ki a júniusi ajánlatainkat. MG Tóth Autó. Jobban jársz. A részletekről kérjük érdeklődj márka kereskedésünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Június 24-e 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalót hallják. Szép napot kívánok Önöknek, Makranci László vagyok. Jelentős útfejlesztések javíthatják a közlekedés feltételeit Debrecenben és a Vármegye több pontján. Bár a beruházások átmeneti forgalomkorlátozásokkal járnak, hosszú távon biztonságosabbá és kényelmesebbé tehetik a közlekedést. Erről beszélt a Médiacentrum Debrecen Esti Közelkép című műsorában Szoták Zoltán, a Magyar Közút Vármegyei igazgatója.
2: Teljes felületre semmiképpen nem akarunk lezárni, de azt tudni kell mindenkinek, hogy a több sávból valamelyik sávon kénytelen dolgozni a kivitelező, hiszen készen kell lennie. Ki kell marni a felületet, és utána ezt a felületet be is kell dolgoznia. Tehát útszűkületre számíthatnak, sebességkorlátozásra, és mindenképpen torlódásra.
1: A Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy a nyári munkálatok idején fokozott figyelemmel és türelemmel vezessenek. A teljes adást visszanézhetik a De Híren. Elkezdődött a Faragtárúti vasúti felüljáró lépcsőinek felújítása. A DTV híradó megkeresésére a Magyar Közút azt közölte. Az elmúlt téli időszak felgyorsította a gyalogos átvezetést biztosító lépcsők állapot romlását. A javítás előkészítése során kiderült, hogy a korábban tervezetnél nagyobb beavatkozásra van szükség. Összesen 82 lépcsőfokot kell kicserélni. Az előregyártott elemek elkészítése miatt a munkálatok várhatóan július 31-éig tartanak. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a felüljáró teljes felújításának tervei már elkészültek. A kivitelezés központi költségvetési forrás biztosítása esetén indulhat el. Két év alatt 710 rolleres sérültet láttak el Debrecenben, miközben a gyorshajtás továbbra is a személyi sérüléses balesetek egyik vezető oka. A közlekedésbiztonság aktuális kihívásairól és a megelőzés célzó intézkedésekről Illés Zoltán vármegyei rendőrfőkapitány beszélt a Médiacentrum Debrecen Hírpont című műsorának legutóbbi adásában. A rolleres balesetekkel kapcsolatban kiemelte, az egyik ok például az alkoholfogyasztás, ezért szükségessé vált a szabályok szigorítására.
3: Vannak most is jogszabályok, amelyek kezelik a roller használatot, tehát ittas járművezetés gépi meghajtás járműnek számít. Utasszállítás, járdán közlekedés. Nagyon sok olyan dolog van, amelyet igenis tovább fog elfokoznunk a rendőrintézkedéseket, és a megújuló jogszabályokkal pedig még hatékonyabban kell kezelni.
1: Illés Zoltán a gyorshajtásokkal kapcsolatban pedig elmondta. Június 18-án Debrecen több pontján is üzembe helyezték az új trafipaxokat. Az eszközök lakossági jelzések alapján kerültek ki, hiszen a gyorshajtás több helyszínen is visszatérő problémát jelent. Csütörtökön dönt a debreceni közgyűlés a felosztatásról szóló javaslatról. Ezt korábban az összefogás a Civisvárosért képviselői az országgyűlési választások eredményére hivatkozva indítványozták. Pap László polgármester ígéretet tett arra, hogy a javaslatot a szervezeti és működési szabályzat alapján a testület előterjeszti. Hozzátette, ahogyan ők is tiszteletben tartják az országgyűlési választások eredményét, mások is tartsák tiszteletben a 2022-es önkormányzati választások végeredményét, amely szerint az ott megszerzett mandátumok 2029-ig érvényesek. Ismét napirenden lesz a közgyűlésen Debrecen szolidaritási hozzájárulása. Mint ismert, a városnak idén 12 milliárd forint fizetési kötelezettsége van. Ezt a 4 részletben kellene teljesíteni, és eddig 2-t kellett, így 6 milliárd forint lett átutalva. Viszont az összefogás a Civisvárosért önkormányzati képviselője Pák Károly előterjesztést nyújtott be a szolidaritási hozzájárulás fenntartásának elutasításáról. Ezt csütörtökön tárgyalja a testület. Egyes utcákban vízhiányra vagy nyomásingadozásra lehet számítani Debrecenben. A vízmű ugyanis közölte, hogy szakemberei gépészeti karbantartási munkákat végeznek a Csapó utca 78-as szám alatti épületben lévő hideg víznyomás fokozónál június 29-én hétfőn éjjel 4:15 és hajnali 4 óra között. A nyomásingadozással, illetve vízhiánnyal érintett utcák listáját megtalálják a De Híren. Párakapu és vízosztás a főtéren. Hűtött takarmány az állatkertben. Debrecenben felkészültek a forró napokra. Az állatkertben élő fajok többsége meleg éghajlaton őshonos. Jól viselik a nyári forróságot. A rendkívüli hőségben azonban minden állatra fokozottan figyelnek a parkban. Bajkán Labovszky Millát, a ZOO Debrecen gyűjteményvezetőjét hallják.
4: Ilyenkor különös tekintettel vagyunk a friss, hűsített vízre, valamint árnyékot biztosítunk a külső kifutójukban. Megválaszthatják, hogy a külső vagy belső kifutójukban helyezkednek el, általában ugye ezek bent hűvösebbek.
1: Az országos tisztifőorvos péntekig meghosszabbította a másodfokú hőségriadót. Szombattól pedig a legmagasabb harmadfokú riasztás lesz érvényben. Az előrejelzések szerint egy úgynevezett hőkupola húzódik Magyarország fölé, ami tovább fokozza a rendkívüli hőséget. Vasárnap akár 39 fok is lehet térségünkben. 530 előadás, csak nem 42 ezer néző, és számos kiemelt kulturális program fémjelezte a debreceni Vojtina Báb Színház 50. évadát. Az előadások mellett kiállítások, fesztiválok és egy születésnapi gála is színesítette a jubileumi szezont. Az 50. évad hívószava az előidézés volt. A társulat visszatekintett az elmúlt 5 évtized értékeire és tapasztalataira, miközben saját sokszínűségét is megmutatta a nagy közönségnek. Puskás István, a polgármestert hallják.
5: Vojtina szerintem azért is egy izgalmas műhelye a debreceni művészeti és kulturális életnek, mert hogy a maga kísérletező, tanulmányozó, gondolkodó módján mindig új meg új kérdéseket vet fel, és új meg új módon közelít az életünk aktuális dolgokat.
1: Az évadzáró társulati ülésen átadták a Város és a Báb Színház elismeréseit, valamint köszöntötték azokat a munkatársakat, akik immár 25 éve erősítik a társulatot. Bukor Rajmund hosszabbított a DEAC korong csapatánál. A rutinos védő újabb egy évre kötelezte el magát a debreceni egyetem együttese mellett. Az előző Erste Liga szezonban 30 mérkőzésen játszott a DEAC korongozója, és 6 gólt, illetve 8 asszisztot jegyzett. Bukor Rajmund az 5. idényét kezdi meg a civilisvárosiaknál. Tihanyi Csaba marad a DEAC férfi futsal csapatánál. A vezetőedző ugyanis aláírta a következő idényre szóló szerződését. A 44 éves szakvezető 2023 nyarán lett a debreceni egyetem együttesének új vezetőedzője. A csapattal tavaly a 4. helyen végzett a bajnokságban.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
6: Rádió
0: 1. Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: Szerdán is pontot teszünk a Daily Mixre. Ebben a pillanatban a legjobb program lehetőségeket szállítjuk önöknek pillanatokon belül, aztán pedig startol Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Várom önöket, Lloyd dalával kezdünk, majd jön a Get Lucky.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemezbezárt érték.
4: Miért válaszd a Mini Magyarország használt autóit? Mert fiatalok vagyunk és stílusosak. Mindig is vigyáztak ránk, és kalandvágyunknál csak a kedvezményeink nagyobbak. Legyél te a társunk a következő élményekben most 2 év garanciával. Látogass el a mini.hu-ra, vagy keresd fel a Mini értékesítési partnereinket, és ismerkedj meg velünk személyesen is.
5: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját! Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
6: Hű, stabil optikai net féláron.
7: Bizony, ennek a felesem tréfa.
6: Otthoni és üzleti

0: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
1: Reklámot hallottak.
2: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja. Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
3: Tárlatvezetés lesz ma a Modemben, de hamarosan jön az első kertmozi is. Dobony Kolett vagyok, szép napot kívánok a hallgatóknak. A látogatókat Kovács Edvárd költő kalauzolja a Kányási Holb Margit anyagba vetett ritusok című kiállításon ma 18 órától. A tárlat a tavaly elhunyt Kányási Holb Margit Ferenczi Noémi díjas textilművész életművét mutatja be, és a Modem azon hagyományához kapcsolódik, amelynek részeként az intézmény időről időre Debrecenhez kötődő kiemelkedő művészek munkásságát állítja középpontba. A Modemben egyébként ismét lesz belvárosi kertmozi, a művészeti központ az Apolló mozi és a Főnix Debrecen összefogásával. Elsőként az Üveg Tigris 2 című magyar vígjátékot vetítik pénteken 21 órától a Modem belső kertjében. Rossz idő esetén az Apolló moziban. Ma 17 órától társasjáték és sakklub is lesz felnőtteknek a Méliusz Tócós kerti könyvtárában. Az újonnan induló játék klubfoglalkozásokon minden páros hét szerdán igény szerint vehetnek részt a könyvtár játékokat kedvelő olvasói. A 70-es évekbe repíti a nagyerdei szabadtéri színpad közönségét a humorral és iróniával átszőtt Szép nyári nap című musical, ami a Veresegy Színház előadásában tekinthető meg ma 20 óra 30-tól. De 18 órakor kezdődik az Attitude Tánc Együttes és a Claudia's Angels stúdió közös gála műsora is a Csokonai Teátrumban, kiváló táncosokkal, világbajnokokkal és eredményes levegő sportolókkal, légtornászokkal. A programokhoz jó szórakozást kíván az FM 95 Rádió 1.
2: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: 1. Indul Magyarország.
1: Megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon szuper szerdánt és még szuperebb nyarat kívánok önöknek, illetve délutánt június 24-én. Hogy bírják a kánikulát és a hőséget? Hát igazi mai slágerekkel sokkal könnyebben átvészelhető a mai nap is, ez egészen biztos. A mikrofonnál kísérül Tomi. Ebben az órában lesz majd egy szülinapos nyertesünk, úgyhogy várom a nevezéseket 0620 95 95 395. Önök pedig várhatják tőlem az újabb igazi mai slágereket. Taylor Swift érkezik, aki idén bevezette a City Audit Setlist rendszert. Minden városban egyetlen dalt teljesen új hangszereléssel ad elő, kifejezetten az adott hely hangulatára szabva, és ezeket a verziókat csak ott egyszer hallhatja a közönség. A rajongók már most külön gyűjtik ezeket a városonként eltérő, soha nem ismételt élő átdolgozásokat. Ez

mindig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Június 24-én szerdán, hölgyeim és uraim, nyakig csücsülünk a nyárban, a kánikulában, de hát így van ez rendjén. És ha már a nyárnál tartunk, akkor egy fontos info, ugye elindult a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, minden nap 17 és 19 óra között egy jó kis kétórás pörgős mix a legnagyobb nyári kedvencekkel, csak itt nálunk a Rádió 1-en, a kívánság műsor pedig 19 és 20 óra között hallható, ott kérhetik és küldhetik azokat a dalokat, amelyeket nagyon szeretnek, úgyhogy erről ne feledkezzenek meg. Délután, sőt este is lesz és van mit hallgatni itt nálunk a Rádió 1-en, mint ahogyan most is, már is jön a Hertz és a Purple Disco Machine, ez a Wonderful Life.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát akkor nézzünk rá az időjárásra. Hát nem enged a szorításából a nyár, ez egészen biztos. Még jobban odapakolnak fenn a napnál. Hát kérem szépen, holnap csütörtökön, kispénteken akár 35-36 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig olyan 18-19 fok körül alakul majd a hőmérséklet, a szél mérsékelt marad, csapadék nem várható, de frissítő záporok, zivatarok kialakulhatnak. Igazi strandidőben lesz részünk, úgyhogy csobbanjanak. Fronthatás pedig nem terheli a szervezetünket. Én sem önöket infókkal, de azért legyenek óvatosak, dél és 3 óra között nem érdemes a napra menni, ugye nagyon erős lesz az UV-sugárzás továbbra is, UV-szűrős napszemüveg, megfelelő faktorszámú naptej, ezen kívül baseball sapka, vagy napernyő, és hát folyadék, víz minden mennyiségben. Legyenek óvatosak ebben a nagy melegben. Én biztosítom az igazi mai slágerekkel a hűtést, már is jön a folytatásban Matt Sassari, Hügeln és Sonic 3-as fogata. Ez az It Feels So Good, aztán nem sokára szülinapozunk.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, no akkor szülinapozzunk a folytatásban.
1: Halló?
0: Halló, Dalmát keresném, én jó helyen járok-e?
1: Igen, adom.
0: Köszönöm.
2: Halló,
0: szia Dalma, én Keserű Tomi vagyok a Rádió 1-ből, zavarhatlak-e egy kicsit?
2: Igen.
0: Hát arról értesítettek engem, hogy neked ma van a szülinapod, igaz ez a hír?
2: Igen.
0: És hány éves vagy?
2: 14 lettem.
0: Na, jól van, gratulálok neked, Isten éltessen. Köszöntenek a szüleid. Köszönöm nagyon sok szépen. Szeretettel. Mit szólsz hozzá? Sikerült a meglepiük?
2: Igen.
0: Na, ennek örülök, és hogy telik eddig a nyár?
2: Nagyon jó.
0: Örülök neki, valami kis nyaralás, vagy ilyesmi lesz tervben?
2: Igen, majd lesz.
0: Oké, rendben. És az édességet szereted-e?
2: Igen.
0: Hát akkor képzeld el, hogy a mai napon a tiéd a kis mandula cukrászda jóboltából egy fantasztikusan finom sütibox, amihez gratulálok, jó?
2: Köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen, de még mielőtt ezt átadnám neked, van nekünk egy szlogenünk. Nem tudom, hogy ezt tudod-e, Dalma esetleg.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Pontosan, és akkor érkezik egy újabb igazi mai sláger is a nyeremény mellé. Én pedig ezzel búcsúzom, Keserű Tomi voltam vagyok és leszek. Találkozunk holnap kis pénteken délben, a Rádió 1-en a Daily Mixben. Jön Lady Gaga és a The Dead Dance. Hello mindenkinek!
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Ha-ho, stabil optikai net, féláron. Ennek a felesem tréfa.
4: Otthoni és üzleti

0: élőben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
3: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
5: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
4: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
5: Szállás.hu.
4: Úgy is tett.
6: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
7: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebb bike-ok a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
9: Hello klímások! Ez a nyár indító Fisher klímaajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagykedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagyked Debrecen, Galamb utca 6, iStar.hu.
10: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját! Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
11: Feljelentést tesz az önkormányzat a Szemkorp szennyezés ügyében. Győzelemmel kezdett junior női kézilabda válogatottunk Kínában. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! Büntető feljelentést tesz a debreceni önkormányzat a lítium-ion akkumulátor elválasztó filmet gyártó kínai vállalat a Szemkorp környezetszennyezése ügyében, közölte a polgármester ma a Facebook oldalán közzétett videójában. Pap László azt mondta, a környezetvédelmi hatóságtól az önkormányzat és a vagyonkezelő azt a tájékoztatást kapta, hogy a Szemkorp területén a határértéken felüli környezetszennyezés történt a felszín alatti vizekben. A polgármester kijelentette, a vállalat esetében nem először fordul elő, hogy környezetvédelmi szabályszegés gyanúja, illetve esete merül fel. Éppen ezért a leghatározottabban kérik a környezetvédelmi hatóságtól, vizsgálja meg a Szemkorp felelősségét, és szükség esetén tiltsa el a vállalatot a gyártási tevékenységtől, illetve vizsgálja meg a környezethasználati engedély visszavonásának lehetőségét. Hozzátette, az önkormányzat nem áll meg a hatósági vizsgálatok kiterjesztésénél, hanem büntető feljelentést tesznek az ügyben. A debreceni vízmű a meghosszabbított és magas fokozatú hőségriadó ideje alatt elhalasztja azon tervezett megelőző karbantartási munkáit, amelyek átmeneti vízhiányt vagy nyomás ingadozást okozhatnak, közölte a társaság. A magyar női junior kézilabda válogatott 46-10-re verte Tajvant a Kínában zajló korosztályos világbajnokság csoportkörének mai első fordulójában. A DVSC kézilabda akadémiát Majoros Gréta és Varga Katalin képviseli a világversenyen. Holnap is a maihoz hasonló napos, száraz időre van kilátás, 32-34 fok körüli maximum hőmérséklettel. Éjszaka 17-20 fokig hűlhet a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ám folyamatosan lehet nyerni a legjobb bulikba fesztiválokra a jegyeket. Jön a Dunapart Fest, július 2-án, 3-án, 4-én, és lesz Rádió 1 stage, ahol az összes lemezlovasunk fellép, a Disco Sheet, a World is My Radio Show teljes legénysége, és Cookie is. Aki régen volt bulizni és szeretne tombolni egy nagyot, hívja 10-ként a 0620 311 111-et. Hajrá!

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert július legelején Duna Part Fest a Rádió 1-jel, mert hogy lesz ott színpadunk és az összes lemezlovasunk fellép majd. Nagyon jól fogjuk érezni magunkat, na de kivel? Halló?
1: Szia, Tizsuzsi vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, honnan hívtál?
1: Hajdúszoboszlóról.
0: Egy jó nagy utad lenne Ráckevére.
1: Az nem gond.
0: Megoldjuk?
1: Meg bizony.
0: Meg kell, mert hogy 10-ként hívtál fel!
1: De szuper, köszönöm szépen. Akkor mondhatom a szlogent?
0: Ne mondd. Sikítsd!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Ennyi! Így kell ezt adni.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
0: Na mit szólsz?
1: De szuper, hát nagyon örülök neki.
0: Ott lesz a Rádió 1 stage is, az összes lemezlovasunk is fellép. Óriási buli lesz Ráckevén, te másodmagaddal ott leszel valamelyik napon.
1: Igen, igen, köszönöm, nagyon örülök neki.
0: És hogy más is örülhessen, lesz még játék a következő órában is a Rádió 1-en. A zenék közül pedig ezzel érkezek mindjárt.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3.

0: műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel. Vakáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepelt velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
8: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
0: Reklámot hallottak.
9: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Új MGZ-es Hybrid Plus készletről júniusban már 8.399.000 forinttól. Modern full hybrid technológia, 5 literes VLTP átlagfogyasztás és 7 év vagy 150.000 kilométer gyári garancia. Ideális választás a család minden útjára. MG Tóth Autó. Jobban jársz. A részletekről kérjük, érdeklődj márka kereskedésünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.
11: Szemét
12: levittem.
11: Villany
12: befizettem.
11: Klíma
12: megrendeltem. Kaisai klímát találtam, szerelőt is.
11: Hol?
12: kaisai.hu.
13: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe. Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
14: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.

0: 2024 foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: A futball világbajnokság utolsó csoportkörei ma este nagyon sok mérkőzést láthatunk. Este 21 órakor játszik egyszerre a B csoportban Bosznia-Hercegovina és Katar, valamint Svájc és Kanada. Ez utóbbi lesz egyébként a B csoport igazi rangadója, a svájciak a csoport élén, Kanada a második helyen áll. Éjfélkor kezdődik a Marokkó-Haiti, illetve a Skócia-Brazília mérkőzés. Itt a C csoportban Brazília áll az élen, Skócia a harmadik helyről vág neki az estének. Az A csoportban pedig hajnali 3 órakor lesz a Csehország-Marokkó és a Dél-Afrikai Köztársaság Dél-Korea mérkőzés. Mexikó vezeti jelenleg a csoportot, a dél-afrikaiak pedig a második helyen állnak, úgyhogy itt is kifejezetten érdemes lesz a két meccset párhuzamosan követni a fejleményekért.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A 30 éves Pennyben ez is nyerő.
2: Meg ez is! És ez is!
1: Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
3: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
6: A Sopron Fest színpadán Azaria, Valosi Brothers Company, Beethoven-Hoffi, Carson Coma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
0: Reklámot hallottak.
6: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
10: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
9: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
10: Neked Sedacur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
11: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
0: Reklámot hallottak.
6: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
13: Feljelentést tesz az önkormányzat a Szemkorp szennyezés ügyében. A hőség miatt éjszaka is dolgoznak a villamospálya felújításon. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! Büntető feljelentést tesz a debreceni önkormányzat a lítium-ion akkumulátor elválasztó filmet gyártó kínai vállalat, a Szemkorp környezetszennyezése ügyében. Közölte a polgármester ma a Facebook oldalán közzétett videójában. Pap László azt mondta, a környezetvédelmi hatóságtól az önkormányzat és a vagyonkezelő azt a tájékoztatást kapta, hogy a Szemkorp területén a határértéken felüli környezetszennyezés történt a felszín alatti vizekben. A polgármester kijelentette, a vállalat esetében nem először fordul elő, hogy környezetvédelmi szabályszegés gyanúja, illetve esete merül fel. Éppen ezért a leghatározottabban kérik a környezetvédelmi hatóságtól, vizsgálja meg a Szemkorp felelősségét, és szükség esetén tiltsa el a vállalatot a gyártási tevékenységtől, illetve vizsgálja meg a környezethasználati engedély visszavonásának lehetőségét.
0: A gazdasági hírek támogatója az S-Box bevásárlópark Hajdúsámsonban.
14: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól. Itt az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
13: A rendkívüli kánikula, illetve az elrendelt másodfokú hőségriadó miatt a Kossuth téren zajló villamospálya felújítási munkák éjszaka üzemzárást követően is tovább folytatódnak. A kivitelezés technológiai előírásainak megfelelően a hőmérséklet ekkor csökken a megfelelő szint alá a sincserék elvégzéséhez. Az időjárás alakulásának függvényében előreláthatólag akár július 12-éig zajhatással járó munkavégzésre számíthatnak az érintett pályaszakasz környezetében élők. Emiatt a társaság az érintettek elnézését kéri.
14: A DKV információit hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: És most! Rádió 1! Indul!

0: csak igazi mai sláger, mert szuper nyarat mindenkinek, annak is, aki most pihen, annak is, aki majd ezután fog. A mai időjárásunkat egy dalhoz kellene hasonlítani, akkor a mai napunk pont ilyen, mint ez a zene. És holnap is ugyanilyen idő várható, csak mondom.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatják.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsi.

Hajósz Balázsékkal a Baharkompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű díjat.

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Több helyre vágysz, de nem mondanál le a kedvező árakról? MGZS benzinmodellek júniusban már 7.199.000 forinttól készletről, 7 év vagy 150.000 kilométer gyári garanciával. Próbáld ki az MG modelleket és gyűjtsd be a kedvezményeket. MG Tóth Autó. Jobban jársz. A részletekről kérjük érdeklődj márka kereskedésünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.
3: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
5: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
3: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
5: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai slágermeccs. Hát már igazi fesztivál hangulat van, érthető. Jövő héten találkozunk a Dunapart Festen a Rádió Esztésnél, az összes lemezlovasunk zenélni fog, és a 10. telefonálót ingyen bejuttatom most is. Háló!
1: Szia, játékra jelentkezik.
0: Szia, hogy hívnak?
1: Szia, Laci vagyok. Nagyadik lettem.
0: Na, mit tippelsz?
1: Tippelhetek, 10.
0: Lacikám, 10-ként elértél!
1: Az szép, az szép! Akkor csak sikerül.
0: Na, mi a Rádió 1 szlogenje?
1: Rádió 1, csak igazi nagy sláger megy!
0: Ez jár érte!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Nagyon jó, nagyon örülök neki. Köszönöm.
0: Hogy telik a napod, Laci, mit csinálsz?
1: Hát még úton vagyok, dolgozom.
0: Sok a meló, nagyon?
1: Van, hál' Istennek van, most van, igen, reggeltől
0: estig. Jól van? Akkor jövő héten ebből kirobbantunk, és fesztiválozol egyet.
1: Jó, rendben, örülök neki.
0: Érdemes továbbra is minket hallgatni, drága Rádió Egyesek, mert a Kívánság műsorban is lesz játék, sőt, holnap után is lehet nyerni, sokszor itt a Rádió

0: Rákóczi BB hírek a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A futballvilágbajnokság tegnap esti Portugália-Üzbegisztán mérkőzésén a Ronaldo rajongók is kaptak szép gólokat. Cristiano a 6. és a 39. percben is betalált, de volt több helyzete is. Úgyhogy ő is elkönyvelhetett egy sportrekordot. Ronaldo a futballtörténelem legelső és egyetlen játékosa, aki 6 különböző világbajnokságon is gólt lőtt. 2006-ban, 2010-ben, 14-ben, 18-ban, 22-ben és most 2026-ban is. Portugália, Üzbegisztán 5-0. Az Anglia-Gána mérkőzés 0-0 lett, ezzel a gól nélküli döntetlennel is mindkét csapat az elcsoport éléről várja majd az újabb mérkőzését. Panama-Horvátország 0-1. A gól nélküli első félidő után az 54. percben érkezett a horvát gól, és ezzel az elcsoport 3. helyén áll a csapat. Kolumbia, Kongói Demokratikus Köztársaság 1-0. Ezzel a győzelemmel Kolumbia 6 pontos és Portugáliához hasonlóan már bejutott a legjobb 32 közé, úgyhogy az utolsó fordulóban a portugálok elleni rangadó dönt majd a K csoport első helyéről.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált.
0: A Rádió 1 bemutatja.
3: Július 2,

0: ajándékként mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szeretnél új MacBookot, de még nem vagy biztos a döntésedben? Most 30 napig kipróbálhatod az iStyle-nál. Vidd haza ingyen a kiválasztott Mac modellt, használd 30 napig, és csak utána dönts. Ha megszeretted, kényelmesen 4 kamatmentes részletben fizetheted ki. Ha pedig meggondoltad magad, visszavesszük. Próbáld ki, szeress bele, dönts később. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek az üzletekben, vagy az iStyle.hu-n. iStyle, a te Apple szakértőd.
4: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
5: Szemét.
6: Levittem.
5: Villany.
6: Befizettem.
5: Klíma.
6: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
5: Hol?
6: kaisai.hu.
7: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
8: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle színgöző választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbezárt érték.
1: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
9: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Büntető feljelentést tesz a debreceni önkormányzat a lítium-ion akkumulátor elválasztó filmet gyártó kínai vállalat a Semcorp környezetszennyezése ügyében. Közölte Papp László polgármester ma a Facebook oldalán közzétett videójában. A DVSC egy évvel meghosszabbította Dzsudzsák Balázs szerződését, közölték a klub honlapján. Azt írták, a magyar labdarúgás válogatottsági rekordere az előző szezonban 6 találatig és 5 asszisztig jutott. Holnap is a maihoz hasonló napos száraz időre van kilátás, 32-34 fok körüli maximum hőmérséklettel. Éjszaka 17-20 fokig hűlhet a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Itt a Rádió 1, csak igazú ma is láger megy. 6 perccel járunk 4 után, közlekedési infók. Laci szólt, hogy volt egy baleset az M1-esen Budapest felé Bicskénél, a 36-os kilométernél, az átterelt belső sávban. Erre tehát számítani kell, és 3-4 kilométeres dugóra. Fülöp pedig az M0-áson látott balesetet, az M5-ös felé haladva az M4-es autóúti csomópontnál. 3 kamion ütközött, 3 kilométeres jelen pillanatban a sor. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Kitartás, sok türelmet ebben a nagy melegben. Autós barátaim, nagyon megérdemlik ezt a dalt. A Fastboytól.

mai sláger megy. Imádom, hogy az interneten minden fura dologra fény derül. Taylor Swift rajongói, hát a legdurvábbak szerintem. Az albuma megjelenése előtt kikerültek ugye a dalcímek, és a legnagyobb Taylor Swift rajongók konkrétan online ásványtani előadásokra iratkoztak fel, hogy előre megfejtsék

0: nagy foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: A futball világbajnokság utolsó csoportkörei ma este nagyon sok mérkőzést láthatunk. Este 21 órakor játszik egyszerre a B csoportban Bosznia-Hercegovina és Katar, valamint Svájc és Kanada. Ez utóbbi lesz egyébként a B csoport igazi rangadója, a svájciak a csoport élén, Kanada a második helyen áll. Éjfélkor kezdődik a Marokkó-Haiti, illetve a Skócia-Brazília mérkőzés. Itt a C csoportban Brazília áll az élen, Skócia a harmadik helyről vág neki az estének. Az A csoportban pedig hajnali 3 órakor lesz a Csehország-Marokkó és a Dél-Afrikai Köztársaság Dél-Korea mérkőzés. Mexikó vezeti jelenleg a csoportot, a dél-afrikaiak pedig a második helyen állnak, úgyhogy itt is kifejezetten érdemes lesz a két meccset párhuzamosan követni a fejleményekért.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Sopronfest színpadán Azaria, Vagosi Brothers Company, Beethoven, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest. Július 2-3-4.
2: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sweeping and Living.
4: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MHZ-ház két személyes kemping sátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
0: Reklámot hallottak!
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám!
7: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
8: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyár Debrecen.
9: Rendeljen a Formula Ételbárból Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zöldes tálak. Minden egy helyen, a hét minden napján. Formula Ételbár, keresse a Facebookon.
10: Szemét
11: levittem.
10: Villany
11: befizettem.
10: Klíma
11: megrendeltem. Kaisai klímát találtam szerelőt is.
10: Hol?
11: kaisai.hu.
12: Június 27-én ismét Hajdúszoboszlón az év diákbulija, a bizonyítványbuli. A színpadon Berri, Mis, Éberkóma, Mihály Filuca és még sokan mások. Fergeteges koncertek, óriási hangulat és a nyár első felejthetetlen bulija vár rád. Bizonyítványbuli 2026. Június 27. Hajdúszoboszló repülőtér. A nyár itt kezdődik.
13: Július 4-én újra a Halászlé Fesztivál Tiszacsegé. 11 órától kedvezményes áron kóstolhatod a híres halászleve. Vár a zenés forgatag az Agyagbandával és a Számadó zenekarral, valamint családi és gyermekprogramok, népművészeti csoportok és kirakodóvásár. Este pedig az Abrakazabra zenekar és Subec Tamás repít vissza az időben a Demir Respect Hogyan tudnék élni nélküled koncerttel. Továbbá fellép Keresztes Ildikó, valamint Bódi Guszti és Margó. A belépés ingyenes. Tiszacsege, ahol a halászlé és a zene összefor.
10: Hirdessen közvetlenül kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Büntető feljelentést tesz a debreceni önkormányzat a lítium-ion akkumulátor elválasztó filmet gyártó kínai vállalat a Semcorp környezetszennyezése ügyében. Közölte Papp László polgármester a Facebook oldalán közzétett videójában. A polgármester kijelentette, a vállalat esetében nem először fordul elő, hogy környezetvédelmi szabályszegés gyanúja, illetve esete merül fel. Éppen ezért a leghatározottabban kérik a környezetvédelmi hatóságtól, vizsgálja meg a Semcorp felelősségét, és szükség esetén tiltsa el a vállalatot a gyártási tevékenységtől, illetve vizsgálja meg a környezethasználati engedély visszavonásának lehetőségét.
0: A gazdasági hírek támogatója az S-Box Bevásárlópark Hajdúsámsonban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: lemezjátszók mögött Lotfi Begi, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi, ma is sláger megy.
1: Tűpontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek! Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Nyáron 2 órás a Rádió 1 Live Mix közkívánatra. Lotfi Begi mellette mindentől a lemezjátszók mögött. Szevasz Begi!
2: Hello Geri, köszönöm a kedves rádióhallgatókat. Szevasztok!
1: Isteni zenék jönnek, isteni az idő. Keveset fogunk dumálni, sokat fogunk zenélni. Kezdjük is el.
2: Az órát pedig már is szigalább.

0: hátul nyári időszámításra. Egész nyáron 2 órában mixelünk, egészen este 7-ig. Sziasztok, tüzet oltanak az M1-esen a határ felé a 123-as kőnél. Botrány nagy torlódás van. Biztos valami okos kidobott egy csíket az ablakon. Üdvözlettel R24. Nem szép dolog, köszi az infót.
1: Óvatosan és figyelmesen, gyerekek.
0: Mellettem Lotfi Begi élőben a lemezjátszóknál. Sziasztok, nagyon tetszik a mix. Begi szuper, és tök jó, hogy 2 órában vagytok. Üdvözlettel Krisztián.
1: Köszönjük, hogy velünk vagy, és én is nagyon örülök, hogy 2 órán keresztül itt lehetek veletek.
0: És ez lesz egész nyáron, ahogy mondtam, elkezdődött tehát nálunk is a nyári időszámítás, lendülünk tovább.
1: A cipőmhez mit szólsz?
0: Ja, figyeljetek, hát Beginek VB cipője van, ez az igazi rózsaszín. Mások lehet, hogy piszkáltak emiatt, én rögtön ezt mondtam rá, hogy VB cipő.
1: Nem az, hogy piszkáltak, csak inkább azt jelzték meg, egy rózsaszín cipő, és mindenkinek magyaráztam, hogy mi nem nézitek a VB-t? Nem nézitek a VB-t? Miért? Hát mondom, szinte a játékosok 80%-a a rózsaszín cipőbe játszik. Úgyhogy megtetszett az a rózsaszín cipő. Szigorúan talpik feketébe, és egy rózsaszín cipő földobja ezt a nyári szettet, mint a Live Mix Summer Edition. És ha már a VB-nél tartunk, akkor jöjjön az a dal, amit akárhányszor gólt rúgnak a francia játékosok, a francia válogatott tagjai, akkor a stadionban felcsendül ezen óta. Tudod, melyikről van szó? Egyet tippehez, ha nem láttad a francia meccset, és gondold végig, melyik az a dal, amit a francia gól után benyomnak?
0: Szerintem Kuki új száma a Fire.
1: Nem, az az M1-esen van. Nem
0: tudom, basz, melyik? Fleet from Desire?
1: Nem, a franciák. Gondolkozz. Franciák, gól.
0: Daffang. Ja, Around the World.
1: One more time.
0: Hú, csak megvan.
1: Akkor kiesett. Nem jön a 10-es kérdés.
0: Nem láttam még a franciákat játszani.
1: Pedig hát érdemes megnézni, mert ők tényleg apait, anyait beletesznek. Nagyon izgalmas a VB, nagyon jó meccsek vannak, úgyhogy én nagyon-nagyon figyelem ezeket a mérkőzéseket. De akkor jöjjön ez a dal, ami a francia góloknál felszakott csendülni a stadionokban érkezik. A One More Time még hozzá egy vadonatúj remixben a Daft Punktól. Itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: olyan, mintha egy fesztiválon lennék, nem igaz? Ez volt Kamrad és a Be Mine, rendesen megpörgetve, Lotfi Beginek hála, a Rádió 1-en, ez továbbra is a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, átálltunk nyári időszámításra. Sziasztok, nagyon kíváncsi vagyok, Begi, kinek drukkol a VB-n, kérdezi tőlünk Viberen Hanna.
1: Természetesen, ameddig benn vannak, addig Irán csapatának drukkolok, de egyébként valahol drukkolok Ronaldónak is, hogy így az utolsó VB-n az egyetlen nagy trófeát azért húzza be, megérdemelni, hogyha a karrierjét végignézzük, de vannak nagyon-nagyon jó kis csapatok, én az angolokat is várom, hogy odaérjenek a végére, a franciák nagyon erősek, a brazilok ébredeznek, úgyhogy még nagyon az elején vagyunk szerintem.
0: Hú, Begi, mint egy jó kis tudósító.
1: Abszolút, nézem.
0: Imádom, hogy ennyire képben vagy. A Rádió egy Live Mixet ilyenkor szoktuk befejezni, na de most nem tesszük ezt. Jön egy rövid hydration break, aztán pedig ráteszünk még egy lapáttal.
1: Ez jó, jövünk vissza.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2,

0: műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió 1-jel.
1: Július 2-3-4.

0: baloldalába. Több tűzoltó, rendőr és mentő a helyszínen, egyelőre teljes pályazár van Budapest elé, 14 kilométeres a dugó. Ezt többen megírtátok nekünk, tehát még egyszer, mindez az M1-es autópályán, Tata után Budapest felé. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Egész nyáron 2 órán át tart tehát a Rádió 1 Live Mix közkívánatra. Megyünk tovább megint.
1: Az órát New Disco-val kezdtük, és egy picit elkanyarodunk az Italo Disco irányába. Érkezik Alex Kanji és a Bambolé itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 7 óráig. Élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Szövegi játsza itthon senki más.
1: Nagyon szeretem az eredetit is, csak kimondtam már ezt a nehéz szót, hogy az eredetit is nagyon szeretem, még régről, 93-ról, 94-ről? 93-ból, aztán David Guetta, ugye egyszer ezt megpörgette egy néhány évvel ezelőtt, és elég nagyot ment, és most van belőle egy új remix, ez a dal nem fog kimenni a divatból, és ameddig én a lemezjátszókölt fogok állni, ezt a dalt mindig játszani fogom.
0: Nagyon helyes, sziasztok, azt szeretném kérdezni Begitől, Ronaldo vagy Messi? Üdvözlettel, úristenben a kérdés.
1: Gyerekeimtől is elszakadtam, és nincsen jó válaszra. Az egyik Ronaldónak szurkol, a másik Messinek, tehát melyiket bánts meg. Nem tudom, mind a kettő elképesztő nagy sportember, mind a kettő mögött elképesztő karrier van. Nem lehet összehasonlítani szerintem a kettőjük teljesítményét. Fej-fej mellett haladnak. Ugye Messinek van már egy világbajnoki érme, ami hiányzik Ronaldónak a dicsőség faláról. Szerintem az lenne az igazságos, hogyha be tudná ezt húzni. Nem tudok dönteni.
0: Begin VB cipő van, nem tudok erről lejönni. Én nem értem, hogy miért nem kértek, mert fel még téged ilyen szakkommentátornak. Komolyan. Mint az Ibrahima visod.
1: Vannak egyébként, igen, azt akartam mondani, hogy vannak ezek a vicces kommentárok és vicces szakértések. Fel tudják dobni egy-egy mérkőzésnek a hangulatát. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy csinálunk ilyet, Geri, nem?
0: Így legyen, oké. Tartunk egy nagyon rövid hydration break-et megint. Nagyon rövid lesz, tényleg alig 3 perc, aztán pedig jövünk vissza élőben ugyanígy, jó?
1: Nem menjetek sehova.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Live Mix egész nyáron. Úgy látjuk, a legnagyobb örömötökre. Begi, még mindig nagyon jók a mixeid, csak úgy, mint a Covid alatt, és passzol a dán kánikulához. 30 fok van nálunk, írja Hanna.
1: Az mondjuk egyébként sok, Dániel.
0: Az nagyon. Szép. Kitartás, Hanna, vigyázz magad.
1: Már nem is emlékszem rá, ne is emlegessél. De igen, akkor nagyon arra emlékszem, hogy nagyon-nagyon sok időt töltöttünk a rádióba, nagyon sokat zenéltünk, streameltünk, mindenféle dolgokat csináltunk, és egyébként nagyon-nagyon-nagyon sokan írnak még azóta is, hogy mennyire segítette őket ez a féle aktivitásunk.
0: Hát gondoljatok csak bele, tényleg csak egyetlen mondat a Covidról, hogy nem lehetett menni szórakozni, bezártak a szórakozó helyek, házhoz vittük nektek a bulit minden.
1: Ezt akartam mondani, mi szórakoztunk és vittük nektek házhoz.
0: Hosszú idő után újra tiszoltok nálunk, ez egy másik üzenet. Voltak gondok, ami miatt kimaradtam a munkából, de most kezd minden megoldódni, hogy újra itt lehetek veletek. Külön öröm, hogy 2 órát vagytok már, remélem nem csak nyáron lesz így, üdvözlettel Charlie. Meglátjuk.
1: És örülünk, hogy újra itt vagy velünk.
0: 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Begi tehát még 1/4 órán át élőben a lemezjátszóknál, aztán pedig jön a Rádió egy kívánság műsor 1 órában, viszont 2 játékkal belépőkért a jövő heti Dunapart Festre Ráckevére. Na mi a most, Begi?
1: Ha már Dániánál jártunk, akkor utazzunk el Ibizára, méghozzá útba ejtve Norvégiát. Nem tudom, hogy megvan-e. Ez az útvonal, megvan-e.
0: Szép.
1: De Norvégiából megyünk egészen Ibizáig, mert a következő dal egyébként az idei ibizai szezon egyik nagy slágere, amit 3 norvég fiatalember prezentál. Ez nem más, mint a Magnetic, a The Bauszától, itt a Rádió 1-en a Live Mixen. Egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begét halljátok.

0: a Die Die zseni.
1: Tényleg. Én nagyon szeretem, az eredet is szeretem, ez a táncolható verzió is nagyon jól sikerült, és hát akarva akaratlanul azért most 5-6 héten keresztül mindenhonnan ez szól. Így a tévéből, a rádióból, mindenhonnan.
0: Begi, megérdemelten jár a taps, te hogy érezted magad 2 órában?
1: Nagyon jól éreztem magam, és örülök ennek. Kicsit hosszabban lehet, kicsit, hogy is mondjam, el lehet engedni a lovacskákat, persze módjával, nem úgy, mint a World Design-ban, de azért feszegetni fogom ezeket a határokat.
0: És hát Begit rendesen megdolgoztatjuk a héten, mert hogy találkozunk holnap után a World Is My Radio Show-ban, szintén 2 órában, 9-től.
1: Így van. Érkezem, nem menjetek sehova. Egyébként most van kívánság?
0: Van 1 órás.
1: Az igen.
0: Azért mégiscsak
1: van kívánság. Szuper. Péntek jövök.
0: Így van, csáó, Begi, rögtön jön a Hypaton és az Out My Head. Sőt, játék is lesz a kívánság műsorban napi jegyekért jövő hétre a Dunapart Festre, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
3: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
6: 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahar Kompján. Tömj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajánlatot.

0: Mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönség kedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket.

0: segítségével a mindig alacsony áru termékeket. JÖSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamera.

0: Rádió egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy végre, itt van az igazi nyár, vele együtt pedig jönnek a nagy nyári fesztiválok. Halló, halló!
1: Szia, Szilvi vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Szilvi, jó helyen jársz, milyen volt a mai nap?
1: Nagyon jó, medencéztünk.
0: Ú, de jól csináltátok, és a medencézés után jövő héten egy kis fesztiválozás.
1: Ó, az nagyon jó lenne.
0: Na, akkor mondd nekem a Rádió egy szlogen.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te vagy a tizedik! Úgyhogy viszont bulizni, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Nagyon örülök, nagyon köszönöm!
0: Ott lesz az összes Rádió 1 DJ a Rádió 1 stage-en. Kivel jössz majd?
1: Barát.

0: csak igazi mai sláger megy. Verőcéről fogadom a következő hívást. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Én Dóri vagyok. Ray Daltontól szeretnék egy számot.
0: Ray Dalton, oké, kinek menjen?
1: Attilának, a férjemnek. Bírja ki a meleget.
0: Nálatok Verőcén hány fok volt ma?
1: Hát nálunk 37.
0: Én közben itt gyorsan ránéztem az időtérképemre. Hát a 37 fok az meg lesz holnap is, aztán pénteken 38, szombaton pedig akár 40 fok is lehet. Úgyhogy kitartást kívánok neked is.
1: Köszönjük.
2: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: Kevesebb mint egy perc múlva pedig jön Ray Dalton. Can't hold me.

0: gyerekként, és adom a napi jegyet a számunk 0620 3 111 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és nagyon-nagyon sokan szeretnétek jönni velünk fesztiválozni. Halló, halló!
1: Halló, jó estét kívánok!
0: Szia, neked is jó estét, hogy hívnak?
1: Szia, Petrás Bor vagyok, és azért telefonálok, mert szeretnék venni egy nagyon-nagyon bulizni.
0: Azt a mindenit, hallom is a hangodon, hogy te nagyon ki vagy éhezve egy jó bulira.
1: Abszolút, erre vágyom, de komolyan mondom.
0: Kérem a Rádió 1 szlogent.
1: A Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te vagy a tizedik!
1: Komolyan!
0: Úristen, de örülök, hogy ennyire örülsz.
1: Azt a mindenit, hát a tunnád mennyire örülök. Ha feldobtad a napomat.
0: De jó, nagyon örülök ennek. Megvan a programod jövő hétre, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Úristen, örülök! Nagyon örülök! Nagyon szépen köszönöm! Komolyan köszönöm!
0: Én köszönöm a játékot, nagyon jó helyre ment megint ez a páros napi jegy. Kivel mész majd?

0: műsor, halló, halló!
1: Tibiusz vagyok, Németországból, Willingenből hívunk titeket. Itt vagyunk, vagy 15-en magyarok, és akkor magunknak szeretnénk kérni egy zenét.
0: És mi legyen az pontosan?
1: Regál Lilitől, bármi jön.
0: Na akkor hozom a leges, legfrissebb slágerét. Mit szerettek Liliben?
1: Hát a haját, de úgy mindent.
0: Mivel foglalkoztok odakint egyébként, milyen területen vagytok?
1: Vendéglátásban.
0: És hány fok van most nálatok?
1: Hát most itt ilyen 30 fok körül.
0: Kitartást kívánok nektek is, és jó munkát. Most pedig akkor egy kis gyógyír a kánikulában, zeneformájában, Regán Lilitől, itt a Rádió 1-en.

0: shake that, that, that,
1: that. Every day I'm shuffling.
2: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és egy dal pont befér még a Rádió Egy kívánság műsorba este 8-ig. Halló?
3: Evelyn vagyok, és nem tudom, hogy emlékszel-e rám, de
2: Evelyn.
3: Én vagyok a Bajai Lány.
2: Hát hogy ne emlékeznék? Te vagy a Bajai ételfutár.
3: Igen, de most már az már rég volt, mert utána volt egy másik munkahelyem is, de jelenleg otthon vagyok a kisfiammal.
2: Jaj, de jó, mennyi idős a kicsi?
3: 2 éves volt.
2: De jó, és én emlékszem, mi valahogy az idő tájt beszéltünk utoljára 2-3 éve, hogy megtudtad az örömhírt, hogy jön a kicsi.
3: Igen, akkor egyszer beszéltünk, és akkor azóta csak hallgatlak titeket, de gondoltam, hogy most küldök valami kis jó számot a férjemnek, aki sajnos dolgozik, úgyhogy neki szeretnék küldeni egy Taylor Swift számot, meg minden mezőgazdaságban dolgozónak.
2: Basszus, azt hittem, kimondod a tiltott mondatot, most egy 3 év után beszélünk újra.
3: Nem.

0: egy csomó extra zenével, amik nem szólnak sehol máshol, ma Jaminát is Pure Beat-et terelgetem a lemezjátszók mögé. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Mindenkinek gyönyörű nyárestét. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szeretnél új MacBookot, de még nem vagy biztos a döntésedben? Most 30 napig kipróbálhatod az iStyle-nál. Vidd haza ingyen a kiválasztott Mac modellt, használd 30 napig, és csak utána dönts. Ha megszeretted, kényelmesen 4 kamatmentes részletben fizetheted ki. Ha pedig meggondoltad magad, visszavesszük. Próbáld ki, szeress bele, dönts később. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek az üzletekben, vagy az iStyle.hu-n. iStyle, a te Apple szakértőd.
4: Egy este, ami nyomot hagy. Július 4-én Debrecenben Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!

0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú.

Szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Szerda este van, indul a Diszkosi Trédió Show, a

olasz. És Csáj Itáli Csá More, DJ Junior Remixben kikerült már a YouTube csatornámra az eredeti valódi DJ Junior Han vagy Hunda, ahogy tetszik, szóval ott is megtaláljátok, de most meghallgatjuk itt a diszkosítást.

jön Magyarország. Én úgy hallottam. De nem én leszek, nem én leszek, hanem a Dominik. Hogy? Nem, hát ezt azért csinálom, mert az image része, ez is érted, a Made in Italy.

0: fölött.
1: Ne. Na, én már közel vagyok.
0: Azt mondja ilyeneket ő.
1: Simaliba.
0: Na jó, gyerekek, eloszlatom, jó? Kételket, minden rendben van nálunk. Menjünk tovább. Jugellel, Ultranatíván, Imani Angellel és a Moving to the Sun DJ Junior remixével.

0: igazi mai slágermegy és diszkosi trédiós, 8 és 9 között minden este itt vagyunk veletek, a Bárány hangvai meg a Junior, ráadásul ma én mixelek nektek, és most szombaton egyébként én János Halma főterén fogok játszani, méghozzá éjfélkor.
1: Ami biztos, hogy skippeltük a júniust, ugyanis nem volt ebben a hónapban diszkosi aktivizáció, de július 2-án csütörtökön megyünk Ráckevér, ott leszünk mind a hárman, tessék erre majd fókuszálni, hamarosan kikerülnek egyébként a diszkosit Facebookjára ezzel kapcsolatos dolgok és játék is. Most pénteken személy szerint jó magam, Hambai Pidzsi pedig Gárdonyban, szombaton pedig Bicskén várok mindenkit sok-sok szeretettel.

Legend Legends is volt. Most pedig megyünk tovább egy olyan dallal, amely a sajátom, és ez egy feldolgozás, de hivatalosan meg tud jelenni, a klipet a héten vágják, úgyhogy remélhetőleg a közeljövőben számolhatok a megjelenésről, tehát DJ Junior Day by

0: igazi ma is Lágermény diszkusit Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel.
1: Figyeljetek, már hippie party lesz nálunk szombaton.
0: Hippie?
1: Igen. Erről milyen zene jut eszetekbe? Mondjatok egy számot. A Let the Sunshine
0: a
1: nem számít.
0: A Hernek a zenéje.
1: Az nem számít, igen.
2: Aquarius.
1: Az. Jó, ez ugyanaz a kettő.
2: Igen. Még hippie. Hát mi lehet még ilyen? John Lennonnak van ilyen dala.
0: Ez egy Jim Morrison. Jim Morrison.
1: Oké, de
2: az a Doors. Az a Doors.
0: Denzenibe. A tüdüt. Hát sem, felejtsd.
2: Hogy? Hát akkor normális emberek még nem.
0: Akkor ilyen zene volt.
2: És te fogsz diszkozni ilyen zeneket. De milyen hippie zene? Akkor mondj egyet.
1: De hát félben rengeteg van egy Klinirskinért például. Sweet Home Alabama. Mondd ez valamit.
0: Á, így már nekem igen.
1: Oké, Free All Right. Tehát vannak ilyen zenék, csak nem dance-ben.
2: Ezek hippie zene.
1: Így van, hippie zenék.
2: Tanul az ember folyamatosan. Na, viszont nem hippie zenével, hanem az új diszkosítással megyünk tovább, ez is hivatalosan megjelenik, a vokál megvan rá, össze lesz keverve, a videoklip a héten kész van teljesen, mert ugye a Rádió Egy születésnapi fesztiválján már bemutattuk, de volt benne némi hiba, ezeket most kijavítják a vágók, és jövünk egy német lébellen ezzel a bizonyos dallal, tehát a diszkosít érkezik ide a Rádió Egyre.

0: kísérlettel, hogy minél hamarabb meggyógyuljon. Pénteken mindenkit várok sok-sok szeretettel Gárdonyban, szombaton pedig Bicskén, Hamvai Pizsi voltam, szavaztok!
1: Én pedig DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában minden eredeti valódi DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, illetve a Facebook rajongói oldalon kimon a link az elmúlt hetekben készült remixekről, hamarosan frissítem, majd az újakat is beteszem. Viszont egy olyannal búcsúzom, amelyet a klub

csatlakozzatok az eseményhez, ami egyébként szenzációsan áll. A Kül játszik rajta, a Schulz meg én, és tényleg vinilről pörgetjük a régi nagy kedvenceket. Amiről pedig beszéltem, az a Jens féle Loops and Things, ez az új DJ Junior remix, hamarosan kikerül a YouTube csatornára. Ezzel búcsúzik a Diszkosit itt a Rádió Egyen. Holnap este 8-kor újra jövünk. Szevasztok!

0: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: 26 péntek, szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék

Balázsékkal a Bahar Kompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jegyes fájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajánlatot.

0: Mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, feca nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3.

0: műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest. Július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok nálunk a zenét innentől. A mai első két órában Jamina, a harmadikban pedig majd Pure Beat a lemezjátszók mögött óriási dance slágerekkel és különleges újdonságokkal, amiket nem hallhattok sehol máshol. Hello Jami!
1: Szia Geri, üdvözlök mindenkit, sziasztok! Sidepiece és a Cry For You-val fogunk kezdeni. Következő két órában tehát Jamina és Juhász Geri a World Is Mine Radio Show-ban itt rád.

0: távol vannak egymástól.
1: Így van, én is azt gondolom sokszor, hogy ilyenkor derül az ki, hogy egyébként van közös hangjuk. Ed Sheeran és Martin Garrixről van ugye szó. Köszönjük szépen nekik, tehát Repeat It, ez lett a zene címe. Ezzel megyünk tehát tovább a két nagy ágyú, Martin Garrix és Ed Sheeran közöse. Jön a Rádió 1-en. At the turntables now.

The world is mine. The show is yours on Radio 1. World is mine.

0: 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
6: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat. Gyerünk!
7: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
5: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
1: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék.

Balázsékkal a Bahar Kompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
4: Július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: rádió1.hu-n, vagy pedig a mobil applikációnkban, és maradjatok mindenféleképpen, alig egy percnyi pihenő jön, és itt is van Pure Beat.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a rádió1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3

A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World Is Mine sztárjai, Regálili,

0: műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
1: Egész Magyarországon

0: tökéletes ez a nyár este, nálunk pedig tökéletesek lesznek a zenék. Ezeket innentől Pure Beat válogatja. Hello, hello!
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém, üdvözlök mindenkit! Az angol slágergyáros Joel Corey és a svéd duo Galantis közösen érkezik, ez nem más, mint a Stay a Little Longer című track. Ezzel kezdünk itt a Varizmár Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1-ös, a World is Mine Radio Show szerda este, Pure Beat a lemezjátszóknál, és Hugo jön most.
1: Így van, a francia Afro House DJ nagykövete érkezik, aki nem más, mint Hugo, aki jelenleg a nemzetközi DJ porondon valószínűleg a legnagyobbat ugrott az elmúlt évben a hírnév felé, és hát Ibizán is állandó rezidens lett, ami ugye úgy szintén visszaigazolás arra, hogy valaki

0: el, és nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Megyünk is tovább, és hát ma nagyon érzem a nyarat, szóval rengeteg ilyen latinos hangzású dalt hoztam, ezúttal a mexikai DJ párossal. Megyünk tovább, aki nem más, mint a Tom and Collins formáció, aki 2012-ben hozták létre ezt a duót, és hát nagyon jól ötvözik a modern tech house groove-okat és a latin ritmusokat, ami jelenleg egyébként nagyon erős trend a klubokban és a fesztiválokon. Dolgoztak már együtt egyébként hivatalosan Gorgon City-vel is, és Madonnával is, csak hogy a legnagyobbakat említsem. Ezúttal a Sevad című trackjüket hoztam el, méghozzá egy magyar DJ producer remixében, Big Gabe remixében. Már is mutatom, hangerőt jó hangosra, ez itt a Garizmán Radio Show. It's awesome.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a buli pedig folytatódik a World is My Radio Show után is. Az éjszakai műszakosoknak hozom most Szigala dalát. Pontosabban a Vance Joy klasszikus átiratát, ez a jó kis Riptide. Hát na, ez egy abszolút előny ilyenkor a hőhullám ideje alatt az éjszakai munka, mert hogy nincsen meleg, igaz, rádió egyesek? Egyébként ilyen 37-38 fokos napi csúcsokra kell készülnünk a folytatásban, na de ilyenkor érdemes egy jó nagyot szellőztetni. Szigala, Riptide és rádió egyes DJ-ket is hozok nem sokára.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na hát a héten tényleg elkezdődött a vakáció. A hétfői nappal már nem kellett suliba, oviba menni. Jól tudom, hogy azért sok helyen még van ügyelet, és mi is átálltunk nyári időszámításra, mert hogy mostantól Rádió 1 Live Mix Summer Edition, vagyis két órán át szól.

Megcsapd Willy easily. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most például a kortárs brit dance, pop és house egyik nagyon ismert alakja, Joel Corey, akit egyébként személyesen is megismerhettünk egy korábbi Rádió 1 születésnapi fesztiválon. A dalaiból hát árad az élet, igenlés, és mindig nagyon menő vokalistákkal dolgozik együtt, legyen az M&K, Becky Hill, vagy ebben az esetben Izzy Bizu. A Gelentisztel közösen készült el ez a dala, a Stay a Little Longer.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexa és a Faithless klasszikus újra gondolt verziója a folytatásban. Egyébként a Faithless-tel is közösen jegyzik a dalt, a New Religion-t. Ugye ez a vezető kislemez az új albumról, a Dirty Blonde-ról. És hát alig, hogy kijött az album, egy-két héttel ezelőtt nagyon jó visszajelzéseket kapott a rajongóktól és a szakmától is, mert hogy nagyon boldogan elújságolta a hírt, hogy ezen a héten a Billboard Top Dance album listáján van egy ilyen dance album tematikus sláger listája a Billboardnak. Ez az első, mindenkit megelőz vele. Bibi Rexa, New Religion.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ray, Where's My Husband? Ezt hozom most a folytatásban. A brit énekesnő hangját a 2010-es évek elektronikus zenéből is ismerhetjük. DJ kollabokban tűnt fel először Jax Jones, Jonas Blue, David Guetta dalok. Egyik dalszerzőként kezdtem, amellett, hogy vokalista. Nem hitt benne a régi kiadója. Úgy volt vele, hogy biztos, hogy nem lesz sikeres szóló előadóként. Hát akkor beszéljenek a számok. A This Music May Contain Hope albuma májusban átlépte az 1 milliárdos streamet. Bravo, Ray!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.